0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Visszaemelte teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták megnyitásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi Atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási ponttól, azaz a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius fokot. Társadalmi egyeztetés indult pénteken az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány eheti ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, plakáthelyeket. A szegedi közgyűlés június 26-ai ülésén döntött arról, hogy elindítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendelet módosításához szükséges előkészítő folyamatot. A főépítési javaslat szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A békési vármegye székhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek. Kifogásolták a nem megfelelően korban tartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villódzását. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak, közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű is tartozik. A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyiség elérheti a 700 tonnát. A kelenföldi erőmű az ezredfordulóra vált elavulttá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

nagy a baj, ha visszakar.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: 100 milliót fizettek Schwarzeneggerék a metró lezárásért, eltanácsolták a Lungodrom Egyesület kongresszusát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kiderült, mennyit fizetett Schwarzeneggerék stábja a budapesti metró lezárásért. A The Kellys című akcióvígjátékot Budapesten forgatták. A hírek szerint a film egy terrorista összeesküvésbe keveredő rendőrcsaládról szól. A forgatás érintette az M2-es metróvonalat is, ezért a június 20-21-i hétvégén rövidített vonalon közlekedtek a szerelvények. A tájékoztatás szerint a BKV ZRT a terület használatért, az eszközök és járművek bérbeadásáért, a szakfelügyeletért, a vontatásért és az áram átadásáért közel 50 millió forint plusz áfa összeget számlázott. A buszpótlásra a produkció külön szerződést kötött a BKK ZRT-vel, ennek értéke is 50 millió forint plusz áfa volt. Lemondták a Lungodrom Egyesület kongresszusát, amelyet Farkas Flórián elnök, korábbi fideszes parlamenti képviselő és romaügyi biztos a Jásznagykun-Szolnok megyei tiszapüspökibe hirdetett meg. Erről számolt be a Népszava. A tervek szerint új vezetőséget választottak volna a szervezetnek. A lap megjegyzi, a szervezet korábban sportcsarnokokban tartotta hasonló rendezvényeit. Tiszapüspöki közösségi házában a Népszavának megerősítették, hogy az önkormányzat testületi ülése után valóban lemondták az említett rendezvényt. A laphoz eljutott lemondó e-mail, majd újabb meghívó alapján a kongresszust július 20-án, majd határozatképtelenség esetén július 24-én Budapesten tartják meg. Felsültek a luxus villamosok a kánikulában, írja a Blick. Fellélegezhet az ország, átmenetileg véget ért a minden idők legforróbb napjait elhozó hőkupola. A gyilkos 40 fok feletti kánikula egy időre alább hagyott. Az extrém hőhullám elvonulásával azonban itt az ideje mérleget vonni, hogyan vizsgáztak Budapest legújabb és legdrágább tömegközlekedési eszközei a pokoli melegben. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület megdöbbentő adatokkal állt elő a járművek teljesítményéről. Az Egyesület értesülései szerint a legdurvább hőségriadó közepette elképesztő mennyiségű járműben mondta fel a szolgálatot a hűtésrendszer. Június 28-án vasárnap 61, még 29-én hétfőn 51 meghibásodást jelentettek a KAF villamosok klímaberendezéseivel kapcsolatban. Apró napernyőt küldött a börtönből a letartóztatott budai polgármester a fővárosiaknak. Őrsi Gergely Budapest második kerületének polgármestere egy levelet, valamint egy kézzel készített apró napernyőt küldött a rács mögül a budaiaknak. Az óbudai korrupciós botrány miatt letartóztatásban lévő politikus szerint a miniatűr tárgy komoly üzenetet hordoz. Szerinte nem csak a budaiak egymás iránti szolidaritását szimbolizálja, hanem azt is, hogy csak akkor lehetnek erős közösség, ha valóban figyelnek egy. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugati szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
0: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
4: Ma éjjel táncolunk, mert ez a tánc összük, a hűtés táncra fel.
2: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
6: Ma meg a szombat délután.
2: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csák Attilával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
4: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Jó napot kívánok, Csonka András vagyok. Önök most a Hobbi Rádió adását hallgatják. Kérem, tegyék ezt máskor is.

Köszönjük szépen! Úgy érzem, hogy az égiek és a földiek egyaránt jó akarata volt szükséges ahhoz, hogy ez a találkozó itt ma létrejöjjön, hogy ti és mi 24 év után ismét találkozzunk! Akkoriban talán emlékeztek, a 72-es Ki mit tud egyik meghatározó pillanata volt a mi sorsunkban, az, amikor elhangzott az a dal, amit most eljátszunk, de nagyon-nagyon nagy szükség van rátok, hogy velünk legyetek, énekeljetek és tapsoljatok.

0: jobb rádió.
1: Folytatódhat a budai fonódó villamos hálózat fejlesztése. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakpar érintésével. A beruházásról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeket. A határidő augusztus 15-e. Kelenföldvasút állomásnál a keleti pályaudvarnál a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat rendészeti igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött szemét és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során. Buszsáv ellenőrzéseket is tartottak az akciók részeként, a rendőrökkel együttműködve 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot a buszsáv jogosulatlan használata miatt. Emellett taxikat, valamint engedéllyel vagy engedély nélküli személyszállítást végző járműveket is ellenőriztek, ezeknél 8 szabálytalanságot tártak fel és szankcionáltak. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugati szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást!
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: Te voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást. Így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tó partján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. A döntés mögött az évről évre egyre nagyobb részvételi szám áll. A költözés azt szolgálja, hogy a fesztivál élmény jövőre tovább bővülhessen, a megszokott minőség pedig hosszú távon is megmaradjon, írták. Lejárt a légiutas kísérő munkaideje, ezért otthagyták az embereket a Görögországból Budapestre tartó Wizz-Air járaton, írja a Blick. Hiába álltak már a repülő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A Wizz-Air kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszerpihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légiutas kísérő munkaideje. A változó felhőzet mellett általában soknak sütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Műsorajánló.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
0: A DR Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
8: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Wifi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Kamu reklám.
5: Gyerekek, ki tudja, hány csúcsa van a tüdőnek?
6: Én tanárnéni. 2.
5: És ezt honnan tudod, Pistike?
6: Hát láttam a nővéremet fürdés közben.
4: Kamu reklámot hallottak.
7: Hobby rádió.
8: Fogyalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszín, a hűtés táncra fel.
3: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Rossi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Kamu reklám.
2: Csináld magad, csinálja velem. Az ötletmozaik ünnepi számában cuki bútorkészítési ötletek, karácsonyi recept és ajándék ceruzatartó naptár várja ügyes kezű olvasóinkat. Ötletmozaik, Magyarország legjobb kézi magazinja.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Pénteken döntés születhet az uniós forrásokról. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Sokan még mindig nem költenek utasbiztosításra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vitézi Dávid építési és beruházási miniszter az országgyűlés hétfői ülésén napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege végleges. A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható, és minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, hogy a módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervet a magyar kormány nemrégiben nyújtotta, és azt a bizottság elfogadta, az utolsó lépés pedig, hogy július 10-én a következő ECOFIN ülésen a pénzügyminiszterek tanácsa elfogadja ezt a programot. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Éves összevetésben még 14%-os a drágulás, de ez jóval alacsonyabb az évelei 20%-os ütemnél. Negyedéves alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés, mindössze 0,3%-os növekedést mértek. Budapesten továbbra is az 5., az 1., a 12. és a 2. kerület a legdrágább. Az 5. kerületben az átlagos négyzetméter ár már meghaladja 2,2 millió forintot. Vidéken Szolnok és Miskolc mutatta a legnagyobb drágulást, míg a Balaton környékén már érezhető a kereslet visszaesése. A szakértők szerint a választások, a húsvéti időszak és az Otthon Start program kifutása is hozzájárult a piac lassulásához. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csaknem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Annak ellenére, hogy egy váratlan külföldi megbetegedés vagy baleset akár több millió forintos kiadást is jelenthet, sokan továbbra is feleslegesnek vagy túl drágának tartják ezt a fajta védelmet, hívta fel a figyelmet az MBH Bank és a CIK Pannónia. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a podgyászvesztések gyakori kellemetlenségnek számítanak. A biztosítói adatok szerint egy utazási szezonban az átlagos kárkifizetés 300 ezer forint körül mozog, de egy súlyosabb baleset vagy sürgőségi egészségügyi ellátás költsége ennek a többszörösét is elérheti. Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének fűtési rendszere. Ezért az MR diagnosztikai vizsgálatokat jelenleg nem tudják elvégezni, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei intézmény vezetősége a kórház honlapján. Kiemelték, mindent megtesznek a hiba mihamarabbi elhárítása érdekében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvő és járóbetegek MR vizsgálatainak elvégzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskun vármegyei Oktató Kórházat jelölte ki. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugati szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Műsorajánló.

0: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 7-én az Apollónia nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük. A görög-latin eredetű női név az ógörög Apollón isten nevéből ered, jelentése Apollónak ajánlott. Ünnepelnek még az Apollóniák július 7-én kívül január 28-án, február 9-én és március 8-án is. Becézése ennek a csodás névnek Apolka, Apollócska, Lónika, Póli, Pólika és Polla. Jeles viselői Kovács Apollónia énekesnő, Szent Apollónia a fogbetegek és fogfájósok védőszentje, valamint ön kedves Apollónia. Ugyanezen a napon köszönhetjük Bandó, Bódog, Cyril, Cirilla, Donald, Donát, Donáta, Évald, Félix, Kasztor, Kira, Metód, Odiló, Odó, Olinda, valamint Willibald nevű kedves ismerőseinket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 7-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsük vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1540. július 7-ével kezdünk. Budán megszületett János Zsigmond erdélyi fejedelem. Második János néven Magyarország választott királya, akinek uralkodása utolsó évében a Tordai Országgyűlés kimondta, Európában egyébként elsőként, a bevett vallások szabad gyakorlását. Maradjunk még a 16. században, 1572. július 7-én II. Zsigmond Ágost lengyel és litván király halálával kihalt az 1386 óta uralkodó Jagelló dinasztia férfi ága. Lengyelország választókirálysága alakult nemesi köztársasággá élén a királlyal, akinek hatalma korlátozott. Az első választott királyuk Valois Henrik volt. Folytassuk a 19. századdal, 1860. július 7-én megszületett Gustav

0: gyereket. Aztán a 19. század legvégére ugrunk. 1899. július 7-én született George Cukor, amerikai filmrendező. Leghíresebb rendezései az Elfújt a szél, valamint a My Fair Lady. Most aztán ugorjunk a 20. század elejére. 1915. július 7-én megszületett Margaret Walker, amerikai írónő, oktató, aki az 1930-as évek egyik legjelentősebb költője volt. 1942-ben elnyerte a Yale Younger Poets díjat. És még mindig a 20. század 1930. július 7-én meghalt Sir Arthur Conan Doyle, angol regényíró, Sherlock Holmes alakjának megteremtője. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet Józsué könyve 6. fejezetéből.
1: Mindazáltal ti óvjátok meg magatokat a teljesen Istennek szentelt dolgoktól, hogy miután néki szenteltétek, el ne vegyetek a teljesen néki szentelt dolgokból, hogy Izrael táborát átkozottá ne tegyétek, és bajba ne keverjétek azt. Hanem mivel minden ezüst és arany, meg réz és vasedény az Úrnak van szentelve, az Úrnak kincse közé jusson.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: 2026. július

0: 7. kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből 9. fejezet 32-től 38. vers. Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta, ilyen még sohasem történt Izraelben. A farizeusok azonban megjegyezték, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus ezután bejárta az összes városokat és falvakat. Tanította zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a népsokasságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Elmélkedés. A mai evangélium két mozzanatból áll. Előbb Jézus meggyógyít egy néma megszállottat, majd megindítóan tekint a tömegekre, akik olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. A néma ember története egyrészt a gyógyulás, másrészt egy mélyebb valóság jele. A gonosz, az evangélium szavaival élve, megnémítja az embert, elveszi a szavát, elvágja kapcsolatait, bezárja saját világába. Nem tudja kimondani fájdalmát, sem a vágyát. Jézus közeledése megtöri ezt a némaságot. Az ember beszélni kezd. A szabadulás első jele, hogy újra megszólalhat. A farizeusok azonban mást látnak, szavuk nem a hála, hanem a vád. Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Ez mindig így van. Ahol Isten lelke működik, ott az ellenállás is mozgásba jön. Jézus nem áll le vitatkozni velük, hanem tovább megy, tanít, gyógyít, hirdeti az örömhírt. És akkor elérkezünk az evangélium szívéhez, Jézus tekintetéhez. Meglátja az embereket. Észreveszi, hogy fáradtak, irányt vesztettek, pásztor nélkül sodródnak. És megesik rajtuk a szíve. Belső, mély együttérzés ez, amely cselekvésre indít. Meglátom-e azokat, akik pásztor nélkül élnek, akik némák, mert nincs, aki meghallgatná őket, s kérem-e Istent, hogy küldjön munkásokat, talán éppen engem? Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem mész el közönösen a némák, a fáradtak, az elhagyottak mellett, hanem irgalmas szíveddel feléjük fordulsz. Add, hogy az én szívem is hasonlóan meginduljon mások szenvedésén. Ne engedd, hogy bezárkózzak, és csak a saját gondjaimmal törődjek. Küldj munkásokat az aratásba, és ha engem hívsz, add, hogy örömmel mondjak igent. Legyek vigasztalás ott, ahol hallgatás van, világosság, ahol sötétség uralkodik, és béke, ahol széthúzás tapasztalható. Tégy eszközöddé, Uram, a világban. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a világ történelem leghosszabb műsor megszakítását a BBC követte el? Egy Mickey Egér rajzfilmet szakítottak félbe azzal a hírrel, hogy kitört a második világháború. 6 év múlva aztán akkurátusan folytatták a félbeszakadt rajzfilmet, pontosan attól a ponttól, ahol abba hagyták.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy füstölt tarjás, mustáros, citromos, lencseleves fókörnöt kell készíteni. A kristálycukrot kevés olajban kikaramellizáljuk. Vigyázzunk arra, hogy a cukor ne égjen meg, mert különben keserű lesz a levesünk. Ezután a kockára vágott vörös hagymát, kockára vágott sárgarépát és fehérrépát a karamellizált cukron megpirítjuk. Miután megpirult, ráöntjük az előtte lemosott, beáztatott lencsét. Ízesítjük sóval, borssal és ételízesítővel. Ezután a citromot karikára vágjuk, de előtte a citromot pucoljuk meg, ugyanis hogyha csak úgy belekarikázzuk a levesbe, akkor ettől is keserű lehet a levesünk, úgyhogy először a citromot pucoljuk meg és karikázzuk bele a levesbe. Ezután felöntjük vízzel. Főzési idő körülbelül 30 perc. Ezen a kockára vágott tarját kevés olajban megpirítjuk, ezáltal jobban kijönnek a füstölt tarjának az íze. Miután lencse és a zöldségek megfőttek, a citromkarikákat kivesszük a levesből, gyenge rántást készítünk fűszerpaprikával, hideg vízzel felengedre, simára keverjük. Miután berántottuk, a rántás után hozzáadjuk a mustárt. Mustár hozzáadása a leveshez a következő féleképpen történjen. Egy 2 evőkanálnyi mustárt tegyünk egy edénybe, a levesből keverjünk hozzá simára, és a forrásba lévő levesbe öntjük vissza a mustárt, ezáltal nem lesz csomós. Hozzáadjuk a megpirított tarja kockákat, a végén pedig tálaláskor tejfőlel meglocsoljuk a tetejét. Petrezselyem zöldve tálaljuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás, a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
4: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: vagyunk, oda messze van a Westbalkán. Mekkora már megint a tömeg, nyomor szerintem induljunk, gyertek utánunk. Oké, köszi, ciao.
1: Ha róga, mi most indulunk a Kopaszigátra, gyere egyből oda, mi a Kopaszigátra.
0: Mennyi az idő? 11. Felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, csajszikám. Egy széget gyorsan magadnak vadász. Jótolja a srác, a pult mögül valami tulaj egy cégnél kultmogul. Na gyere Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot, vagy innen előbb valamit, kis angyalom. Majd lenne kedved átmenni a Titánba, nekem mindegy, akkor kerüljünk irányba. Oh, wow, ciao, Dani, jó, hogy jöttök. Hívjak még egy taxit, vagy riksával jöttök. A DJ, itt is milyen állat. Gabi, te hova raktad le a táskádat? Oké, rendben, én sem rakom le. Konyak, és menjünk a par.

a vendéglistán, mindenki ott van, kivéve az István. A Bene egye meg, hogy maradt le, hívjuk a DJ-t, jöjjön ide. De a Gézának nincsen térereje, az Andinak meg nincsen kimenője. A Csabának lemerült a Nokiája, az enyémet meg mosdották el a picsába. Miért nincs sehol egy normális hely, ahol az összes kidobó oltári fej, ahol törzs vendégek, a Kós meg a Fédi meg a Gresszin Screen és a Gőzán Brödi, ahol szívják a csaromot a jó fejek, ahol az illatra érkeznek a nőhegyek, ahonnan hazavíz gyorsan három tuti bőr, és Robert De Niro a taxisofőr.

nagyon csendesek most az utcák. Csendesek nagyon a léptek, valami semleges hajón utazni, szeretnék nélküled utazni.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggel!
1: Július végén megszűnik az MCC alapítvány, reagált a konceszor Vitézi Dávid kijelentéseire. Tigris szúnyogok miatt permeteznek Budapesten és 11 megyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Július 31-én az állam megszünteti a Matthias Corvinus Kollégium alapítványt. A döntést az alapítói jogokat gyakorló Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter hozta meg. A lépés szorosan kapcsolódik a Tisza kormány azon vállalásához, amellyel a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVÁK felszámolása révén igyekszik hazahozni a befagyasztott Európai Uniós forrásokat, írja a Telex. A miniszter már július 2-án meghozta a döntést az intézmény felszámolásáról. A határozatot pedig Orbán Balázs, a Fidesz volt kampányfőnöke és az alapítvány korábbi kuratóriumi elnöke hozta nyilvánosságra a Facebookon. Az MKIF ZRT közleményben reagált azokra a sajtóban megjelent állításokra, amelyek szerint a társaság nem a kapott állami kifizetésekkel arányos műszaki tartalmat valósított meg. A vállalat szerint ez nem felel meg a valóságnak. A társaság közlése szerint 2025-ig mintegy 700 kilométeren, összesen 13 millió négyzetméteren újították fel a gyorsforgalmi utak burkolatát. A munkák során nem csak a kopó réteget, hanem több helyen az alsóbb rétegeket is cserélték. A felújításokhoz 3 év alatt 2,5 millió tonna aszfaltot használtak fel, emellett 315 hidat és 68 pihenőhelyet is felújítottak. A társaság közlése szerint 2025 végéig nettó 673 milliárd forintot kapott az államtól a koncessziós szerződés alapján. Az összeget az általa kezelt több mint 1300 kilométeres gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetésére, fenntartására és felújítására fordították. A katasztrófavédelem a héten nagyszabású szúnyoggyérítést indít Budapest két kerületében és országszerte több településen. A földi kémiai kezeléssel összesen 31.600 hektáron 151 településen lépnek fel a vérszívók ellen. A beavatkozás Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyéket érinti. A védekezés a települések lakott területein zajlik majd platós gépjárművekkel, évekre szerelt permetező berendezésekkel, jellemzően az esti és éjszakai órákban. A hatóságok szerint az érintett települések többségén már észlelhető az inváziós fajok, főként az ázsiai tigris szúnyog térhódítása. A gazdasági versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított a Simply You Hungary Kft. Ellen, mert a gyanú szerint a vállalkozás tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott az egyik étrend kiegészítője népszerűsítésekor. A jogszabályok alapján az ilyen termékek esetében szigorúan tilos betegségek megelőzésére vagy kezelésére utalni, a cég kommunikációja viszont a hatóság gyanúja szerint ezt a látszatot kelthette. A hivatalnak alapesetben 3 hónap áll rendelkezésére az eljárás lefolytatására, amely szükség esetén meghosszabbítható. A hatóság jelenleg is több hasonló ügyet vizsgál. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugati szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Reklám!
3: Uwe Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
4: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 7-én az Apollónia nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük. A görög-latin eredetű női név az ógörög Apollón isten nevéből ered, jelentése Apollónak ajánlott. Ünnepelnek még az Apollóniák július 7-én kívül január 28-án, február 9-én és március 8-án is. Becézése ennek a csodás névnek Apolka, Apollócska, Lónika, Póli, Pólika és Polla. Jeles viselői Kovács Apollónia énekesnő, Szent Apollónia a fogbetegek és fogfájósok védőszentje, valamint ön kedves Apollónia. Ugyanezen a napon köszönhetjük Bandó, Bódog, Cyril, Cirilla, Donald, Donát, Donáta, Évald, Félix, Kasztor, Kira, Metód, Odiló, Odó, Olinda, valamint Willibald nevű kedves ismerőseinket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 7-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsük vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1540. július 7-ével kezdünk. Budán megszületett János Zsigmond erdélyi fejedelem. Második János néven Magyarország választott királya, akinek uralkodása utolsó évében a Tordai Országgyűlés kimondta, Európában egyébként elsőként, a bevett vallások szabad gyakorlását. Maradjunk még a 16. században, 1572. július 7-én II. Zsigmond Ágost lengyel és litván király halálával kihalt az 1386 óta uralkodó Jagelló dinasztia férfi ága. Lengyelország választókirálysága alakult nemesi köztársasággá élén a királlyal, akinek hatalma korlátozott. Az első választott királyuk Valois Henrik volt. Folytassuk a 19. századdal, 1860. július 7-én megszületett Gustav Mahler, osztrák zeneszerző és karmester. Még mindig a 19. század, 1879. július 7-én Budapesten 68 éves korában meghalt báró Wenckheim Béla, aki 1875-ben a választások lebonyolítása alatt Magyarország miniszterelnöke volt. Haladjunk szépen a 19. század vége felé, 1887. július 7-én született Marc Chagall, zsidó származású orosz festőművész. 4 évet lépünk előre, 1891. július 7-én szabadalmaztatták az utazási csekket. Aztán a 19. század legvégére ugrunk, 1899. július 7-én született George Cukor, amerikai filmrendező. Leghíresebb rendezései az Elfújta a szél, valamint a My Fair Lady. Most aztán ugorjunk a 20. század elejére, 1915. július 7-én megszületett Margaret Walker, amerikai írónő, oktató, aki az 1930-as évek egyik legjelentősebb költője volt. 1942-ben elnyerte a Yale Younger Poets díjat. És még mindig a 20. század, 1930. július 7-én meghalt Sir Arthur Conan Doyle, angol regényíró, Sherlock Holmes alakjának megteremtője. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: dolgokból, hogy Izrael táborát átkozottá ne tegyétek, és bajba ne keverjétek azt. Hanem mivel minden ezüst és arany, meg réz és vasedény az Úrnak van szentelve, az Úrnak kincse közé jusson.
1: Hobbi Rádió.
2: 2026. július 7-e kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből 9. fejezet 32-től 38. vers. Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta, ilyen még sohasem történt Izraelben. A farizeusok azonban megjegyezték, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus ezután bejárta az összes városokat és falvakat. Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a népsokasságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Elmélkedés. A mai evangélium két mozzanatból áll. Előbb Jézus meggyógyít egy néma megszállottat, majd megindítóan tekint a tömegekre, akik olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. A néma ember története egyrészt a gyógyulás, másrészt egy mélyebb valóság jele. A gonosz, az evangélium szavaival élve, megnémítja az embert, elveszi a szavát, elvágja kapcsolatait, bezárja saját világába. Nem tudja kimondani fájdalmát, sem a vágyát. Jézus közeledése megtöri ezt a némaságot. Az ember beszélni kezd. A szabadulás első jele, hogy újra megszólalhat. A farizeusok azonban mást látnak, szavuk nem a hála, hanem a vád. Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Ez mindig így van. Ahol Isten lelke működik, ott az ellenállás is mozgásba jön. Jézus nem áll le vitatkozni velük, hanem tovább megy, tanít, gyógyít, hirdeti az örömhírt. És akkor elérkezünk az evangélium szívéhez, Jézus tekintetéhez. Meglátja az embereket. Észreveszi, hogy fáradtak, irányt vesztettek, pásztor nélkül sodródnak, és megesik rajtuk a szíve. Belső, mély együttérzés ez, amely cselekvésre indít. Meglátom-e azokat, akik pásztor nélkül élnek, akik némák, mert nincs, aki meghallgatná őket, s kérem-e Istent, hogy küldjön munkásokat, talán éppen engem? Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem mész el közönösen a némák, a fáradtak, az elhagyottak mellett, hanem irgalmas szíveddel feléjük fordulsz. Add, hogy az én szívem is hasonlóan meginduljon mások szenvedésén. Ne engedd, hogy bezárkózzak, és csak a saját gondjaimmal törődjek. Küldj munkásokat az aratásba, és ha engem hívsz, add, hogy örömmel mondjak igent. Legyek vigasztalás ott, ahol hallgatás van, világosság, ahol sötétség uralkodik, és béke, ahol széthúzás tapasztalható. Tégy eszközöddé, Uram, a világban. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
3: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a világ történelem leghosszabb műsor megszakítását a BBC követte el? Egy Mickey Egér rajzfilmet szakítottak félbe azzal a hírrel, hogy kitört a második világháború. 6 év múlva aztán akkurátusan folytatták a félbeszakadt rajzfilmet, pontosan attól a ponttól, ahol abba hagyták.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken léptől. A Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Ne gondolj!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Jó reggelt!
1: Nyomoz a rendőrség a Szemkorp ügyében. Felülvizsgálat indul a hazai ebrendészeti telepeken. Társadalmi egyeztetés indult a megye és kormány megbízott elnevezésekről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség a debreceni Szemkorp kínai szeparátorfólia gyár ügyében. A büntetőeljárás azt követően vette kezdetét, hogy a kormányhivatal súlyos környezet és tűzvédelmi szabálytalanságok, köztük a mérőszenzorok manipulálása és a rendkívül súlyos talajvízszennyezés miatt azonnali hatállyal betiltotta a vállalat minden tevékenységét, írja 24.hu. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságán zajló eljárás részleteit a hatóság egyelőre nem hozta nyilvánosságra. A nyomozást megalapozó feljelentést Papp László Debrecen polgármestere tette meg, miután a Greenpeace Magyarország és a Mike Pércsi Anyák a Környezetért Egyesület vizsgálatai ipari eredetű szennyezőanyagokat mutattak ki a gyár melletti vízfolyásban. Átfogó felülvizsgálat indul a hazai ebrendészeti telepeken, jelentette be Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. A tárcavezető tájékoztatása szerint a kormányzat kiemelt célja, hogy az önkormányzati fenntartású gyepmesteri telepek működési színvonala emelkedjen, és ott fokozottan érvényesüljenek az állatjóléti szempontok. A folyamat első szakaszában helyszíni vizsgálatok során terepmunkával mérik fel az egyes intézmények infrastruktúrális és szakmai helyzetét. A helyzet felmérés lezárultával a szaktárca az önkormányzatokkal közösen dolgozza majd ki a szükséges fejlesztési irányokat. Társadalmi egyeztetés indult hétfőn a megye és kormány megbízott elnevezésekről. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék átnevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím használatát. Azt írták, a névváltozás nem érinti a területi közigazgatás szervezetrendszerét, feladat és hatásköreit. A módosítások után egységes, közérthető és korszerű lesz a fogalom használat az ügyintézés és szabályozás során, fogalmaztak. Közölték azt is, a változásokról indított július 11-ig tartó társadalmi egyeztetés részeként megjelent hatásvizsgálati lap szerint a névcserék 577 millió forintos kiadást jelentenek a költségvetésnek. A magyar rendőrség 15 embert fogott el és gyanúsított meg az emberkereskedelem felszámolására szervezett egyhetes nemzetközi akcióban, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda a polisz.hu oldalon hétfőn. A művelet sorozatban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. A negyedszer végrehajtott akció kifejezetten a szexuális célú kizsákmányolás, a bűncselekményre kényszerítés és a koldultatás megelőzésére, valamint az ehhez kapcsolódó bűnesetek felfedésére fókuszált. Az akció során 7 áldozatot azonosítottak, 3 szexuális célú kizsákmányolás sértettje, míg 4 kényszermunka sértettje. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugati szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Július 7-e, kedd. A fővárosban a villamospályák karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánára a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába bekanyarodni. A Salgótarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Félpályás lezárás nehezíti a haladást mindkét irányban, a második kerületben a Hidegkúti úton a Rózsa utcánál közműépítés miatt. Lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót. A Kálvin téren a 9-ös autóbusz megállójában áll meg. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból lehet felhajtani.
3: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Egész évben egészségünk megőrzésének titka a bőséges napi 2-3 liter vízfogyasztás. De nyáron, a hőség idején ennél is több folyadékot kellene innunk. Mi számít folyadéknak, és mi történik a szervezetünkkel akkor, ha nem iszunk eleget? Mihály Kingát, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet dietetikusát Balázs Zsanett kérdezte.
1: Amikor azt halljuk, hogy 2-2,5 liter folyadékra van szüksége egy felnőtt embernek, akkor ezt úgy határozzuk meg, hogy egy 70 kilós átlagsúlyú emberről beszélünk, akinek 7x4 az 28, 2,8 liter a napi folyadék igénye, és a 2-2,5 liter az pedig az elfogyasztandó víz, vagy teja, vagy olyan folyadék, amit folyadékként fogyasztunk, a fennmaradó pedig az a folyadék szükséglet, amit az egyéb élelmiszerekből tud a szervezet hasznosítani.
2: Van arra valamilyen általános iránymutatás, vagy útmutató, hogy ebből a 2-2,5 liter folyadékból mennyinek kell lennie a víznek, és mennyinek az egyéb más folyadéknak. Gondolok itt például mondjuk a kávéra.
1: Javaslatunk szerint ez a 2-2,5 liter lehetőség szerint víz legyen, ugyanis a víz a legjobb szomjoltó, és az egészségünk szempontjából is a legjobb lehetőségekhez képest, hiszen a testünk nagy része 60-70% a víz, és a víz az, amit legkönnyebben tud a szervezetünk hasznosítani. Ha a kávéra gondolunk, vagy az alkoholos italokra, azok inkább vizet vonnak el a szervezetünkbe, tehát amikor egy kávét rendelünk, akkor egy elegánsabb helyen azért most már adnak mellé egy deciliter vizet, mert az elfogyasztott kávé az körülbelül annyi vizet von el a szervezetünkből, és ezt rögtön a pohár vízzel, amit a kávé mellé felszolgálnak, pótolni tudjuk.
2: Ilyenkor nyáron sokan szokták a szomjukat citromos vízzel, vagy mentával kevert vízzel oltani. Ezek jók lehetnek?
1: Ez a lehető legjobb megoldás, hiszen hogyha valaki ilyen nyár folyamán unja már a vízizét, akkor praktikus, hogyha valamilyen olyan módon ízesíti meg, ami nem cukros, ami nem édes, tehát egy természetes ízesítővel, mint például, ahogy említetted, a mentalevél vagy a citrom lehet ilyen, de lehet egy kapros uborkás koktélt készíteni, vagy hogyha nyári nagy melegben előre gondoskodunk arról, hogy jégkockába befagyasztunk pici gyümölcsdarabokat, például szemes gyümölcsöt, málnát, epret, ribizlit, szedret, akár erdei gyümölcsöket, bármi ilyesmit, akkor az a jégkockával tudjuk hűteni a vízünket is, és egyúttal ízesíteni is. Tehát nagyon jó pofa ilyen vizes koktélokat tudunk készíteni, olyat, ami nem tartalmaz energiát, tehát nem egy cukros lét fogyasztunk, hanem csak annyi lesz benne az a plusz energia, amennyit esetleg a gyümölcs tartalmaz.
2: Ha már a gyümölcsöket említetted, akkor sokan ilyenkor nyáron dinnyét fogyasztunk, és azt gondolná az ember, hogy a dinnye az szinte csak lé, vagy szinte csak vízből áll. Ilyenkor a gyümölcsökből is tud a szervezetünk folyadékot nyerni?
1: Természetesen tud, ilyenkor arra kell felhívni a figyelmet, hogy azért ezek a cukorbetegek szempontjából vantált mennyiséget, tehát meghatározott mennyiséget lehet fogyasztani. A dinnye egy nagyon-nagyon jó gyümölcs, hiszen a nagyon nagy százalékban, 90%-ban vizet tartalmaz, azért van szénhidrát tartalma. Nagyon jó például az őszi barac nyári nagy melegben, annak is magas a létartalma, és nagyon jó vízhajtó hatása van. Tehát nagyon jól tudjuk hasznosítani a gyümölcsöket, egyrészt szomjoltásra, másrészt pedig, hogyha ezeket fogyasztjuk, akkor tekintsük ezt étkezésnek. Tehát amikor mi gyümölcsöt eszünk, az 10 óraira, uzsonnára, vagy egy ebédnek a záró akkordjaként lehet elfogyasztani. Mindenképpen számoljunk az energiatartalmával, viszont a szomjunkat nagyon jól tudjuk vele oltani.
2: Sokan ilyenkor nyáron, hogyha ki is hagyják a főétkezést, a leveseket nagyon szeretik fogyasztani. A leves is lehet megfelelő folyadékbevitel?
1: Természetesen, sőt, ilyenkor nyári nagy melegben tudjuk ajánlani a hideg gyümölcsleveseket, vagy akár, hogyha arra gondolunk, hogy vannak olyan nemzetközi ételek, mint például a paradicsomleves, ami nincs főzve, tehát a nyert paradicsomleves, azzal is tudjuk oltani, vagy zöldséglevekkel is tudjuk oltani a szomjunkat. Nagyon jó és nagyon kellemes ilyenkor, hogyha például smoothie-t fogyasztunk, ami azért praktikusabb a turmix italokkal szemben egy kicsit, mert a smoothie-k nem tartalmaznak tejtartalmú dolgokat, tehát csak a gyümölcsöket vagy a zöldségeket magukat, aminek a romlási veszélye kisebb, mint hogyha egy teljes alapú turmixot fogyasztanánk. Tehát ilyenkor egy nyári üdítő levesnek is lehet használni például egy gyümölcslevest, amit hidegen fogyasztva nagyon kellemes üdítő hatású tud lenni, és ez valóban egy főétkezésnek az egyik részeként el tudjuk fogyasztani. Javasoljuk azonban azt, hogy a nyári nagy melegben is figyeljünk oda a megfelelő rendszeres étkezésre, ne hagyjuk ki soha a reggelit, az evéret és a vacsorát. Az, hogy könnyű ételeket fogyasztunk, ez nagyon-nagyon jó. Például egy gyümölcsleves után egy

0: mindenki tud tájékozódni arról, hogy mi az, ami a számára megfelelően fontos és egészséges, és ez azért is nagyon fontos, mert nyári nagy melegben sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a táplálkozás az üzemanyag a szervezetünk számára, és megfelelő energiát kell biztosítanunk, akár tél van, akár nyár van, ahhoz, hogy az egészséges életünk kialakításában ez igen fontos szerepet játszik, és tulajdonképpen a nyári nagy melegben élvezzük a nyarat, a szabadságot, figyeljünk oda a táplálkozásra, és figyeljünk oda arra, hogy az ételeink megfelelően legyenek hűtve és tárolva, hiszen egy nyári nagy melegben egy gyomorrontás elronthatja a kellemes pihenésünket.
1: Hobbi rádió. Fogalmazni, menjenek ki a busztába!

0: Kamu reklám.
1: Az önző, az csak magára gondol. Az irigy másokra is.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Egészségedre!
4: Egészségedre!
0: Egészségedre!
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. A mikrofonnál Erdély Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
8: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
9: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
8: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
9: Hungary Live.
10: A tudomány mai állása.
11: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
10: Egy műsor
11: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
10: A tudomány mai állása.
12: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
10: Jó szórakozást.
11: Jó szórakozást.
0: Műsorajánlót hallottak.
13: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dám, és sziasztok.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában. A mesterséges intelligencia szabályozását sürgeti az ENSZ főtitkára. Új vezetője van a Várkapitányságnak és a Steindl Imre programirodának. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, Portugáliától Görögországig csaknem 20 ezer hektár égett le, tízezreket kellett kimenekíteni otthonaikból. A helyzet a Pireneusoknál a legkritikusabb, ahol 700 tűzoltó küzd egy ellenőrizhetetlenné vált tűzzel a francia-spanyol határon, miután a lángok vasárnap óta majdnem megháromszorozódtak. A tüzek hátterében a rekordhőség és a kiszáradt talaj áll. Az ENSZ főtitkára szerint a mesterséges intelligencia fejlődése gyorsabb, mint amilyen ütemben a szabályozás követni tudná. Ezért globálisan összehangolt fellépést sürgetett a technológia kockázatainak kezelésére. António Guterres a Genfben rendezett első kormányzati szintű nemzetközi tanácskozás megnyitóján kiemelte, hogy különösen a gyermekek védelme, az emberi jogok érvényesítése és az átláthatóság érdekében szükség van közös nemzetközi szabályokra, elismerve a mesterséges intelligencia gazdasági és társadalmi előnyeit. Szerint elsősorban a biztonságot, az emberi jogok tiszteletben tartását, a fejlődő országok kapacitásának megerősítését és a transzparenciát szem előtt tartva kellene a mesterséges intelligenciát szabályozni. Vezetőváltást jelentett be a Várkapitányságnál és a Steindl Imre programirodánál Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy felmentette a Steindl Imre programiroda eddigi vezetőjét, Szinai Attillát. A Várkapitányság pedig új vezetési struktúrában működik tovább, és mind a Várkapitányság, mind a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó Steindl programiroda vezetését Ambrus György építőmérnök veszi át, írta a miniszter a Facebook oldalán. A döntés célja, hogy a Várkapitányság és a Steindl programiroda egységes vezetés alatt működjön tovább, ezzel erősítve az állami magasépítési és városfejlesztési projektek előkészítését és megvalósítását. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csaknem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Annak ellenére, hogy egy váratlan külföldi megbetegedés vagy baleset akár több millió forintos kiadást is jelenthet, sokan továbbra is feleslegesnek vagy túl drágának tartják ezt a fajta védelmet, hívta fel a figyelmet az MBH Bank és a CIK Pannónia. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a podgyászok gyakori kellemetlenségnek számítanak. A biztosítói adatok szerint egy utazási szezonban az átlagos kárkifizetés 300 ezer forint körül mozog, de egy súlyosabb baleset vagy sürgősségi egészségügyi ellátás költsége ennek a többszörösét is elérheti. Kedden a napos idő mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, míg a déli ország rész nagy részén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 Celsius fok között alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
2: Hobby Rádió. Reklám.
3: Vimámsztén, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
4: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Rádió.
5: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Július 7-e, kedd. A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a 2 külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába bekanyarodni. A Salgótarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Félpályás lezárás nehezíti a haladást mindkét irányban a második kerületben a Hidegkúti úton a Rózsa utcánál közműépítés miatt. Lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót. A Kálvin téren a 9-ös autóbusz megállójában áll meg. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból lehet felhajtani.
4: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Sztereotípiákon innen és túl! Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
7: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Tudás, ami magabiztossá tesz, elindult az Akadályugrás Akadémia. 10 éve az ország legszegényebb települése volt. Az alkalmasság nem ugyanaz, mint a munkaképesség.
8: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
9: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Tudás, ami magabiztossá tesz. Elindult az Akadályugrás Akadémia. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége által működtetett akadályugrás munkaerőpiaci HR szolgáltatás már több mint egy évtizede dolgozik azon, hogy a siket és nagyothalló emberek nyílt munkaerőpiaci esélyeit javítsa, adja hírül a Rehab portál. A 2013-ban elindított kezdeményezés mára országosan elismert szakmai szolgáltatássá vált. A cél kezdettől fogva a valódi hídépítés, szakértői támogatást nyújtani a hallássérült emberek foglalkoztatására, nyitott, befogadó szemléletű munkáltatóknak és a hallássérült álláskeresőknek egyaránt. Az Akadályugrás Akadémia a felnőttkori tanulás és a tudatos karriertervezés metszetében született meg. Olyan akadálymentes, közvetlen, gyakorlatorientált programokat kínál, amelyek valódi válaszokat szeretnének adni a hallássérült közösség mindennapi kihívásaira. Az Akadályugrás Akadémia létrehozásának hátterében az a meggyőződés áll, hogy a munkaerőpiaci sikerhez nem csak megfelelő állás lehetőségekre, hanem napra kész információkra, tudatos karriertervezésre és folyamatos kompetenciatervezésre is szükség van. A megújult Akadályugrás honlap részeként létrejött egy tudástár is, amely szintén támogatja az akadémia mögött húzódó célkitűzéseket. Az első program a diákprogram, és az első lépések a munkaerőpiacon. Az Akadályugrás Akadémia első programja a diákmunka témájára épül, amelynek szakmai partnere a Melódiák volt. A workshop célja az volt, hogy a siket és nagyothalló fiatalok átfogó képet kapjanak a diák munkavilágáról, a munkavállalás lehetőségeiről, valamint azokról a jogokról és kötelezettségekről, amelyekkel már tanulóként is érdemes tisztában lenni. A program külön figyelmet fordított arra, hogy a résztvevők magabiztosabban tudjanak eligazodni az álláskeresés folyamatában, megismerjék a munkáltatók elvárásait, felkészüljenek első munkahelyi tapasztalataik megszerzésére. A második program komplex minősítés, érthetően és gyakorlatiasan. Az Akadályugrás Akadémia második programja a komplex minősítés témáját dolgozta fel dr. Kereszti Éva Margit együttműködésével. Ez a terület sok megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő ember számára kiemelten fontos. Ugyanakkor gyakran nehezen átlátható szabályozási és adminisztratív kérdéseket vet fel. A workshop célja az volt, hogy közérthető formában mutassa be a komplex minősítés rendszerét, a minősítési folyamat főbb lépéseit, valamint azt, hogy a minősítés milyen hatással lehet a foglalkoztatásra, az ellátásokra és a munkaerőpiaci lehetőségekre. A program segítséget nyújtott abban is, hogy az érintettek pontosabb információk birtokában tudjanak döntéseket hozni saját élethelyzetükben, adja hírül a Rehab portál.

Csenek a munkavilágában. A megújult akadályugrás szolgáltatás ezért nem csak állásközvetítéssel és munkáltatói tanácsadással foglalkozik, hanem egyre nagyobb hangsúlyt helyez a tudás megosztásra és a kompetencia fejlesztése is. Az akadémia ennek a szemléletnek a gyakorlati megvalósulása. Olyan tanulási platform, amely naprakész információkkal, szakmai programokkal és közösségi tanulási lehetőségekkel támogatja a hallássérült emberek karrierépítését. Az Akadályugrás Akadémia nem áll meg itt. A jövőbeni tervek között szerepel például a digitális kompetenciák és a munkakultúra fejlesztése, valamint a munkáltatói oldal közvetlen bevonása is, hogy az előítéletek helyébe a nyílt munkaerőpiacon is a valódi megismerés léphessen. Programjaink megvalósításában szívesen működünk együtt, vállalatok szakembereivel is örömmel várjuk olyan HR területen dolgozó kollégák jelentkezését, akik szívesen osztanák meg tapasztalataikat a hallássérült álláskeresőkkel és munkavállalókkal, legyen szó állásinterjúra való felkészülésről, önéletrajzírásról, karriertervezésről, munkahelyi kommunikációról, vagy bármely a foglalkoztatáshoz kapcsolódó problémáról. Teszik hozzá, hiszünk abban, hogy a vállalati oldal gyakorlati tudása hatalmas értéket és támogatást jelent a siket és nagyot halló közösség számára is abban, hogy a hidakat közösen kell építenünk. Az Akadályugrás Akadémia jövőbeni kezdeményezéseinek megvalósításához a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetsége szívesen fogadja olyan vállalatok támogatását, amelyek fontosnak tartják az esélyegyenlőség és a befogadó foglalkoztatás ügyét. Számol be róla a Rehab portál. Kedves hallgatóink, Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adását hallják. Egy rövid zeneszünetet követően folytatjuk a következő témával. Tiszabő új arca, 10 éve az ország legszegényebb települése volt, most milliós műszer árát adták össze a koraszülöttek ellátására. Tartsanak velünk!

0: Thou shall move on to the next.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Jó napot kívánok! Ruzsa Viktor vagyok, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Tiszabő új arca. 10 éve az ország legszegényebb települése volt, most milliós műszer árát adták össze a koraszülöttek ellátására. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tájékoztatója, egy tiszabői iskola 2026-os jótékonysági farsangjának szervezői úgy döntöttek, a szolnoki kórház koraszülött osztályának ajánlják fel a rendezvény bevételét, ahol az elmúlt években minden ötödik helyi újszülött megfordult élete első heteiben. Az ötlet váratlan sikert hozott. A fél falu eljött, és mindenki, aki szeretett volna az eredetileg tervezett tisztasági kendők és játékok helyett a bevétel egy régóta szükséges videolaringoszkóp és egy kilégzésmérő készülék megvásárlását tette lehetővé. A felajánlás pedig arról a településről érkezett, ahol 10 éve sok házról még az ajtók és ablakok is hiányoztak. Összesen 1 015 000 forint gyűlt össze Tiszabő jótékonysági farsangján a szolnoki Hetényi Géza kórház koraszülött osztálya számára. Az összeget az intézmény egy videolaringoszkóp és egy H2 kilégzésmérő beszerzésére fordította. A nagyértékű orvosi eszközök ünnepélyes átadására 2026. június 16-án került sor a kórházban. Az adományt Kubicsek Judit, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskola igazgatója, a karitatív szervezet tiszabői programjainak vezetője nyújtotta át Piroska Miklósnak, a kórház főigazgatójának. A koraszülöttek ellátását segítő műszerekre 2026. február 5-én a Máltai Szeretetszolgálat helyi sportcsarnokban megrendezett jótékonysági bárján adták össze a pénzt a falubeliek. Adja hírül a Reha Portál a Máltai Szeretetszolgálat tájékoztatója alapján. A statisztikai mutatók alapján Tiszabő 2016-ban az ország legszegényebb települése volt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat abban az évben, szeptemberben indította el a jelenlét programját a településen. A falu bejárása során a munkatársak több tucatnyi házat írtak össze, ahol ajtó vagy ablak hiányzott. A nyílászárókat a közeledő tél előtt polikarbonát lemezekkel pótolták, ami átengedi a fényt, de bent tartja a meleget. A Máltai Szeretetszolgálat szeptember 1-től átvette a település általános iskoláját. Az ablakok rendszeresen beáztak, nagyobb esőzések idején az osztálytermek padlójáról törölték a tócsát. Télen a gyerekek nagy kabátban ültek az órákon, vagy a még fűthető termekben. Délelőtt és délután tanultak felváltva. Volt, amikor a dolgozatíráshoz a tanárok otthonról hozták a papírt. Konyha és étkező hiányában az ebédet műanyagdobozokban adták ki. A gyerekek az udvaron állva vagy kerítések tövében ülve az udvarra bejáró kóborkutyák között fogyasztották el. Volt olyan tanár, aki szeptember 1-én az első munkanapján rögtön a tanévnyitó után beadta a felmondását. A szeretetszolgálat megjelenése után kicserélték a nyilászárókat, felújították a víz, fűtés és áramhálózatot, valamint felújították a szennyvízhálózatot, vadonatúj épületszárny épült 7 tanteremmel, elkészült a melegítő konyha és az étkező, megszépült az udvar, később tornacsarnok épült a szomszédban. 2016 előtt mindössze egyetlen érettségizett volt a faluban. 2020-ban azonban a Mátai Szeretetszolgálat egyszerre 14 fiatalnak adhatott jelképes elismerést a sikeres érettségi vizsgájáért. Ma már többen a felsőoktatásban tanulnak, 4-en pedig jövőre fogják megszerezni a tanári diplomájukat. A tehetséges diákok sorsát a nevelőtestület a középiskolai évek alatt is figyelemmel kíséri, támogatja és mentorálja őket, és aki sikeres érettségit tesz, számíthat arra, hogy pedagógiai asszisztensként visszatérhet egykori iskolájába. Azok, akik szívesen tanulnának ezen a pályán, a Mátai Szeretetszolgálat támogatásával tanári diplomát szerezhetnek. A tiszabői Mátai iskolában a 40 fős tanári karban 14 helyi fiatal dolgozik, akik közül 8-an tanárképzőbe járnak, sőt, van közülük, aki ezzel egy időben Miskolcon jogi tanulmányokat is folytat. A Mátai Szeretetszolgálat tiszabői szociális programja az élet szinte minden területére kiterjed, és valamilyen formában a település összes lakóját eléri, a kismamákat és a papákat a Tündérkert biztos kezdett gyerekház fejlesztő foglalkozásai várják. 2024-ben megnyílt a Mátai bölcsőde, az óvoda 2020 óta a karitatív szervezet fenntartásában áll. Az általános iskolák gyerekeket délutánonként a Csimoda tanoda várja, a Kunhegyesi szakképző iskolába járó diákokat pedig a Mátai iskolabusz szállítja oda-vissza, hogy ne kelljen naponta több órát tölteniük tömegközlekedéssel. A helyi jelenlétpont a település valamennyi lakója előtt nyitva áll. Többek között itt lehet fűtési támogatást igényelni. Ez utóbbi alapját a Mátai Szeretetszolgálat Tiszabő határában 2020-ban üzembe helyezett szociális naperőműve jelenti, melynek bevételéből a rászoruló családok elfogyasztható energiát kapnak a téli időszakra, a fűtéshez pedig biztonságos elektromos fűtőtestet kölcsönöz számukra a karitatív szervezet. A Mátai Szeretetszolgálat a régóta üresen álló művelődési ház átalakításával közösségi konyhát nyitott, ahol 600 adag ételt főznek a tiszabői bölcsőde és óvoda, illetve iskola számára. A Mátai Manufaktúra helyi üzeme pedig lekvárokat, szörpöket, szendvicskrémeket, savanyúságokat készít a környékbeli termelők által előállított friss alapanyagokból. A változások eredményei egyértelműen látszanak. Amíg korábban a lányok jellemzően 16 éves korukig férjhez mentek, megszülték első gyermeküket, és otthagyták az iskolát, ma már alig valaki szül 18 éves kora előtt. A nemek fokozatos kiegyenlítődése a ballagó fiatalokon végignézve különösen szembetűnő. 2026. február 5-én a tiszabői iskola jótékonysági farsangi bált szervezett. A hírt, hogy a farsangi bált teljes bevételét a Szolnoki Kórház koraszülött osztálya kapja, Tiszabő teljes közösségét megmozgatta. A falu a 2022-es népszámlálás adatai alapján Magyarország legfiatalabb korösszetételű települései közé tartozik. A 2400 lakos közel fele 18 év alatti, évente 50-60 kisbaba születik, akik szinte kivétel nélkül a szolnoki Hetényi Géza kórházban jönnek világra. A tiszabői babák egyötöde kisebb születés körüli komplikáció miatt a koraszülött osztályon kénytelen eltölteni élete első napjait. A település a jótékonysági farsanggal a kórház dolgozóinak akarta kifejezni háláját. A szervezők 250 tombola tárgyat gyűjtöttek. Volt olyan boltos, aki két ajándékcsomaggal állított be az iskolába, és mellé még 100 000 forint készpénzt is letett. A büfé alapanyagait a tiszabői Mátai közösségi konyha ajánlotta fel, a szendvicseket és a fánkokat az iskola dolgozói készítették. Az egésznapos program fénypontja az esti tombola volt, melyre mintegy 1000 tombolajegy fogyott, úgyhogy a tanári karnak a háttérben szélsebesen kellett gyártania a szelvényeket. Volt, aki inkább a közvetlen adományozás mellett döntött. Egy idős néni 5000 forintot adott a szervezőnek azzal a kéréssel, hogy adják oda a pénzt a kórháznak. Tiszabő közössége számára meghatározó pillanat, hogy 2026-ban a jótékonysági farsang megszervezésével segélyre szoruló emberekből maguk is segítővé válhattak. A több mint 1 millió forintnyi készpénz, melyet összeadtak a rendezvényen, a Hetényi Géza kórház koraszülött osztálya számára nem csupán adomány, hanem a település fejlődésének kézzel fogható jelképe. Adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök még néhány percig az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Egy rövid zeneszünetet követően jövök vissza az utolsó témával, ami az alkalmasság nem ugyanaz, mint a munkaképesség. Tartsanak velünk!
3: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adását hallják. Az alkalmasság nem ugyanaz, mint a munkaképesség. Mitől lesz valaki igazán alkalmas egy munkakör betöltésére? Adódik a kérdés. Az álláskeresés során sokan találkoznak azzal a kérdéssel, hogy alkalmasak-e egy adott munkára? Megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő vagy neurodivergens álláskeresők esetében ez a kérdés gyakran már a jelentkezés előtt felmerül, sokszor saját magukban is. Pedig a munkahelyi alkalmasság jóval összetettebb annál, mint amit egy egészségi állapot, diagnózis vagy hivatalos minősítés önmagában megmutat. Egy ember képességeit nem lehet egyetlen dokumentumból vagy orvosi szakvéleményből megismerni. Ahogyan nincs két egyforma ember, úgy nincs két egyforma munkakör sem. Egy diagnózis nem munkaköri leírás. Gyakori tévhit, hogy egy diagnózis vagy a megváltozott munkaképesség ténye pontosan meghatározza, ki milyen munkát képes ellátni. A valóság ennél sokkal árnyaltabb. Két azonos egészségi állapottal élő ember között is jelentős különbségek lehetnek. Mások a tapasztalataik, a végzettségeik, az érdeklődési körük, a személyiségük és azok a körülmények, amelyek között a legjobban tudnak teljesíteni. Ugyanígy előfordulhat, hogy valaki egy munkakörben nehézségekbe ütközik, miközben egy másik feladatkörben kiemelkedő eredményeket ér el. Ez nem ellentmondás, hanem a munkavilágának természetes része. Az alkalmasság mindig az adott munkakörhöz kapcsolódik. A munkahelyi alkalmasságot nem önmagában kell vizsgálni, hanem mindig az adott feladatok és munkakörnyezet tükrében. Lehet, hogy valaki számára a tartós állomunka nem jelent reális lehetőséget, ugyanakkor kiváló adminisztratív, ügyviteli feladatokat lát el. Másnak a nyugodt, kiszámítható munkakörnyezet biztosítja azt a hátteret, amelyben kiemelkedően teljesít. Van, aki otthoni munkavégzés mellett tudja a legtöbbet kihozni a tudásából, míg más személyes jelenlétben érzi magát igazán erősnek. Nem a diagnózis dolgozik, hanem az ember. Ezért a valódi kérdés nem az, hogy valaki megváltozott munkaképességű-e, hanem az, hogy az adott munkakör milyen készségeket, képességeket és munkafeltételeket igényel. A képességek sokszor többet mondanak, mint a korlátok. Az állásinterjúkon és a kiválasztási folyamatok során gyakran a korlátokról esik szó, inkább, mint az erősségekről. Pedig hosszú távon éppen azok a készségek határozzák meg a sikeres munkavégzést, amelyek egy jó csapat minden tagjánál értéket képviselnek. A precizitás, a probléma megoldó gondolkodás, a kitartás, az együttműködési készség, vagy a megbízhatóság nem fogyatékossághoz, vagy egészségi állapothoz kötődik. Ezek olyan kompetenciák, amelyek minden munkahelyen fontosak lehetnek. Érdemes ezért nem kizárólag arra koncentrálni, hogy mit jelent számunkra egy diagnózis vagy egy minősítés, hanem arra is, hogy milyen tudást, tapasztalatot és személyes értékeket tudunk magunkkal vinni egy új munkahelyre. A megfelelő munkakör megtalálása közös feladat. A sikeres munkaviszony nem csak a munkáltató múlik. Az álláskereső számára is fontos, hogy tisztában legyen saját erősségeivel, terhelhetőségével és azzal, hogy milyen munkakörnyezetben tud a legjobban teljesíteni. Ez nem azt jelenti, hogy minden helyzethez alkalmazkodni kell, sokkal inkább azt jelenti, hogy érdemes olyan lehetőségeket keresni, ahol a munkakör valóban illeszkedik a képességeikhez és az élethelyzetünkhöz. Az önismeret ebben legalább akkora szerepet játszik, mint a szakmai felkészültség. A megfelelő helyen kibontakozhatnak a képességeink, nincs olyan ember, aki minden munkakörre egyformán alkalmas lenne. Ez független attól, hogy valaki fogyatékossággal él, megváltozott munkaképességű, vagy teljesen egészséges. A valódi kérdés nem az, hogy vannak-e korlátaink, sokkal inkább az, hogy megtaláljuk-e azt a munkát, ahol a tudásunk, a tapasztalatunk és a képességeink valóban értéket jelentenek. A befogadó munkahelyek nem azért sikeresek, mert figyelmen kívül hagyják az emberek közötti különbségeket, hanem azért, mert felismerik azt, hogy a különböző életutak és képességek ugyanannak a közösségnek lehetnek az erőforrásai. Tudatja a Rehab portál. Kedves hallgatóink, ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva várom Önöket ugyanezen a csatornán. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található oldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát Facebook oldalunk címe facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legismertebb és leggyakrabban használt podcast applikációkban is, például az Apple Podcastben, illetve a Spotify applikációban. Kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Köszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket, további tartalmas, kulturált időtöltést, kellemes nyarat és kellemes rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: A hagyományos és a mai zenék csak kimossák az agyat. De itt a legújabb intelligens muzsika a Beatrice-től. Háromszoros védelem az agynak. Komoly zenészek is ezt ajánlják.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Pontosította az MCC alapítványa megszűnéséről. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Az idősek közel 40%-a fél az elmagányosodástól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Félreérthetően kommunikált az alapítvány volt kuratóriumi elnöke Orbán Balázs az MCC alapítványának megszüntetéséről, erről írt az MCC vezetése. Közölték, a KEKVA megszüntetéséről hozott határozat nem egy váratlan kormányzati döntés eredménye, hanem pontosan illeszkedik az MCC-ről is szóló törvényben rögzített menetrendbe. Mint emlékeztetnek, a KEKVA megszüntetése után nyilatkozhat az eredeti alapító, jelen esetben a Tombor család arról, hogy a továbbiakban is működtetni kívánja ez alapítványt. A vezetés jelenleg is konstruktívan együttműködik a kormánnyal, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az eredeti alapító más szervezeti formában zökkenőmentesen működtethesse tovább az intézményt, fogalmazott az MCC vezetősége. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Éves összevetésben még 14%-os a drágulás, de ez jóval alacsonyabb az évelei 20%-os ütemnél. Negyedéves alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés, mindössze 0,3%-os növekedést mértek. Budapesten továbbra is az 5., az 1., a 12. és a 2. kerület a legdrágább. Az 5. kerületben az átlagos négyzetméter ár már meghaladja 2,2 millió forintot. Vidéken Szolnok és Miskolc mutatta a legnagyobb drágulást, míg a Balaton környékén már érezhető a kereslet visszaesése. A szakértők szerint a választások, a húsvéti időszak és az otthon start program kifutása is hozzájárult a piac lassulásához. Leginkább a betegségektől, a demenciától és az időskori kiszolgáltatottság mellett a pénzügyi gondoktól félnek a magyar idősek, derült ki az Érmák Nonprofit Kft. És az Európion közös felméréséből. A kutatás eredményei szerint a válaszadók 70%-át nyugtalanítja az egészségügyi ellátás minősége, közel fele pedig attól is fél, hogy elmagányosodik időskorára. Mindezek ellenére a megkérdezettek 39%-a elutasítja az idős otthonba költözés lehetőségét. Az is probléma, hogyha valaki mégis bejut egy otthonba, havonta átlagosan 300-450 ezer forint térítési díjat kell fizetnie, miközben az átlagos nyugdíj 2-300 ezer forint körüli. Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének hűtési rendszere, ezért az MR diagnosztikai vizsgálatokat jelenleg nem tudják elvégezni, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei intézmény vezetősége a kórház honlapján. Kiemelték, mindent megtesznek a hiba mi hamarabbi elhárítása érdekében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvő és járó betegek MR vizsgálatainak elvégzésére, a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a Hatvani Albert Schweitzer Kórház rendelőintézetet, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházat jelölte ki, tájékoztattak. Kedden a napos idő mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, míg a déli ország rész nagy részén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 Celsius fok között alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Július 7-e, kedd. A fővárosban a villamospályák karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Félpályás lezárás nehezíti a haladást mindkét irányban, a második kerületben a Hidegkúti úton a Rózsa utcánál közműépítés miatt. Lezárták az ötödik kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatornát építés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót. A Kálvin téren a 9-ös autóbusz megállójában áll meg. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból lehet felhajtani.
0: Hobby Rádió.
7: Világjáró. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál
8: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket! Kalandozzanak velem a világ és hazánk legszebb és legizgalmasabb tájain. Ma az örök tavasz szigetére, Tenerife-re invitálom Önöket. A magyarok körében is közkedvelt úti cél a 13 szigetből álló Kanári szigetcsoport részét képezi az Atlanti óceánon. A legnagyobb sziget Tenerife, amelynek területe 2052 négyzetkilométer. A legkisebb lakott sziget a Los Lobos, amelyen mindössze néhány család él. A szigetcsoport közigazgatásilag Spanyolországhoz, földrajzilag viszont Afrikához tartozik. Valamennyi sziget vulkanikus eredetű, mégis nagyon különböznek egymástól. Egyes szigetekre alacsonyabb, zömökebb domborulatok jellemzőek, Tenerife-re ellenben a magas hegyek. Legöregebb hegyláncai a vulkán kitörésének következtében 12 millió évvel ezelőtt emelkedtek ki az Atlanti óceánból. Mai formájában 3 millió éve létezik, három vulkán egyesülésének köszönhetően. A Kanári-szigetek és egész Spanyolország legmagasabb pontja az itt található 3718 méter Pico del Teide. A vulkán majdnem mindenhonnan látható a szigetről, a kráter pedig helyenként 17 kilométer hosszú. Csúcsát télen heteken keresztül hóborítja, míg a sziget déli oldalán elnyúló strandokon 25-28 Celsius fokos melegben fürdőzhetnek a nyaralni vágyók. Tenerife ideális célpont az év minden hónapjában. Klímáját leginkább a passzált szelek és a frissítő golfáramlat befolyásolja. Ennek is köszönhető, hogy a sziget mindig is nagy népszerűségnek örvendett. Szerették a rómaiak is, akik Boldog szigetnek nevezték, Homérosz pedig azt írta róla, hogy itt mindig tavasz van, lakói pedig boldogok. Innen ered az örök tavasz szigete elnevezés. Itt élvezhetjük a világ legkellemesebb időjárását. Télen sincs hidegebb 15 foknál, és általában 20-25 fok van. Nyáron a minimumok 20, a maximumok pedig 30 fok körül alakulnak. Az óceán vize a Kanári-áramlás miatt mindig kellemes, 20-24 fokos. Az év minden napján strandolók lepik el a partokat, míg alig 40 perc autózással akár hógolyózhatunk a Teidén. Télen inkább az idősebb korosztálynak kedvez a tavaszi időjárás, de nyáron sincs kánikula, a szinte állandóan hűvös óceáni fuvallatnak köszönhetően. Évente 2-3 alkalommal találkozhatunk a kalimával, ami egy forró afrikai szél, ilyenkor 40 fok is simán előfordul, olyan, mintha hajszárítóval fújnának. Szerencsére ez nem tart tovább 2-3 napnál.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Világjáró. Ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Hatalmas hegyek, vulkánok, kristálytiszta vízű, fekete homokos strandok, ez Tenerife, a Világjáró magazin mai úti célja. A Kanári-szigetek legnagyobbika sokkal többet nyújt, mint csak lustálkodást a strandon. A gyönyörű környezet például fantasztikus túrákra csábít, hiszen Tenerifén számos lenyűgöző szépségű, egyedülálló természeti képződmény található. Az itt tapasztalható egyedülálló kettősség minden látogatót lenyűgöz. Nem meglepő, hogy a sziget rendkívül népszerű turista célpont. Évente 3,5 millióan látogatnak ide, és ez a szám nem tartalmazza a spanyol turistákat. Mielőtt elmerülünk a látnivalókban, íme néhány praktikus tanács. Mivel a Kanári-szigetek Spanyolországhoz tartozik, így az Európai Unió része hivatalos pénzneme az euró. Mindenképpen itthon váltsunk valutát, mert a szigeten akár 20-30%-kal kevesebbet kaphatunk forintunkért. A bankkártyákat elfogadják, de sokszor, ha bankkártyával fizetünk, rászámolnak 2-3%-ot a magáncégek. Ennyivel sarcolja őket a bank, és ezt gyakran a vásárlóra terhelik. Apropó, fontos infó lehet, hogy a sziget vámmentes, így ne lepődjünk meg, hogyha hazaúton a repülőn plazmatévéket cipelő turistákat látunk. Aki a Kanári-szigetekre érkezik, fiatalodik egy órát. Tehát amikor Magyarországon déli 12 óra van, ott még csak délelőtt 11. Mi magyarok jellemzően repülővel érkezünk a szigetre, amelynek bebarangolására szakképzett idegenvezetővel vagy akár önállóan is vállalkozunk. Tenerifén elég rossz minőségű a tömegközlekedés, a buszokat zöld színükről lehet felismerni, a vezetőnél válthatunk jegyet, vagy használhatjuk az előre megvásárolt bonót, vagyis bérletet, ám érdemesebb autót bérelni, így nagyon gyorsan lehet közlekedni, hiszen türelmesek az autósok, de parkolóhelyre bizony vadászni kell. Autót a 25. évüket betöltött személyek bérelhetnek, kilométer korlátozás nélkül. Rengeteg különféle cég és autó áll a rendelkezésünkre. Nagyon jó az úthálózat, mindenhol táblák vannak, nehéz eltévedni. A benzin relatíve olcsó, a rendőrök tekintélyesek, de segítőkészek. Tenerifén rengeteg bérautó közlekedik, amelyeket turisták vezetnek. Sokan nem ismerik az utakat, ezért gyakran az utolsó pillanatban váltanak sávot, és a helyiek közlekedési morálja is némiképp eltér a magyar gyakorlattól, ezért legyünk a szokottnál is figyelmesebbek, és a zebráknál kivétel nélkül mindig álljunk meg, hogyha gyalogost látunk. Soha ne hagyjunk semmilyen értéket az autóban, pláne ne szem előtt. Autólopás gyakorlatilag nincsen, de ha egy táskát hagyunk az ülésen, akár nappal is betörik érte az ablakot. Ami érdekes a szigeten, hogy itt nem utcanevek alapján tájékozódnak az emberek, hanem minden épületnek van saját neve. Még a taxisofőrök sem ismerik az utcákat. Ha egyébként csak a közeli strandra megyünk, ezt jobb taxival megtenni, mert a strandok közelében szinte lehetetlen parkolót találni. A mai Világjáró magazinban ugyan Tenerifén kalandozunk, de én most néhány perc erejéig Egyiptomba csábítom önöket, hogy ha van kedvük egy kétszemélyes egyiptomi utazáshoz, és miért ne lenne, akkor keressék fel a www.egyiptomtitkai.hu oldalt, és lájkoljanak bennünket, hiszen a Világjáró magazin hallgatói közt egy kétszemélyes hurgadai utazást fogunk kisorsolni.
2: Hobbi Rádió!

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Folytassuk kalandozásunkat Tenerifén, az Atlanti-óceán egyik gyöngyszemén, amely szokatlanul változatos, lenyűgöző és kontrasztokban gazdag. Sziklaszirtek és mély szakadékok, sokszínű vegetáció és romantikus öblök váltakoznak. A nyaraló paradicsom fölé magasodik a sziget szívében Tenerife és Spanyolország legmagasabb hegye, a Pico del Teide. Ettől délre található egy gigantikus, holdbéli táj a Las Canadas kráterrel, amíg délen a legnagyobb üdülő paradicsomok homokos strandokkal csábítják a fürdeni és pihenni vágyukat, addig a háttérben a sziget húfötte jelképe magasodik, lélegzetelállítóan. Színpompás növényvilág borítja a sziget északi részét, ahol hatalmas pálmaültetvények, bujavirágos kertek, gondozott parkok, erdők és egyedülálló növényzet csábítja az utazót. Tenerifén lehetőség van szinte minden sport kipróbálására, és a szabadidős programok is rendkívül sokrétűek. Remek szórakozás lehet a családok számára a sziget állat- és növényparkja, a Loro Park, továbbá a vízi vidám parkok is. Élvezzék a napsütést Playa de las Americason, kiránduljanak a vulkánikus kőrengetekbe, amely a Teide lábához vezeti el önöket, vagy fürödjenek és napozzanak a szálloda medencéjében egy üdítő koktél mellett. Nos, bármelyikre vágynak, itt megkapják, a sziget szépsége és változatossága mindenkit elvarázsol. No, de lássuk, melyek a legnépszerűbb üdülőhelyek. A sziklás hegyek által övezett Playa de las Americas a turisták meg

0: Világút válasszák. Az egykori halászfalu mára egy igazi turista központtá nőtte ki magát, és szinte teljesen egybeépült a szomszédos Los Gigantes-szel és Playa de la Arenával. A nyugodt falu kitűnő választás az igazi pihenésre vágyóknak. A kikötőben megismerkedhetünk Puerto de Santiago régi arcával. Kis fabárkák ringatóznak a vizen, amint a halászok éppen munkába indulnak. Itt igazán messzinek tűnnek a rohanó hétköznapok. San Miguel is vonzó célpont lehet, a mezőkkel körülölelt csendes település 500 méterrel a tengerszint felett helyezkedik el, ahonnan csodálatos kilátás nyílik Tenerife déli részére. Kitűnő nyaraló hely a nyugalmat és természetet kedvelőknek, valamint a golf szerelmeseinek. A Kanári-szigeteken, így Tenerifén is a strandok nyilvánosak, nincsenek privát strandok. A legtöbb helyen bérelhetünk napágyat és napernyőt. Tenerifének vulkánikus természetéből adódóan kevés természetes partja van, ezeket főleg szürke, fekete homok borítja, lényegében vulkánikus eredetű hamu. A turizmus drámai növekedése azonban megkövetelte a mesterséges partszakaszok kialakítását. Mára rengeteg kiváló, tiszta part áll készen bőrünk barnítására. Tenerife leghíresebb és legnépszerűbb strandja a Santa Cruznál lévő Playa de las Teresitas, amely egy nagyon szép mesterséges strand. 1973-ban bővítették ki, és ekkor hozták be a fehér homokot a Szahara spanyol felség területéről. Körülbelül 4 millió zsák homokot importáltak ide. A strand adottságai nagyon jók, sok bár van és jó pár étterem is található itt. Rengeteg pálmafa áll a parton, árnyékot nyújtva az érzékenyebbnek ezen a másfél kilométer hosszú strandon. Bár az Atlanti óceán vize kellemes felfrissülést nyújt, Tenerife több annál, mint hogy egész nap a parton pihenjünk. Rengeteg felfedezésre váró helyet kínál, ezekről hallhatnak a folytatásban, itt a Világjáróban.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor. A Hobby

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Tenerifén mindenki megtalálja a neki tetsző programot, legyen a szörf, halászat, túrázás vagy vízipark. Szervezettúttal vagy önállóan is bejárhatjuk az egész szigetet. Elmehetünk spanyol táncestre, átruccanhatunk Kolumbusz Kristóf szigetére, La Gomerára, vagy bálnákat, delfineket figyelhetünk a nyílt óceánon, de megismerhetjük a világ legnagyobb papagájgyűjteményét is, sőt akár részeseivé válhatunk egy hangulatos várjátéknak, ahol a lovagok küzdelmét figyelve a középkor szokásai szerint kézzel fogyaszthatjuk el vacsoránkat. Azoknak, akik szeretnek túrázni, elsősorban az ördög szakadékot ajánlom, amely gazdag búja és a zöld növényzetben, és néhány helyen Tenerife természetes folyóvizeiben. A séta körülbelül 3 órát vesz igénybe, és 6,5 kilométer hosszú. Érdemes reggel megtenni, mert gyönyörű, ahogy felkel a nap. Akik még vállalkozóbb kedvűek, és akár autóval vagy anélkül is elindulnak, javaslom a Masca nevű kis falut és hasadékot. Masca a kalózok rejtek helye volt, a legendák szerint még ma is kincsek vannak a barlangok mélyébe rejtve. 1991-ben építettek utat ide, addig nem is volt megközelíthető a település autóval. Éppen az elzártsága révén lett turista látványosság, mert olyan, mintha az odalátogató visszautazna az időben. A faluból a Masca hasadékon át egy vadregényes út vezet a Los Gigantesek lábához. A hatalmas sziklaképződmények Tenerife legszebb látnivalói közé tartoznak. Magasságuk akár az 5-800 métert is elérhetik. Aki nem a szárazföldön túrázna, hanem a nagy kékséget szeretné meghódítani, az talán legegyszerűbben Playa de las Americasból teheti ezt meg. A parton egymást érik a búvárbázisok, még Los Gigantest is javasolnám, hiszen ott különleges barlangi, vagy akár bálnákhoz közeli merüléseket is végrehajthatnak a vállalkozó szellemű utazók. A városnézést kedvelők sem maradnak program nélkül, a főváros Santa Cruz, vagy a sziget másik nagyvárosa Puerto de la Cruz szép helyekben és múzeumokban is bővelkedik. Ha a Tenerife-re utaznak, semmi pénzért ne hagyják ki a Siam Parkot. Ez a csodálatos, tájföldet idéző vízi vidám park Playa de las Americasban található, különféle attrakcióival és egzotikus környezetével felejthetetlen, lenyűgöző élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A Siam Park nem csak Tenerife, de Európa legnagyobb és leglátványosabb vízi parkja is, amelyet a legtöbben a csúszdák miatt látogatják meg, de önmagában is gyönyörű a hely, akkor is, ha csak sétálni van kedvünk. Tájépítészek kivitelezték eredeti anyagokból a függőpiacot és a boltokat, a park minden részletében tökéletes, a kertjétől az ékszerekkel kirakott fehér elefántokig, ami a jó szerencse szimbóluma. Tenerife talán legfontosabb látnivalója a Teide vulkán. Holdbéli táj ez, ilyenek lehetnek a Mars vörös sziklái. A tűzhányó a Föld 3. legnagyobb vulkánjának számít, utoljára 1798-ban tört ki, de a jövőben újabb kitörésekre számítanak. A csúcs megmászásához nem kell profi hegymászónak lennünk, libegővel körülbelül 10 perces utazás után eljuthatunk arra a vulkáni fennsíkra, ahonnan mintegy fél órás, oxigénszegény levegőben megtett gyaloglás után már a csúcsra érkezhetünk. Az itt terjengő sárgás, kénes füstöt és a kellemetlen szagokat kompenzálja a gyönyörű látvány. Szép időben Tenerife egész szigetét láthatjuk, míg felhős időben az áthatolhatatlan felhőket csodálhatjuk. A csúcs utolsó 200 méterének megtételéhez engedélyt kell kérnünk, amely beszerezhető a Nemzeti Park irodájában. Ha a Teidére kirándulunk, mindenképpen réteges öltözet javasolt a furcsa időjárási körülmények miatt. Télen hú fedi a hegyet, nyáron is állandó hideg szél fúj, pár lépésenként is változhat a hőmérséklet a széltől és a napsütéstől függően. Ha van egy szabad esténk, és autó is rendelkezésre áll, ajánlani tudom az éjszakai Teide túrát is, útközben gyönyörűen világító városok, magasabban az abszolút sötétség miatt a legcsillagosabb égbolt látható. A Világjáró magazin hallgatói közt egy 2 személyes egyiptomi utazást fogunk tehát kisorsolni. Ahhoz, hogy esélyesek legyenek az utazásra, nincs más dolguk, mint lájkolni a www.egyiptomtitkai.hu oldalt.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!
3: 1, 2, 3, 4, 1, 2,

0: Világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Képzeletbeli tenerifei utazásunk során jártunk már kristálytiszta vízű tengerparton, megismerhették a legjelentősebb természeti látnivalókat és kikapcsolódási lehetőséget, és bízom benne, hogy kedvet kaptak ahhoz, hogy egyszer, ha van rá lehetőségük, ellátogassanak a szigetre, ám ahhoz, hogy üdülésük valóban felejthetetlen legyen, nem árt néhány apró óvintézkedést betartani és figyelembe venni azt, hogy ahogy leszállunk a repülőről, egy másik kultúrába csöppenünk. A Kanári-sziget lakói hétköznapjaikat európai módon élik, bár a munkaidő más. Déli népekhez hasonlóan megszakítja a déli pihenő a siesta, ami 13-tól 17 óráig tart. Erre az időre bezárnak a boltok, a hivatalok, leáll a nyüzsgő élet. A nagyobb turista központokban persze nem zár be minden üzlet, sőt a hétvége sem szünnap, ám nem árt tudni, hogy a legtöbb üzlet és gyógyszertár a siesta alatt bizony zárva tart. Mivel kevés természetes forrás található a szigeten, a vízellátásban gondok merülhetnek fel, nem szabad inni a csapvízből, mert kanáriai betegséget lehet tőle kapni, ami erős fejfájással, lázzal és gyomor problémákkal jár. Ha egy magyar turistának orvosi ellátásra van szüksége, az otthon megkötött biztosításával a kórházak többsége fogadja. Mindenképpen készpénzzel kell viszont kifizetni a mentővel való szállítást és az orvosi kiszállás díját. Javasoljuk, hogy kiutazás előtt váltsák ki az Európára érvényes európai egészségbiztosítási kártyát, amely a magyar TB kártya külföldön is elfogadott változata. Spanyolország területén új dohányzással kapcsolatos törvény lépett életbe, amely szigorúan szabályozza a dohányáruk árusítását és fogyasztását is. Mivel Tenerife Spanyolországhoz tartozik, így a középületekben, repülőtereken és tömegközlekedési eszközökön itt is tilos a dohányzás. A törvény érinti a vendéglátás területét is, éttermeket, bárokat és szállodákat. Végezetül ejtsünk néhány szót az ételekről is, nos a mediterrán konyha szerelmesei itt a mennyben érezhetik magukat. A levesek és egytál ételek igen kedveltek. A Rancho Canario például húsból és zöldségekből álló egytál étel, amelyet manapság friss sertéshús, csicseri borsú, burgonya, tészta, hagyma, sáfrány, fokhagyma és a pikáns spanyol paprikás kolbász a chorizo felhasználásával készítenek, ez Tenerife legősibb, legjellegzetesebb ételei közé tartozik. A spanyol élet egyik fő hozzávalója a tapas. Ez kis adag nasi, amit egy korsó sör vagy pohár bor mellé fogyasztanak leginkább. Lehet saláta, hús, tengeri herkentyű. A legfontosabb és legkedveltebb tapaszok az ensaladilla, vagyis a saláta, a pulpo, a polip, a sardella, a tortilla, vagyis a burgonyás omlett, a garabanzas, vagyis a csicseri borsú, illetve a csípős csirke, valamint a házi kolbász. Tenerifén nem csak a spanyol konyha különlegességeit kóstolhatjuk meg, rengeteg angol pub, kínai, indiai és olasz étterem, pizzéria csábítja az éhes utazót, emellett bárhol fellelhető bármilyen nemzetközi gyors étterem. Tenerifei utazásunk végén kívánom, hogy egyszer vagy akár többször is eljussanak erre a paradicsomi szigetre, és tartsanak a Világjáró magazinnal legközelebb is. Én Magyarosi Marianna vagyok, fedezzük fel együtt a világot!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok!

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélünkben aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
2: Ki fogjuk így az próbálni, simán.
1: Egy szó mint száz, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a Galád Gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látni valóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyan ebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, na csak Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a Világjáró. Egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Műsorajánló.
4: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hoppi Rádióban.
3: Egészségedre.
6: Egészségedre.
3: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
3: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
7: Retikül, szerdán 16 órától.
8: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
9: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Világjáró
3: a Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
10: A Hobby Rádióban.
11: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
12: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Vitézi Dávid szerint közel a megállapodás az uniós forrásokról, megdrágult a MOL-Bubi használata. Aligátor teknősre bukkantak a Balatonban, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vitézi Dávid építési és beruházási miniszter szerint lezárultak a tárgyalások az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról, és a helyreállítási terv szövege véglegessé vált. A tárcavezető az országgyűlés hétfői ülésén napi rendelőt azt mondta, a végső döntés pénteken várható az uniós tagállamok pénzügyminiszteri tanácsülésén, és minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születhet. Vitézi Dávid elmondta, a kormánya szükséges korrupcióellenes intézkedéseket és jogszabályokat már az országgyűlés elé terjesztette. A miniszter bírálta az előző kormány uniós politikáját, és úgy fogalmazott, a korábbi brüsszeli kampányok végül a magyar gazdaságot, a vasutat, az egészségügyet és a felsőoktatást hozták nehezebb helyzetbe. A MOL-Bubihoz vásárolható havi bérletára 1500-ról 2500 forintra emelkedett, a korábbi féléves bérlet helyébe lépő éves előfizetés ára pedig 13000 forint helyett immár 21250 forintba kerül. Ez 60%-os drágulást jelent mindkét bérlet esetében, írja a Telex. Az áremelés kapcsán megszólalt a Magyar Kerékpáros Klub is, amely szerint túl magasak a díjak a szolgáltatás esetében, amit részben közpénzből tartanak fenn. A társaság a BKK-hoz fordult, arra kérve a közlekedési szervezetet, hogy szakmailag indokolják meg az árképzést, valamint a díjszabás felülvizsgálatát, mielőtt bevezetik az új árakat. Aligátor teknősre bukkantak a Balatonnál, az állatot rendkívül erős harapása miatt tilos kézzel megfogni, ugyanis súlyos sérülést okozhat. A most befogott példányt a Balatonföldvári Teknős Parkban helyezték el, írja az Időkép. Az aligátor teknős Magyarországon nem őshonos faj, ám így is szinte minden nyáron érkezik hír arról, hogy hazai vizekben találkoztak vele. Általában gondatlan állattartók helyezik ki őket, amivel óriási bajt is okozhatnak. Az állat ugyanis rendkívül jól alkalmazkodik a környezeti tényezőkhöz. Nincs természetes ellensége, ráadásul képes szaporodni is, amivel a hazai fajokat is kiszoríthatja. Fontos, hogy befogását kizárólag szakember végezheti. Budapest legnagyobb napelemparkját adták át a West End tetején. A közel futballpályányi méretű napelempark évente több mint 1,5 gigawattóra zöld energiát termel, ami mintegy 300 háztartás éves áramfogyasztásának felel meg. A 4 éves fejlesztési program eredményeként az épület együttes széndioxid kibocsátása 81%-kal csökkent 2019-hez képest. Az energiafelhasználás 80%-a pedig már megújuló forrásból származik. A korszerűsítés részeként modern gépészeti rendszereket, LED-világítást és mesterséges intelligenciával vezérelt épületfelügyeletet is bevezettek. Megújult a 1,5 hektáros tetőkert is, amely javítja a mikroklímát, segíti a csapadékvíz helyben tartását és növeli a városi zöld felületeket. A beruházás a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelkedő hazai példája. Kedden a napos idő mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, míg a déli ország rész nagy részén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 Celsius fok között alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
3: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogom van.hu.
2: Jogom van.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogom van.hu.
1: Jogom van.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Timár Péter, a Vakvagányok című film rendezője is a kitüntetettek között volt a Művészeti Akadémia köztestületi díjának átadásán 2025. június 19-én. Az ünnepségen egy különleges fellépés is megvalósult, amelyen közel 25 év után először hangzott el élőben a film főcímdala az eredeti előadóktól, Máj Kriszta és Gémes Antos előadásában.
9: A Magyar Művészeti Akadémia életműdíjával részt a magyar szellemi élet azon jeles művészek, akinek kiemelkedő munkássága életműve, például a nemzet felemelkedéséért, megmaradásáért végzett odaadó önzetlenül és a személyes bátorságosan nélkülöző munkálkodásra. A Magyar Művészeti Akadémia életműdíját 2025-ben művészi erejű, a közönség körében népszerű filmjeiért, életművéért, a Balázs Béla Díjas filmrendező, forgatókönyvíró operatőr, Timár Péter kapja. Kérem, engedjék meg, hogy felolvassam Timár Péter Lamptár címját. Egyik filmemet sem szeretem jobban a másiknál. Ez olyan, mint ahogy a gyerekeit is egyformán szereti az ember. A Balázs Béla stúdió tagjaként ismerte meg a kép manipulációs technikákat. Karrierjét kísérleti filmekkel kezdte, majd ezzel a sajátos szemlélettel készítette a 80-as és 90-es évek vígjátékait. Legismertebb filmjei kultuszfilmekké váltak. Kísérletező formanyelve a mindennapi emberek világát ábrázoló, fájdalmasan groteszk, érzékeny és katartikus vígjátékai a széles közönséget szólították meg. Filmje igazán groteszk látásmód élteti és teszi összetéveszthetetlenül eredetivé. Közönségbarát műveinek tartalmi mélység van, amit a nézők megértettek és megszerettek, mert ezekben a filmekben önmagukat, rokonaikat és ismerőseiket fedezhették fel. Timár Péter a szakma legendájává vált, alkotásai a magyar filmkultúra alapművei között szerepelnek. Felkérem Kői Attila elnök urat és Timár Péter urat, hogy fáradjál fel.

Kedves mindenki, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és átvehetem ezt a díjat, amit megköszönök a akadémia tagjainak, de elsősorban Bacsó Péternek ott fönt, aki rábeszélt arra, hogy rendezzem meg az egészséges előttet, mert ezt csak ott találtam magunk filmrendezőt. A másik, ami nagyon fontos, hogy a himnusz, amit elszavaltuk, amikor elkezdődött az előadás, hogy abban van egy sor, ami egész rányomta a bélyegét, ami művészetemben ahogy tetszik, ez pedig a jókedv. Hát meg a magyar jókedvben, ez volt a irányom. Ezért csináltam főleg így. Köszönöm szépen!

szépen köszönjük téged, Timár Péter Buszabajt, és találkozásán sok szeretettel gratulálunk. Nem hiszem, hogy van itt a teremben bárki, aki ne ismerne Timár Péter munkásságát és filmjeit. Filmjeinek meghatározó a zenei világa. Ezek szorosan összefonódnak Cserepes Károly nevével, az egykori legendás vízöntő együttes tagjával és zeneszerzőivel. Bár Cserepes Károly már évtizedek óta nem lép színpadra, a mai ünnepi alkalommal mégis vállalta, hogy ő választ meglepetés műsorszámot a mutatásának. Következzen tehát Tímár Péter Vakvagányok című filmjéből Cserepes Károly szerzeménye, a Love Dance, melynek szövegírója Müller Péter Sziámi. Ennek a produkciónak az a plusz különlegessége, hogy a 2001-ben készült filmzenéjét eredetileg két kiváló énekes énekelte. Külön stúdióban és soha nem találkoztak egymással. De itt most, ma, Tímár Péter kedvéért először egy színpadon énekelnek élőben, és most is találkoztak először. A színpadon tehát Mike Krista és Gémes Antos fogadják őket a szeretettel.

0: Nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon egyedülálló és tulajdonképpen ős bemutatót, ezt, hogy használtam ezt a szót.
1: Gratulálunk ehhez a díjhoz. Milyen érzés egy ilyen díjat?
2: Hát meglepődtem, hogy ebben részesülök. Hát ez nagyon nagy megható figyelmesség. Az embernek egy leltárt kell csinálnia, és akkor rájön arra, hogy már megcsinálták helyette. És ez pozitív.
1: Arról volt információt, hogy Kriszta és a Vakvagányok című film hirtelen előkerül a mai napon, vagy ez meglepetés volt?
2: Nagyon meglepetés. Elsírtam magam, mondom. Boldog voltam, hogy ez jutott az eszünkbe.
1: Arra esetleg emlékszel-e, hogy a látás sérült színészeket, azokat direktben válogattad annak idején, amikor beszélgettünk.
2: Igen.
1: Ez 25 évvel ezelőtt. Na de a háttérszínészek, ugye például Antos, hogyan került ő a képbe? Éppen ott volt a főiskolás színész, vagy színitanonc, vagy direkt volt ez a választás, hogy ő lesz majd a férfi hangja az éneknek?
2: Már nem emlékszem vissza erre, hogy hogy döltek el a dolgok. Szerepes Karcsia sokat segített. Nehéz már így visszakeresni.
1: Igen, hát ez azért egy negyed évszázadnyi történelem. Az utóbbi időben mivel foglalkozol egyébként? Valószínűleg, hogy nem csak a nyugdíjasok életét éled.
2: Tankönyvet írtam, most az foglalt le, hogy ilyen filmes szakanyaggal foglalkoztam, abban, amiket összeszedtem, azokat leírjam és továbbadjam. De úgy pihenek, most már nem nagyon válogatok a munkák között.
1: Terved van rendezni újabb filmet, vagy forgatókönyvet?
2: Az kizárt dolog. 60 fölött rendben már ne rendezzem filmet. Kivéve, hogyha Louis Buñuelnek hívják.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, és gratulálok ehhez a díjhoz még egyszer.
2: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Köszönöm.
1: Most találkoztatok először, ez körülbelül 25 év után történt.
3: Igen.
1: Meg. Antos, neked 25 évvel ezelőtt időszakról milyen emlékeid vannak? Hogy történt ez, amikor fölkértek énekelni?
3: Az a helyzet, hogy lényegében semmilyen. Én 25 évvel ezelőtt pályakezdő színész voltam, minden éjszakai manőverrel megfűszerezve, tehát tulajdonképpen nekem a 25 évvel ezelőtti emlékeim homályosak, mint ahogy gondolom minden csikú.
1: Ekkor még főiskolás voltál egyébként?
3: Igen, igen. Meglepő is volt, hogy én ezt csináltam.
1: Hogy egyáltalán szerepelsz egy CD-n?
3: Igen, esküszöm, nem emlékeztem rá.
1: A filmet egyébként megnézted a közel
3: annak idején szerintem én ezt láttam, igen, de azt, amikor kijött a film, tehát mostanában nem néztem meg még egyszer, de most megfogom.
1: Krisztának viszont ez egy nagy vágya volt, és akkor ez most teljesült, hiszen
3: szuper, annak idején ez
1: hogy történt egyébként, hogy Kriszta, te kaptál egy énekes szerepet, mert ez sem volt egy egyszerű történet.
4: Nem bizony. Még annak idején a Vakvagányok című filmben való szereplést én azért vállaltam el, mert én akkor már pontosan tudtam, hogy milyen jó lenne énekesi babérokra törni. Nem főképpen a színészet vonzott engem, de úgy voltam már vele, hogy hát akkor, ha üthetünk két legyet egy csapásra, hát akkor legyen. És nagyon meglepett engem, amikor Timár Péter a próbákra behozta a félig kész anyagot mások által felénekelve, azt úgy éreztem, hogy most itt valamit be kell avatkozni, mert nagyon szeretném, hogyha legalább egy esélyt kaphatnék arra, hogy kipróbáljanak, mint énekes. És Péternek, amikor ezt mondtam, azt mondta, hogy miért akarsz? Hát mondom, szeretnék, próbáljuk meg, hogy van-e erre lehetőség, vagy egyáltalán jó vagyok-e annyira, hogy tényleg ezt egy magasabb szinten lehessen folytatni. És egyszer csak megjelent az iskola udvarán, ahol dolgozom, hozott egy diktafont, kihívott, hogy énekeljek. Nem tudtam a Süsfelnap és Boci-Boci Tarka felhozatal közül melyik legyen a megfelelőbb, de hát a viccet félretéve azután Cserepes Károlynak megmutatta, amit énekeltem, és eleinte én attól is boldog lettem volna, hogyha a Párizs című dalnak az elején volt két sorom, úgy volt, hogy azt fogom felénekelni, de aztán ez addig ment ez a dolog, míg megkaptam a főcím duettet is, és innen csatoltam az én dolgomat, ezt a bakancslistás dolgot, hogy én nem is tudtam, hogy Antos kicsoda, tehát a nevét így tudtuk a borítóról, és nagyon sokat gondolkodtam rajta, meg utána, amikor már mentem különféle helyekre énekelni, fellépni, vittem ezt a duettet különféle fiú partnerekkel lévén, hiszen nekem ez az egyik dal, ami a nevemhez köthető, és most jött el ezek szerint annak az ideje, hogy ezt valóban együtt is el tudtuk énekelni. Cserepes Károlyt kérték fel arra, hogy ezen a mai rendezvényen zenéljen, vagy valamilyen módon részt vegyen, de ő azt mondta, hogy ő már nincsen színpadon, és átadta nekünk ezt a lehetőséget. Ezúton is nagyon köszönjük, és komolyan mondom, szerintem ma én kaptam díjat, mert én nagyon boldog vagyok, hogy ezt meg tudtuk csinálni.
1: Antos, neked ezt az egész dalt akkor előről újból meg kellett tanulni?
3: Amennyire. És amennyivel, ugye, mivel én látok, én néztem a Kriszta száját közben, hogy melyik szója. Én vezettem őt a színpadon, ő meg vezetett.
4: Én vittem a
1: szöveget. Ez a koreográfia, mert ugye akkor ezek szerint koreográfia is volt, közben egy kis sumákkal.
3: Volt egy kis simi-humi, de szerintem egyébként nagyon jól sikerült, és nagyon boldog vagyok, hogy összejött. A koreográfia, végülis két széket feltettünk a színpadra, mert ugye a 2000-es évek popkultúrájában még nagyobb átkötő zenék voltak, amennyiben ezt lehet mondani.
4: Lehet bizony, mert már be vannak szabályozva a daluk 3 perc
3: környékén. Igen, ez tulajdonképpen egy díjátadó színpadán a mi adottságainkkal, hangsúlyozom, nem a Kriszta adottságaira gondolok, elsősorban a saját tánc és mozgás képességeimre, így úgy lehetett áthidalni, hogy tulajdonképpen egy utat tettünk meg, aminek volt stílusa, jelentése, hogy szerintem ez így kerek volt.
4: Azért instruáltak minket, hogy nézzél rá, meg fogd meg a kezét, meg vezess, tehát igazából ez egy ilyen kicsit művészire sikerült, mint ahogyan a film is maga, tehát próbálta lekövetni, éppen ezért is az egyik hölgy pont mondta nekem, hogy izgultál az elején? Mondom, nem, ezt így kellett énekelni, ugye ennek a filmnek a sztoriához igazodik, hogy valaki ébredezik fel a régi magányos állapotából, és magára talál, meg aztán jön a duett által ez a Love Dance, tehát hogy ez egy építkező dal, ezt megpróbáltuk így megcsinálni.
1: Hantos, te ugye színészként dolgozol, nem énekesként főként.
3: Hát most már tulajdonképpen én nem dolgozom egy ideje színészként, én az elmúlt években a Pesti Magyar Színháznak a művészeti igazgatójaként dolgoztam, meg most szabadúszó rendezőként dolgozom, de színészként végeztem, igen.
1: Első találkozás volt 25 év után, ez egy negyed évszázadnyi történet. Lehet ennek, lesz ennek folytatása, ennek a szakmai kapcsolatnak?
3: Minek utána arra sem fogadtam volna, hogy én ma itt leszek. Természetesen lehet.
5: Most hallgassunk bele a 2001. február 8-án sugárzott műsorunkba, amelyben a Vakvagányok című film készítésének hátteréről volt szó.

0: sérült főszereplője, 2009-ben elhunyt.
1: Forgatás előtt azt hiszem, 2 héttel voltunk a Hajógyári szigeten a Vakokkal, plusz az Ivet meg a Vati Tamás, ugye a Bozsik Ivet is szerepel a filmben főszereplőként, ő volt a koreográfus is a táncnál, a Vati Tamás meg a segítője volt a koreográfiának a betanításánál, úgyhogy ezt gyakoroltuk egy hétvégén keresztül, és mielőtt indultunk volna, azelőtt úgy rákérdeztünk, hogy oké, hogy nem a mi hangunk lesz a musicalbe, de hogy akkor a filmben ugye hát mi leszünk, és hát nem. Ez így 2 héttel a forgatás előtt derült ki, minek utána mi már akkor próbáltunk ugye 3 hónapja, vagy 4 hónapja. És ez úgy nagyon-nagyon rosszul érintett mindannyiunkat. Hát engem annyira rosszul, hogy én akkor majdnem összepakoltam, és azt mondtam, hogy jó, viszlát, én akkor én nem, így nem csinálom. Akkor ott hagytam őket, úgyhogy akkor nem tudom, mire jutottak. Elvonultam, én marha könnyen sírok, úgyhogy akkor is elkezdtem sírtogálni. De aztán mégis elmentem velük a Hajógyári szigetre, mint mindannyian elmentünk, és aztán másnap volt egy hatalmas vita, hogy végül is ez a mi hangunk, és ennyi maradt volna meg a filmből nekünk, és így most már semmi nem a miénk, hogy aki beül vakként, mert nekünk ugye sok vak ismerősünk van, hogy nem fogja tudni, hogy én vagyok ott, mert hát nem látja, a hang nem az enyém. Most akkor jó, hogy azt mondják, hogy én vagyok a vászon, de ez legalább olyan, hogy lehetne ott a Schwarzenegger is. Szóval, és most honnan tudja, hogy én vagy ő vagyok ott.

0: fényszóró pásztázik végig a színpadon, és megtalál egy 6 év körüli vak kislányt, aki egy kis sámlin ülve énekel.
1: Sősvel nap, fényes nap, kertek alatt aludt a
2: ég. Ne énekeld ezt már!
0: Egy szintén 6 év körüli kisfiú lép be.
2: Minden nap ez nyávogott.
1: Sősvel nap, fényes nap,
2: maradj csendben! Azt sem tudod, milyen is a nap. Te vak vagy.
3: Hát ez egy nagy, nagy dráma. Valóban nem szerepelhetek a saját hangjukon. Ez egyszerűen azért van, mert én úgy dolgozom, hogy a felvétel közben instruálok. Tehát megy a kamera, megy a felvétel, és én akkor mondom be, hogy te most állj meg, vagy nézd rá. Beledumálok a felvételbe, így dolgozom, nem tudok máshogy dolgozni. És akkor jutnak eszembe dolgok. Hogy a próbán egyszer sem mondtam azt a szereplőnek, hogy menjen ki az ajtón, akkor döbbenek rá, hogy neki itt ki kell menni. Mindegy, ez egy működés, de ez oda vezet, hogy nem lehet használni a hangot. Számomra az utolszinkron az bekeretezése a filmnek, ott még teljesen új szövegeket írok. És valamikor teljes dialógust átírok, úgy, hogy kvázi ráírom a szájára, hogy valami tátok, de egész mást mond. Hát ez egy nagy dráma volt. Fölajánlottam nekik, hogy fogok hangmintákat csinálni szinkron színészekkel ebből a korosztályból, és mindenki kiválaszthatja magának a hangját. Evel úgy megbékéltek, mert azt nem mondom, hogy ezt örömújongva elfogadták, de tulajdonképpen megértették, hogy még egy-egy mondatot le lehet velük talán szinkronizálni így, hogy fülhallgatom, beadom az eredetit. De ott, ahol megváltozik a szöveg, vagy képen kívül kell kezdeni, vagy máshol kell kezdeni, mint ahol ami a felvételben van, az nem lehet, mert az nem lehet, hogy én meglököm neki a vállát, akkor az színész szileg pocsék.
4: Semmi baj nem lett volna, ha mi kedves némán szólt volna.
5: Ismét a próbateremben vagyunk, másnap este. Csak Imola és Edith próbálnak. Edith ismét a terem közepén összetolt székeken fekszik, Imola a magnó mellett ül.
6: Te itt fekszel a kórházi ágyon, mozdulatlanul. A szerzők szerint élet és halál között. És ismét jön az álom. Tudod a szöveget?
7: Még nem teljesen.
5: Edith felül.
7: Meghalok, álom, ez?
6: Mindegy. Elég, ha tátogsz.
7: De én nem akarok tátogni. Mi az, hogy tátogni?
6: Csak úgy teszel, mintha beszélnél. Figyeld.
5: Imola a saját szájára helyezi a lány ujjait, és némán tátog.
7: Ez szörnyű. Ha nem fogom hallani a saját hangomat, akkor minek csináljam? Akkor mi az enyém ebből az egészből?
6: Ez a playback. Egy technikai megoldás.
7: De erről eddig nem beszéltél. Hogy csak tátogok. Hogy mi csak tátogunk. Ez szemétség. Nagyon nagy szemétség. Arra nem gondoltál, hogy akkor mi marad a vakoknak ebből az egészből?
6: Máshogy nem lehet.
7: Nem is rólam van szó. Hanem a többiekről, akik idehozzák a vak pasiukat vagy a vak barátnőjüket az előadásra, és azok nem értik, hogy miért nem annak a hangját hallják, aki miatt idejöttek.
6: Ez butaság, Edith. Ez az egész nektek készül.

0: Imolához megy, egészen közel az arcához.
1: Köszönjük, nagyon köszönjük, de te is meg az összes látó vigyétek a francba színdarabotokat! Mi nem fogunk tátogni a ti kedvetekért!
0: Neki megy a székeknek, felindulva keresi a
1: kiáratot. El akarok menni!
0: Imola zavartan próbálja megállítani.
1: Mondd szabad ajtó!
0: Edith megtalálja az ajtót, kimegy. Imola tehetetlenül néz utána.
2: Gombos Ferencnek köszönhetően, aki szintén látássérült szereplője a filmnek, hozzájutottunk egy videókazettához. Talán ennek a konfliktusnak is köszönhetően Timár Péter elkészítette a filmet belsős anyagként úgy, hogy a szereplők saját hangjukon szólalnak meg. Nem udvariatlanság, nem is annak szánjuk, inkább érdekességként. Hallgassuk meg az iménti jelenetet a szereplők eredeti hangjával.
3: A próbateremben vagyunk este. Csak Imola és Edith próbálnak. Edith ismét a terem közepén összetolt székeken fekszik. Imola a Magnó mellett ül.
4: Te fekszel a kórházi ágyon. Mozdulatlanul. A szerzők szerint élet és halál között. És ismét jön az álom. Tudod a szöveget?
5: Még nem teljesen. Meghalok, álom ez?
4: Mindegy. Elég, ha tátogsz.
3: Edith felül.
5: De én nem akarok tátogni. Mi az, hogy tátogni?
4: Csak úgy teszel, mintha beszélnél. Figyeld!
3: Imola a saját szájára helyezi a lány ujjait, és némán tátog.
5: Ez szörnyű. Ha nem fogom hallani a saját hangomat, akkor minek csináljam? Akkor mi az enyém ebből az egészből?
4: Ez a playback. Egy etikai megoldás.
5: De erről eddig nem beszéltél. Hogy csak tátogok, hogy mi csak tátogunk. Szemétség. Nagyon nagy szemétség. Arra nem gondoltál, hogy akkor mi marad a vakoknak ebből az egészből?
4: Máshogy nem lehet.
5: Nem is rólam van szó, hanem a többiekről, akik idehozzák a vakpasjukat vagy a vakbarátnőjüket az előadásra, és azok nem tudják, hogy miért nem annak a hangját hallják, aki miatt idejöttek.
4: Ez butaság, Edith. Ez egész nektek készül.
3: Edith Imolához megy, egészen közel az arcához.
5: Köszönjük, nagyon köszönjük, de te is, meg az összes látó, vigyétek a francba a színdarabotokat. Mi nem fogunk tátogni a ti kedvetekért.
3: Neki megy a székeknek, felindulva keresi a kijáratot. Imola zavartan próbálja megállítani. Edith megtalálja az ajtót, és kimegy. Imola tehetetlenül néz utána. Majd ő is kimegy az ajtón.
6: Ritka az, amikor egy színész találkozik szinkron hangjával, vagy szinkron hang találkozik a színésszel. A jelenlegi helyzetben ez csak szervezés kérdése. A Pillesó mikrofonja előtt Matatek Judit és szinkron hangja Bognár Anna találkoztak.
7: Bognár Anna.
8: Hello, Edith hang.
7: Hát ez így most nagyon furcsa. Igazából én annak örültem volna, hogyha a te hangodat hallom.
8: De nem, én nekem tökéletesen a te hangoddal.
9: A te hangodat én választottam, úgyhogy abszolút mérőben olyat hallottam, akit én választottam.
7: Itt nagy mennyiségben nem volt más milyen, mert gondolom nem tudom, hogy mit hallottál, voltak ilyen, amiket így felmondtunk.
9: Nem, egyáltalán nem volt más milyen, sőt, nagyon edites volt.
7: Tényleg?
9: Hát meg igen, hát figyelj azért a hanggal, sokat lehetett rá segíteni, meg játszani. Úgyhogy azért, de sokat dobtál ezen a szerepen.
7: Minden esetben nekem nagyon nagy élvezet volt.
10: Milyen volt vakot szinkronizálni?
7: Furcsa volt, mert neked a Judit az arcodat egy nagy részt eltakarja a szemüveg. Tehát ugye mi a képből tudunk kiindulni, mint szinkronhangok, és akkor így figyeltem az arcodat, de nagyon kevés látszik belőle. És olyan érdekes volt, hogy Kömmel meg nagyon sok segítséget adott, tehát annak ellenére, hogy alig változott az arcod, tehát alig játszottál vele, ilyen apró kis nüansznyi segítségek voltak, ilyen apró játékok, amiknek viszont sokkal többet ér, mint bármilyen eltúlzott, nagy, művies, erőltetett valami, és ezeket meg nagyon nagy élvezet volt kifigyelni így közben, hogy aha, itt mit mutat, meg mit játszol, meg nem tudom, és akkor igyekeztem én is azt, hát nem tudom, tényleg, hogy ez nem az én dolgom így megítélni, hogy sikerült, de nagyon élveztem.
9: Nekem összességében nagyon tetszett az egész szinkron, szóval ahhoz képest, hogy mennyire buckottunk ellene, nagyon jó lett. Van, aki meghallgatta már, így az előzetesből hallották ilyen bevágásokat, és mondták, hogy van, még itt-ott még hasonlít is a hangszín az enyém.
7: Tényleg? Hát ennek viszont nagyon örülök. Ennyit tudok mondani, de gondolom, hogy meg vagyok illetődve kicsit, úgyhogy... Köszi
9: szépen a hangodat.
7: Ne, én köszönöm az egész lehetőséget. De tényleg nagyon szép. Nem tudom, hogy ez kinek kellett. Igazából te választottad.
9: Aki javasolt téged. Köszönöm, mert én csak kiválasztottam.
7: Az egy nagy szerencsés véletlen. Igen, azt hallottál?
9: Igen.
7: Hogy én az utcán találkoztam össze egy régi ismerősömmel. Épp mentem szinkronba ugyanerre a helyre, csak egy másik emeletre, egy másik stúdióba, és mondta, hogy nem jössz fel, nincs ide, van itt egy hangcasting, vagy ilyen kis kiválasztás. Fölmondtam pár mondatot, és utána kaptam egy telefont, hogy te kiválasztottad a hangomat, aminek nagyon örültem. Úgyhogy hát tényleg ezt akkor neked kell leginkább megköszönnöm.
9: Következő filmem ez is te hangodat választ.

0: neked egyébként vakokkal kapcsolatod az előtt?
1: Volt, igen, a nővérem révén, aki a vakok intézetében dolgozott felügyelőként és gyógypedagógusként pár évig, és akkor benne is jártam nála sokat, meg ki is hozott gyerekeket hozzánk, úgyhogy volt kapcsolatom, valamennyire már így közel kerültem, meg persze én is végigjártam ezt, hogy így szokták mondani, hogy az ember tart a dologtól, és aztán eljut odáig, hogy hát semmi különbség nincs egy vakember és egy látó ember között, és én is eljutottam, és ezt most már így vallom is.
2: A Városligeti Vakok Parkjában vagyunk. Néhány nem látó pár sétál. Melegen süt a délutáni napfény.
3: Pont a szememre.
4: Na, a szememre tettem. Tessék.
2: Edith éppen egy kendőt köt az Ede szeme elé. A padon ülő Imola szemét Erik köti be.
3: Aztán nem csalunk.
5: Ne se csalj, anya!
3: Erik. Na, gyerünk.
2: A pingpongasztalhoz lépnek.
4: Óvatosan.
5: Gyere, anya!
3: Óvatosan vezess, Erik, lassan!
2: Elindul a labda.
4: Védd magad!
2: Ede játszik Imolával, Edith és Erik az asztal mellett várakoznak. Imolának sikerül begurítani a labdát a négyzetbe.
5: Bent van, mi jövünk?
3: Csere!
5: Vigyázz, anya!
4: Ügyesen csinált.
3: Ne féltsél!
2: Edith játszik Erikkel, és így tovább.
3: Megvan.
2: Magukra hagyjuk őket, mert a történetünk végéhez értünk.
6: Gombos Ferenc.
0: Mi az, amit te ettől a filmtől kaptál?
7: Jóval több ismerősöm lett, meg előtte nem jártam el sehova, most meg azért eljárogatok bulizni, meg ilyesmi. Talán felszabadultabb lettem. Amit adott az meg, hogy hát az élmény maga, hogy egy filmben szerepelhettem. Én várom, kíváncsi vagyok rá, hogy megyek az utcán és megszólítanak, hogy hát láttalak téged abba a filmbe, és kíváncsi vagyok arra, hogy mennyire fognak megismerni.
6: Matateki Judit.
8: Én elvállaltam azt, hogy ennek a filmnek a főszereplője leszek, az egyik főszereplője leszek, és én tényleg akkor azért vállaltam el, semmilyen karrierista nagyra vágyás nem volt bennem. Tényleg a játék miatt vállaltam el. Amikor szembesültem azzal, hogy ezzel micsoda feladatok járnak, tehát így a sajtó média felé, akkor döbbentem rá, hogy kellett ez vajon nekem. Valószínű, hogy ez kellett, mert hát elvállaltam meg. Hát nem úgy, hogy nekem erre konkrétan tudatosan szükségem lett volna, de hát így fejlődök, így haladok előre az életbe, hogy ezekkel megküzdjek ezekkel a dolgokkal. Annyit szeretnék megtartani ebből a filmből, hogy nekem tényleg nagyon nagy élmény volt játszani. Kipróbálni önmagamat más emberként. Hát valamennyire hasonlít a filmbeli egyéniségem az eredeti egyéniségemhez, ettől nagyon érdekes volt. Szóval nagyon-nagyon jó volt olyan embert is játszani, akinek úgy, szóval én nem lennék olyan egész életemben, de néha olyan jó érzés kibújni a bőrömből, és tényleg olyannak látszani, aki nem is én vagyok. Szóval ez biztos, hogy mindenki tapasztalta, és ennél a filmnél abszolút így meg lehetett ezt érezni.
6: Timár Péter.
9: Én már 5 állatot öltem meg magamban, nem egyet, úgyhogy én már annyira túl vagyok ennek a hozadékán, hogy most már csak azt nézem szakmailag, hogy jó-e a kópia, éles a kép, jó a hang. Látom, akik megnézték a filmeket, így látom rajtuk, hogy kaptak valamit. És azt hiszem, hogy nagyon közel vannak ahhoz, hogy megváltozzon bennük valami. Lehet, hogy ez a film nem elég egy ilyen nagy kataklizmára, de az, hogy mindenféleképpen más, hogy mennek oda egy vakhoz, hogyha át akar menni az utcán, ebbe biztos vagyok. Fixe ideám már vált, ezt a filmet a vakok megrendelték. Csak kerestek egy kvázi alkalmas kivitelezőt rá, és én voltam akkor ott a kórházban, vagy mit tudom én. Szóval én ezt így fogom föl, nekem ez egy olyan munka volt, amit nem kerülhettem volna el. Hát én egy ilyen megrendelést kaptam, mit csinálok?

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Életveszélyesen megsérült egy 13 éves lány, akit buszmegállóban ütöttek el Mogyoródon. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidi-tónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy gyalogost is elgázolt az az autó, amely villanyoszlopnak ütközött Mogyoródon, közölte a katasztrófavédelem. A jármű az oszlopot kidöntötte a Gödöllői úton, a Petőfi Sándor út és a József Attila utca közötti szakaszon. A 24.hu információi szerint egy buszmegállóban 4 kiskorú várakozott, amikor az autó nagy sebességgel becsapódott közéjük, a járműben ketten ültek. A lapkérdésére az országos mentőszolgálat azt közölte, hogy egy 13 éves kislányt életveszélyes állapotban szállított a kórházba a helyszíni ellátás után. Két férfi könnyebben sérült, a mentők őket is kórházba szállították. Elfogadta az országgyűlés kedden az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A testület 13 tagból, az elnökből, 8 ellenzéki civil szakértőből, valamint 4 a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal, illetve szakismeretekkel rendelkező tagból áll majd. Két civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg. A parlament döntése alapján a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. Összesen 577 millió forintos kiadással számolnak a vármegyei és főispáni elnevezések kivezetésével kapcsolatban, szúrta ki a Népszava az erről szóló jogszabálymódosítás egyik dokumentumában. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy újra felhasználnák a régi táblákat, csak hogy a Magyar Közút tájékoztatása szerint ezek a régi 2023-ban leszerelt megyenév táblák már nincsenek meg, mivel átmatricázás után forgalomterelésre, illetve egyéb korlátozásoknál használták fel azokat. A lap további tételként említi, hogy a Nemzeti Választási Irodánál a szoftverek módosítása is milliókba kerülhet, de a középületek tábláit és a hivatalos pecséteket is le kell cserélni. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidi-tónál, újra lehet strandolni. A legfrissebb vízminőségi vizsgálatok szerint a tóvize ismét megfelel az előírásoknak, ezért feloldották a korábbi fürdési tilalmat. A korlátozást az Enterococcus baktérium magas koncentrációja miatt vezették be, amelyet a rendkívüli hőség és egy helyi szennyeződés okozott. A megismételt mintavételek azonban már kiváló vízminőséget igazoltak. A hatóságok jelezték, a nyári szezonban továbbra is rendszeresen ellenőrzik a tóvizét. Kedden a napos idő mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, míg a déli ország rész nagy részén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 Celsius fok között alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 7-én az Apollónia nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük. A görög-latin eredetű női név az ógörög Apollón isten nevéből ered, jelentése Apollónak ajánlott. Ünnepelnek még az Apollóniák július 7-én kívül január 28-án, február 9-én és március 8-án is. Becézése ennek a csodás névnek: Apolka, Apollócska, Lónika, Póli, Pólika és Polla. Jeles viselői: Kovács Apollónia, énekesnő, Szent Apollónia, a fogbetegek és fogfájósok védőszentje, valamint ön, kedves Apollónia. Ugyanezen a napon köszönhetjük Bandó, Bódog, Cyril, Cirilla, Donald, Donát, Donáta, Évald, Félix, Kasztor, Kira, Metód, Odiló, Odó, Olinda, valamint Willibald nevű kedves ismerőseinket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 7-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsük vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1540. július 7-ével kezdünk. Budán megszületett János Zsigmond erdélyi fejedelem. Második János néven Magyarország választott királya, akinek uralkodása utolsó évében a Tordai Országgyűlés kimondta, Európában egyébként elsőként, a bevett vallások szabad gyakorlását. Maradjunk még a 16. században, 1572. július 7-én. Második Zsigmond Ágost lengyel és litván király halálával kihalt az 1386 óta uralkodó Jagelló dinasztia férfi ága. Lengyelország választókirálysága alakult nemesi köztársasággá élén a királlyal, akinek hatalma korlátozott. Az első választott királyuk Valois Henrik volt. Folytassuk a 19. századdal, 1860. július 7-én megszületett Gustav Mahler, osztrák zeneszerző és karmester. Még mindig a 19. század, 1879. július 7-én Budapesten 68 éves korában meghalt báró Wenckheim Béla, aki 1875-ben a választások lebonyolítása alatt Magyarország miniszterelnöke volt. Haladjunk szépen a 19. század vége felé, 1887. július 7-én született Marc Chagall, zsidó származású orosz festőművész. 4 évet lépünk előre, 1891. július 7-én szabadalmaztatták az utazási csekket. Aztán a 19. század legvégére ugrunk, 1899. július 7-én született George Cukor, amerikai filmrendező. Leghíresebb rendezései az Elfújta a szél, valamint a My Fair Lady. Most aztán ugorjunk a 20. század elejére, 1915. július 7-én megszületett Margaret Walker, amerikai írónő, oktató, aki az 1930-as évek egyik legjelentősebb költője volt. 1942-ben elnyerte a Yale Younger Poets díjat. És még mindig a 20. század, 1930. július 7-én meghalt Sir Arthur Conan Doyle, angol regényíró, Sherlock Holmes alakjának megteremtője. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Üzenet Józsué könyve 6. fejezetéből.
1: Mindazáltal ti óvjátok meg magatokat a teljesen Istennek szentelt dolgoktól, hogy miután néki szenteltétek, el ne vegyetek a teljesen néki szentelt dolgokból, hogy Izrael táborát átkozottá ne tegyétek, és bajba ne keverjétek azt. Hanem mivel minden ezüst és arany, meg réz és vasedény az Úrnak van szentelve, az Úrnak kincse közé jusson.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: 2026. július 7-e, kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből 9. fejezet 32-től 38. vers. Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta, ilyen még sohasem történt Izraelben. A farizeusok azonban megjegyezték, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus ezután bejárta az összes városokat és falvakat, tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a népsokasságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Elmélkedés. A mai evangélium két mozzanatból áll. Előbb Jézus meggyógyít egy néma megszállottat, majd megindítóan tekint a tömegekre, akik olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. A néma ember története egyrészt a gyógyulás, másrészt egy mélyebb valóság jele. A gonosz, az evangélium szavaival élve, megnémítja az embert, elveszi a szavát, elvágja kapcsolatait, bezárja saját világába. Nem tudja kimondani fájdalmát, sem a vágyát. Jézus közeledése megtöri ezt a némaságot. Az ember beszélni kezd. A szabadulás első jele, hogy újra megszólalhat. A farizeusok azonban mást látnak, szavuk nem a hála, hanem a vád. Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Ez mindig így van. Ahol Isten lelke működik, ott az ellenállás is mozgásba jön. Jézus nem áll le vitatkozni velük, hanem tovább megy, tanít, gyógyít, hirdeti az örömhírt. És akkor elérkezünk az evangélium szívéhez, Jézus tekintetéhez. Meglátja az embereket. Észreveszi, hogy fáradtak, irányt vesztettek, pásztor nélkül sodródnak, és megesik rajtuk a szíve. Belső, mély együttérzés ez, amely cselekvésre indít. Meglátom-e azokat, akik pásztor nélkül élnek, akik némák, mert nincs, aki meghallgatná őket, s kérem-e Istent, hogy küldjön munkásokat, talán éppen engem? Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem mész el közönösen a némák, a fáradtak, az elhagyottak mellett, hanem irgalmas szíveddel feléjük fordulsz. Add, hogy az én szívem is hasonlóan meginduljon mások szenvedésén. Ne engedd, hogy bezárkózzak, és csak a saját gondjaimmal törődjek. Küldj munkásokat az aratásba, és ha engem hívsz, add, hogy örömmel mondjak igent. Legyek vigasztalás ott, ahol hallgatás van, világosság, ahol sötétség uralkodik, és béke, ahol széthúzás tapasztalható. Tégy eszközöddé, Uram, a világban. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Egy műsor.
2: I could have spread my wings and done a thousand things.
1: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
3: Ma meg a szombat délután.
1: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Kettőtől lesz duplán jó.
1: Csák Attilával.
2: Hogy erre fel ne táncolj, mi?
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
8: Műsorajánlót hallottak.
7: hobbirádió.hu.
8: A rádiót.
9: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
10: Tudta ön azt, hogy a világ történelem leghosszabb műsor megszakítását a BBC követte el? Egy Mickey Egér rajzfilmet szakítottak félbe azzal a hírrel, hogy kitört a második világháború. 6 év múlva aztán akkurátusan folytatták a félbeszakadt rajzfilmet, pontosan attól a ponttól, ahol abba hagyták.
9: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
11: Társadalmi célú közlemény következik.
12: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
11: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Mi a lopakban?
1: Hobby Rádió.
0: Bucsakoli, menjenek ki a busztába!
2: Műsorajánló.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
6: Jamman, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.
7: Igen, igen, kedves hallgatók, önök a Ladánymene 27 regionális híradóját hallják egy időben valamennyi rádiódon. Hosszú, rövid és ott rövid, illetve mikrohullámú frekvenciákon egyaránt.

Igen, igen, mert így van ez kérem a fogságban tartott delfinekkel is. Sípszóra egyszerre ugranak ki a vízből, és szaltoznak, ha kell a nézők örömére, de szabadon kedvükre csacsoknak, és kedvükre ugrálnak saját sípjelükre, saját ütemükre.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Kényszerleszállást hajtott végre a Ryanair egyik gépe Budapesten. Kenderültetvényt lepleztek le egy Baja környéki tanyán. Lassult az infláció júniusban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szakította meg útját a Ryanair Rimini és Kaunas közötti járat a hétfő délelőtt. Olvasható az airportal.hu Facebook oldalán. A repülőgép személyzete Pozsony térségében fordult Budapest irányába, majd kezdte meg a süllyedést, 10 óra után néhány perccel pedig biztonságosan leszállt a 31-er futópályán. A gép ezután a kijelölt állóhelyre gurult, ahol a sürgősségi ügyeleti szolgálat megkezdte az érintett utas ellátását. Kábítószer kereskedelem miatt emeltek vádat két férfi ellen, akik professzionális kenderültetvényt hoztak létre egy Baja környéki tanyán. A vád szerint a Baja környéki tanyán élő férfi először kisebb tételben saját fogyasztásra termesztett marihuánát, amikor 2024 nyarán megismerkedett a bajai bűntársával. Pénzért, valamint élelmiszer és cigaretta fejében rendszeresen adott a kábítószerből új ismerősének, aki nem csak saját fogyasztásra vásárolta az anyagot, de heti rendszerességgel értékesített is belőle. A hatóságok egy harmadik amfetaminnal üzletelő dílerrel szemben is felléptek. Meglepően alacsony inflációs adatok érkeztek az elmúlt néhány hónapban, most pedig az előző havi 1,8% után még tovább lassult az áremelkedés üteme. A Központi Statisztikai Hivatal most tette közzé a júniusi adatát, eszerint a fogyasztói árak átlagosan 1,7%-kal voltak magasabbak, mint egy éve ilyenkor. Egy hónap alatt pedig májushoz viszonyítva nem változott az átlagos árszint. Az infláció februártól áprilisig a 2,4%-os jegybanki célsáv alsó határ alatt járt. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,2%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor volt, a szolgáltatásoknál 4%-os volt az áremelkedés. Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség a debreceni Semcorp kínai szeparátorfólia gyár ügyében. A büntetőeljárás azt követően vette kezdetét, hogy a kormányhivatal súlyos környezet és tűzvédelmi szabálytalanságok, köztük a mérőszenzorok manipulálása és a rendkívül súlyos talajvízszennyezés miatt azonnali hatállyal betiltotta a vállalat minden tevékenységét, írja a 24.hu. A nyomozást megalapozó feljelentést Pap László Debrecen polgármestere tette meg, miután a Greenpeace Magyarország és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület vizsgálatai ipari eredetű szennyezőanyagokat mutattak ki a gyár melletti vízfolyásban. A gazdasági versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított a Simply You Hungary Kft. Ellen, mert a gyanú szerint a vállalkozás tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott az egyik étrend kiegészítője népszerűsítésekor. A jogszabályok alapján az ilyen termékek esetében szigorúan tilos betegségek megelőzésére vagy kezelésére utalni. A cég kommunikációja viszont a hatóság gyanúja szerint ezt a látszatot kelthette. A hivatalnak alapesetben 3 hónap áll rendelkezésére az eljárás lefolytatására, amely szükség esetén meghosszabbítható. A hatóság jelenleg is több hasonló ügyet vizsgál. Kedden a napos idő mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, míg a déli ország rész nagy részén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 Celsius fok között alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: Ovi Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
4: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
5: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
6: Nyelvtanulás, új emberek, új kultúrák megismerése, ingyenes szállás a világ szinte bármely pontján. Ez a kanapé szörfölés. A mikrofonnál ismét a podcaster Szalai Dániel, Molnár Rita rendezvényszervező és kanapé szörfös, vagy másképpen couchsurfer. No meg a magyar Couchsurfing blog bloggere. Otthonában időnként pár éjszakára a világ legkülönfélébb pontjairól hozzáérkező vendégeket fogad be. Így számára merőben új kultúrákat ismerhet meg, no és szó szerint világra szóló barátságokat is köthet. Sőt, otthonában már egy olyan párt is vendégül látott, akik így találtak egymásra és a boldogságra. Rita azonban nem a szerelmet keresi így, hanem az angol nyelvet kívánja gyakorolni, illetve a kölcsönösség jegyében maga is kihasználja a lehetőséget, hogyha ő utazik valahová, szintén vendégül látják Új-Zélandtól Japánig egy kanapén. Ne lepődj meg, ha a most következő beszélgetés egy-egy részletét esetleg már hallottad a Kossuth Rádióban. De most itt az a verzió, mellyel teljesen képbe kerülhetsz a témát illetően. Molnár Rita következik a vipkesz.hu-n.
7: Mi vett rá téged arra, hogy külföldi vendégeket fogadj be az otthonodba, akár több napra?
8: Több okom volt. Az egyik, mivel nyelvvizsga előtt állok, szerettem volna gyakorolni az angolt. A másik pedig, hogy idegen kultúrákat megismerni. Tehát normál életem során nincs alkalmam mexikói, akár argentin, japán és kínai, tájvani emberekkel találkozni, de erre a couchsurfing ideális lehetőség.
7: Magyarországon mennyien űzik ezt a sportot?
8: A Hungary lokációra rákeres a couchsurfing oldalán 11 ezer találatot hozott föl, ami nem azt jelenti, hogy mindenki magyar, hanem azok is regisztráltak, akik itt élnek, de fogadnak külföldiek, itt élnek Magyarországon, de fogadnak vendégeket. De olvastam egy cikket az Origón, ami szerint már 15 ezer magyar hoztol külföldieket, és ez a cikk 2009-ben íródott.
7: És hogy haladsz az angollal, érzed a fejlődést ennek hatására?
8: Ja, meglehetősen. A elmúlt 40 napban elég sok vendéget hoztoltam, úgyhogy majdnem minden nap sok órát kellett beszélgetni, igen, mindenképpen jobb lett.
7: Kik voltak a legizgalmasabb vendégeid?
8: Erre nagyon nehéz válaszolni erre a kérdésre. A maga nemében mindenki különleges volt, és mondhatni izgalmas, de talán aki kultúrában teljesen más, és amivel eddig már soha nem tapasztaltam, az a két kínai lány volt. Róluk tudom elmondani, hogy nagyon rácsodálkozással viselkedtem. Tehát gyakorlatilag a beszélgetésünk folyamán azt tapasztaltam, hogy nem az, hogy semmi közös nincs a kultúránkban, de hogy a viselkedésük nagyon-nagyon, tehát egyrészt távolságtartó volt, mégsem zárkózott, tehát nagyon nehéz ezt megfogalmazni, tehát valahogy azt éreztem, hogy beszélgetünk, és nincs meg ez a szokásos gesztusok, mozdulatok, nincsenek olyan mondataik, amivel nap mint nap egyébként találkozol az európai kultúrában. Hoztoltam már angol, portugál, francia vendéget Európából, és náluk sok-sok közös vonással találkoztam, ami utána a magyarországi ember, Magyarországon magyarral találkozol, szembesülsz, de náluk volt valami olyan, de tényleg mondhatni tüneményesség a viselkedésükben. Nagyon-nagyon érzékenyen viselkedtek velem, tehát igyekeztek nem megsérteni a magánszférámat, de mégis kíváncsiak voltak. Tehát valami, nem tudom, valami olyan jelenséggel találkoztam, amit így le se tudok írni. Mondhatom azt, hogy ez a kínai zárkózottság és a kétlépéstávolság megvolt, de mégis egy ilyen végtelen kíváncsisággal fűszerezve. Nem tudom jól megfogalmazni.
7: Hogyan szűröd ki a látogatókat? Ez egy nagyon bizalmi dolog, ne kerüljenek oda csalók a lakásodba, stb.
8: Amit talán a legfontosabb, hogyha kapsz egy kérést, akkor meg kell nézned a szálláskérőnek az adatlapját, és meg kell nézni, hogy mennyi barátja van, és mennyire referenciája. referenciája, és a referenciák azok pozitívak-e. Azt gondolom, hogy ha valakinek már egy 8-10 pozitív referenciája van, és minimum 6-8 barátja, az már elég. Vannak, akinek 500 van, meg 700 van, és nem tudom, 400, meg 500 referenciája, tehát az évek során rengeteget utazik a kitesurfinggel, de hogyha azzal találkozom, hogy 2-3 éve tag, de nincs semmilyen referencia, és nulla barátja, akkor mindenképpen elutasítom a kérését. Nem feltétlenül azért, mert gond lehet vele, lehet, hogy teljesen normális, csak nem én akarom letesztelni, nem én akarok lenni az első, aki befogadja az otthonába. Sokkal nagyobb biztonsággal lehet úgy hoztolni vendégeket, ha azt látod, hogy már nagyon sokan írtak róla, hogy ő rendben van.
7: És most már elég sokan megfordultak nálad, volt esetleg valamilyen probléma, vagy mindenki rendben volt?
8: Nagyon érdekes, volt negatív tapasztalatom, két vendéggel is, eddig 12-en voltak nálam, a legelső kitesurfing élményem az pont negatív volt, egy görög vendéggel. A másik negatív tapasztalatom meg a brit vendéggel volt, tehát mind a kettőnek a viselkedésében voltak olyan dolgok, amik nem szívesen hoztolnám őket újra, de összefoglalva nem volt borzasztó élmény, ami nyilván horror sztoriknak szoktak tekinteni, lehet olvasni külföldi blogokon, meg cikkekben, hogy mit történtek. Néhány éve megerőszakoltak egy lányt, így a kitesurfingen keresztül, és bírósági tárgyalás lett belőle, meg hát nyilván lopás. Na, azt gondolom, hogy ezek inkább a horror sztorik, de lehet úgy is kellemetlen vagy negatív élményed, hogy csak furán vagy rosszul viselkedik veled a szörfered. Na most mind a két esetben, a görög és a brit vendégnél is voltak olyan lépései, amik nem gondolom, hogy meg engedhető lett volna, vagy mondjuk udvarias, de összességében nem úgy éltem meg az ő hoztolásukat, hogy nagyon kiborító élmény lett volna.
7: Mit javasolsz azoknak, akik most szeretnének ebbe belevágni, akár vendéglátóként, akár pedig akik utaznának ki, szörfölnének?
8: Első és legfontosabb, hogyha beregisztrálsz a honlapra, akkor rögtön kezdj el hostolni vagy utazni. Tehát az semmiképpen nem jó, hogyha csak megnézed, kitölted a adatlapodat, és utána úgy hagyod, és visszamész majd egy év múlva, vagy két év múlva, mert akkor abba a hibába fogsz esni, hogyha esetleg te keresel szállást, és írsz valakinek, hiába vagy egy éve tag, nem lesz referenciád, és pont az ilyeneket nem szereti a kitesurfing közösség, hogy már egy-két éve tag úgymond használja, és még se nem utazott, se nem fogadott vendéget. A második, hogy tölts ki minden egyes, tehát nagyon sok rubrika van, ami első olvasatra nem tűnik fontosnak, de nagyon fontos. Hobbidról kérdeznek, mi a filozófiád, mi az, ami fontos a számodra, mik azok, ami életedben látta, és nagyon nagy hatással volt rád, amit megéltél eddig életedben, és a legemlékezetesebb pillanat számodra. Tehát vannak ilyen jellegű kérdések, amit elsőre azt gondolt, hogy ezt nem kell kitölteni, de azért fontos, mert amikor szállást keresel, akkor neked is fontos, hogy olyan embernél lakj, aki hozzád mind kultúrában, mind társadalmilag, mind érdeklődésben, mind talán még korban is közel áll. És nagyon sok olyan host van, aki ezeknek a függvényében mond neked is igent. Nem mindenki, hogy teljesen mindegy, hogy milyen a kora, a társadalmi helyzete, melyik országból jön. Vannak hostok, akik szűrnek, és szeretnének, mivel veled fognak tölteni akár egy teljes napot, vagy akár csak egy estét, sokan nem akarnak olyannal együtt tölteni, akikhez úgymond nincs semmi közük. Tehát ezért fontos, hogy minél többet tudhassanak meg rólad, akár a szállás adóid, akár a leendő vendégeid.
7: És befogadóként? Tehát hostként?
8: Hát hostként mi a fontos? Bocsánat.
7: Hogyan készülsz arra, hogy jönnek a vendégek?
8: Ja, igen. Azért még van még egyéb fontos, sok fontos tanács is, de hogy vigyél ajándékot. Ezt egyébként a blogomon erről írok is, hogy milyen ajándékot érdemes adni, hogyha szörfer vagy, és elmész valakihez vendégnek. Viselkedj persze nagyon jól, de hát ez ugye magától értetődik. Hogy készülök egy vendégre? Nem nagyon készülök sehogy. Tehát, hogy ez nagyon fontos elmondani, hogy a kitesurfing nem hotel. Tehát nekem nincsenek olyan kötelezettségeim, amit, mint host, ami egy szállodának megvan. Tehát nyilván tiszta a lakásom, de az akkor is tiszta, hogyha nem jön hozzám senki. Természetesen tiszta ágyneműt kap. Ez is úgy gondolom, hogy magától értetődik, de például nem kerül sokba, sokan kérdezték tőlem, hogy mennyibe kerül egy kitesurfer. Erről is írtam egy blogbejegyzést, ezt kiszámoltam. Pontosan 1450 forintba kerül egy vendég. Ebben nyilván benne van, tehát a ágynemű mosás rás vízköltsége és mosószer költségétől a nem tudom, a sörig, az utolsó esti sörig. Nem készülök különösebben, nem kell őket vendégül látni, hogyha úgy gondolod, hogy szeretsz főzni, és egyébként is főzöl vacsorát, akkor nyilván megkínáld, én soha nem főzök. Este szoktam elmenni velük a városban szórakozókra, de akkor sem mindig. Ha fáradt vagyok, akkor inkább csak kiülünk a teraszomra, és ott beszélgetünk.
7: És akkor végig velük vagy?
8: Este. Tehát nyilván annak sem értelme nincs, hogy ne legyél velük, mert akkor minek csinálod? Tehát akkor inkább pénzért kell kiadni a másik szobádat. Létezik egy ilyen oldal is egyébként, az Airbnb, ami pont erről szól, hogy kiadsz egy szabad szobát pénzért. Igen, meg ugye pont az a célom, hogy idegen kultúrákat ismerjek meg, amiket egyébként normál életem során soha nem találkoznék, meg ugye gyakoroljam az angol, tehát ez fontos, hogy legyünk együtt. Sőt, egyébként a kitesurfing közösség különösen nem preferálja azokat a tagokat, akik szállodának használják a kitesurfinget, tehát megérkeznek egy vendéghez, és egyből bemennek a szobájukba, és semmit nem beszélgetnek osztjukkal, akkor inkább menjen egy ilyen hostelbe, ne a kitesurfinget használja. Este velük vagyok, ha hétvégén érkeznek, akkor hétvégén is nagyon szívesen, de ott is elsősorban mindig a saját programomat részesítem előnybe, tehát hogyha el akarok menni sportolni, vagy a családommal, barátaimmal van bármilyen barátaimmal van program, akkor mindig a kitesurferemet is elviszem, mert ez általában a barátaimat is érdeklik a külföldiek, tehát szívesen örömmel veszik, ha társaságba viszem, akár csak egy esti sörözésre a városba. Nyilván családi programokra nem szoktam vinni a aktuális kitesurfert, de hétvégén velük vagyok, igen, és szívesen megmutatom a város egyéb nevezetességeit is, ami például a francia vendégemmel elmentünk a Ludwig Múzeumban a Mepletor kiállításra, mert oda én egyébként menni akartam, és még épp gondolkoztam is, hogy a barátaim közül kit lehetne elhívni, és hát ő nagyon kapóra jött, mert érdekelte ez a kiállítás, amikor itt volt.
7: És hova lehet eljutni így vendégként, vagy szörferként bármilyen városban? Lehet, és vannak ilyen várólisták, hogy ez hogy működik?
8: ENSZ ország, a világon körülbelül 200 ország van, 216 országban van kanapé. Tehát ez azt jelenti, hogy még a nem elfogadott, ENSZ által nem fogadott országokba is lehet menni, beleértve az Antarktiszt, és beleértve Észak-Koreát is. Az meg kérdéses, hogy például Észak-Koreába hogy jutsz be, de ha már bent vagy, akkor ott lesz kanapé. Tehát mindenhova lehet menni a kitesurfingen keresztül, várólisták nincsenek. Azt tudnod kell, hogyha úgymond trendi, divatos városba mész, mondjuk nem tudom, New Yorkba, Párizsba, vagy nem sorolom ezeket a városokat, akkor érdemes nem előtte az érkezésed előtt egy-két nappal érni, hanem 2-3 héttel nyugodtan keresd meg. Hónapokra előre se szabad, mert akkor nyilván az lesz a válasz. Én is egyszer kaptam egy konkrétan októberre szóló kérést, amire visszaértem, hogy közben majd keresd meg szeptemberben, mert nyilván nem én sem szívesen kötelezem el októberbe valakinek, viszont visszautasítani se akarom, mert lehet, hogy rá fogok kérni. Tehát amik úgymond a szabályok, hogy legalább egy 2-3 héttel előtte illik megkeresni, hogyha Budapestre szerintem mondjuk másfél, 1-2 héttel előtte elég.
7: És belföldön lehet ezt használni? Tehát országon belül is?
8: Igen, sőt most az életem első szörferként élménye az 2 hét múlva fog megtörténni. A keresztlányommal körbe tekerjük Balatont, és úgy gondoltam, hogy hát akkor használjuk a kitesurfinget, nem kell hotelba menni. És Siófokról indulunk, és Balatonfüreden lesz az első szállásunk, és kerestem egy kanapét, és találtam is, ami érdekes módon egy hajón lesz, tehát megkapunk egy hajót, és ott aludhatunk. Badacsonyba még keresek kanapét, de még ott nem sikerült találnom. Tehát, hogy ez az bizonyítja, hogy lehet. Egyébként mint mondottam, hogy körülbelül 15 ezer magyar használja a kitesurfinget, ennek biztos jelentős hányada nem hostol. Tehát nagyon sokan állítják be úgy a profiljukat, hogy kiírja, hogy nem elérhető a kanapéja. Tehát ez azt jelenti, hogy ez lehet, hogy csak ideiglenes, tehát hogy épp jelen pillanatban épp utazik, vagy olyan élethelyzetben van, hogy nem tud külföldieket fogadni, de van, aki az egész kitesurfing regisztráció alatt nem elérhetővé teszi, és csak arra használja, hogy ő utazzon, vagy amire még nagyon jó, és amire még ajánlom a kitesurfing használatát. Ugye sokan ettől idegenkednek. Nem akarja, sokan nem tudják elképzelni, hogy idegen ember lakjon a másik szobába, és ő se tudja magáról elképzelni, hogy idegen embernél szálljon meg. Viszont van még valamire, amire nagyon jó. Külföldön tartózkodol, akár üzleti úton mondjuk egyedül, vagy akár a pároddal, ketten vagytok, és szeretné helyi emberrel megismerkedni. Szeretné egy estét eltölteni egy gyakorlatilag egy local people társaságába, akkor erre nagyon jó a kitesurfing. Tehát gyakorlatilag beregisztrálsz, szabad az estétek, megnézed, hogy kik, akik abban a városban épp tartózkodnak, tehát ki az, aki ott van, és írsz pár olyan helyi embernek az adatlapján keresztül e-mailt, aki szimpatikus a számodra, és megkéred, hogy menjen el veled este sörözni. Én már így kaptam svájciaktól invitálást, spanyoloktól, amerikaiaktól, tehát gyakorlatilag az elmúlt 40 napban, akik itt voltak némettől, itt volt ma este például két portugál fiú írt, ugyanebből a célból, hogy menjünk este sörözni, és erre is nagyon jó a couchsurfing, tehát gyakorlatilag egy helyi emberekkel ismerkedhetsz, megmutatják, legalább elvisznek este olyan helyre, ami nem pont ilyen turisztikai látványosság, és ugyanúgy megtapasztalhatod gyakorlatilag a couchsurfing életérzésnek a lényegét, vagy szellemiségét, anélkül, hogy hosszolnod kéne, vagy laknod kéne, szörferkedned kéne idegeneknél.
7: Lehet ezt például családosan is űzni, de tehát akár többen is utazhattok egyszerre?
8: Igen, igen, nagyon sokan azt írják ki az adatlapjukra, hogy 4-5-6 embert is fogadnak, és gyerekekkel együtt. Én szobám speciál két emberre alkalmas, tehát mondjuk van egy kiúszható kanapé. Ha egy házaspár kérne szállást, gyerekkel együtt menne, csak akkor hozzom ilyen gyerekágyat magával, mert azzal már nem tudnék rendelkezésükre állni. Igen, tehát nehéz, tehát én nem mondom, hogy egyszerű dolguk lesz, mert a legtöbb adatlapon az van beállítva, hogy egy, maximum két embert fogad. Kevés az, ahol 3-4-5 embert fogadnak, és nagyon sok adatlapon az van, hogy nem fogadnak gyerekeket. Nyilván ezt nagyon sokan a saját nyugalmuk érdekükben teszi, hogy esetleg ne bőgjön éjszaka a szomszéd szobába és hasonló. De mi azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy közösség, tehát most már több mint 4 millió ember használja a couchsurfinget a világon. Mindenképpen érdemes beregisztrálni családnak is, csak neki jóval több keresgélésbe fog telni.
7: És amikor indulsz az első külföldi utadra, és hova?
8: Hú, hát sok úti cél van terve. Elsősorban idén szeretnék még eljutni Európán belül valamilyen városlátogatásra, ami terve van véve Amsterdam, Madrid és Barcelona, Toszkánából pár település.

0: Valaki 7-10 napra jön Budapestre, akkor érdemes 2-3 host felé szállás foglalnia, ugyanis senki nem preferálja, hogy valaki 7-10 napig lakjon nála, én sem örülnék neki. Tehát a maximum türelmi idő az 3 éjszaka. Egyébként nyilván a legkényelmesebb ez az 1-2 este. Ha jobban meg akarjuk valakit ismerni, akkor nem árt, hogy 2 estét töltünk vele együtt, de 3 a maximum. És hogyha több napra utaznál te, akkor inkább foglald úgy le a szállásodat, hogy 3 naponta költözöl. Ez nyilván ad egyfajta kényelmetlenséget a szállodával szemben. 3 naponta cuccolnod kell egy másik lakásba, de ugyanakkor megismersz más embereket, meg hát ugye nem kerül annyiba semmiképpen, tehát mondjuk a költséghatékonyabb megoldás így is. Én azt gondolom a saját egyelőre igényeim szerint vélhetően én a 2-3 napos utazásokra fogom használni a couchsurfinget, tehát én nem vagyok igazán az a típus, aki 3 naponta hajlandó költözködni egy városon belül, tehát hogy hosszabb utazásra megyek, ami nem körutazás egy országon belül, hanem egy városban tartózkodás, akkor én is a szállodát fogom preferálni.
1: Ja, nagyon szépen köszönöm, és akkor jó utazás. Kívánok.
0: Köszönöm.
1: Molnár Rita rendezvényszervezőt, a Couchsurfing blog bloggerét, kanapészörföst hallottuk.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.

0: A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció, Illés.
3: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
2: Omega. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány.
4: Szivárvány.
2: Szivárvány. Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Kamu reklám.
1: Hello.
2: Hát inkább neked legyen ronda, mint másnap.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
0: Egészségedre!
5: Egészségedre!
0: Egészségedre!
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Sziasztok!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában. A mesterséges intelligencia szabályozását sürgeti az ENSZ főtitkára. Új vezetője van a Várkapitányságnak és a Steindl Imre programirodának. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, Portugáliától Görögországig csaknem 20 ezer hektár égett le, tízezreket kellett kimenekíteni otthonaikból. A helyzet a Pireneusoknál a legkritikusabb, ahol 700 tűzoltó küzd egy ellenőrizhetetlenné vált tűzzel a francia-spanyol határon, miután a lángok vasárnap óta majdnem megháromszorozódtak. A tüzek hátterében a rekordhőség és a kiszáradt talaj áll. Az ENSZ főtitkára szerint a mesterséges intelligencia fejlődése gyorsabb, mint amilyen ütemben a szabályozás követni tudná. Ezért globálisan összehangolt fellépést csörgetett a technológia kockázatainak kezelésére. António Guterres a Genfben rendezett első kormányzati szintű nemzetközi tanácskozás megnyitóján kiemelte, hogy különösen a gyermekek védelme, az emberi jogok érvényesítése és az átláthatóság érdekében szükség van közös nemzetközi szabályokra, elismerve a mesterséges intelligencia gazdasági és társadalmi előnyeit. Szerint elsősorban a biztonságot, az emberi jogok tiszteletben tartását, a fejlődő országok kapacitásának megerősítését és a transzparenciát szem előtt tartva kellene a mesterséges intelligenciát szabályozni. Vezetőváltást jelentett be a Várkapitányságnál és a Steindl Imre programirodánál Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy felmentette a Steindl Imre programiroda eddigi vezetőjét, Szinai Attillát. A Várkapitányság pedig új vezetési struktúrában működik tovább, és mind a Várkapitányság, mind a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó Steindl programiroda vezetését Ambrus György építőmérnök veszi át, írta a miniszter a Facebook oldalán. A döntés célja, hogy a Várkapitányság és a Steindl programiroda egységes vezetés alatt működjön tovább, ezzel erősítve az állami magasépítési és városfejlesztési projektek előkészítését és megvalósítását. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csaknem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Annak ellenére, hogy egy váratlan külföldi megbetegedés vagy baleset akár több millió forintos kiadást is jelenthet, sokan továbbra is feleslegesnek vagy túl drágának tartják ezt a fajta védelmet, hívta fel a figyelmet az MBH Bank és a CIK Pannónia. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a podgyász vesztések gyakori kellemetlenségnek számítanak. A biztosítói adatok szerint egy utazási szezonban az átlagos kárkifizetés 300 ezer forint körül mozog, de egy súlyosabb baleset vagy sürgősségi egészségügyi ellátás költsége ennek a többszörösét is elérheti. Kedden a napos idő mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, míg a déli ország rész nagy részén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 Celsius fok között alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
5: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: iKriszta, elfelejtett álom.
1: Kézzelhoz a harmad, ajkamhoz az ajkom. Oly közel hozzád.
0: Már elérhető a legnagyobb zenei megosztókon.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában. A mesterséges intelligencia szabályozását sürgeti az ENSZ főtitkára. Új vezetője van a Várkapitányságnak és a Steindl Imre programirodának. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, Portugáliától Görögországig csaknem 20 ezer hektár égett le, tízezreket kellett kimenekíteni otthonaikból. A helyzet a Pireneusoknál a legkritikusabb, ahol 700 tűzoltó küzd egy ellenőrizhetetlenné vált tűzzel a francia-spanyol határon, miután a lángok vasárnap óta majdnem megháromszorozódtak. A tüzek hátterében a rekordhőség és a kiszáradt talaj áll. Az ENSZ főtitkára szerint a mesterséges intelligencia fejlődése gyorsabb, mint amilyen ütemben a szabályozás követni tudná. Ezért globálisan összehangolt fellépést sürgetett a technológia kockázatainak kezelésére. António Guterres a Genfben rendezett első kormányzati szintű nemzetközi tanácskozás megnyitóján kiemelte, hogy különösen a gyermekek védelme, az emberi jogok érvényesítése és az átláthatóság érdekében szükség van közös nemzetközi szabályokra, elismerve a mesterséges intelligencia gazdasági és társadalmi előnyeit. Szerint elsősorban a biztonságot, az emberi jogok tiszteletben tartását, a fejlődő országok kapacitásának megerősítését és a transzparenciát szem előtt tartva kellene a mesterséges intelligenciát szabályozni. Vezetőváltást jelentett be a Várkapitányságnál és a Steindl Imre programirodánál Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy felmentette a Steindl Imre programiroda eddigi vezetőjét, Szinai Attillát. A Várkapitányság pedig új vezetési struktúrában működik tovább, és mind a Várkapitányság, mind a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó Steindl programiroda vezetését Ambrus György építőmérnök veszi át, írta a miniszter a Facebook oldalán. A döntés célja, hogy a Várkapitányság és a Steindl programiroda egységes vezetés alatt működjön tovább, ezzel erősítve az állami magasépítési és városfejlesztési projektek előkészítését és megvalósítását. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csaknem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Annak ellenére, hogy egy váratlan külföldi megbetegedés vagy baleset akár több millió forintos kiadást is jelenthet, sokan továbbra is feleslegesnek vagy túl drágának tartják ezt a fajta védelmet, hívta fel a figyelmet az MBH Bank és a CIK Pannónia. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a podgyászvesztések gyakori kellemetlenségnek számítanak. A biztosítói adatok szerint egy utazási szezonban az átlagos kárkifizetés 300 ezer forint körül mozog, de egy súlyosabb baleset vagy sürgősségi egészségügyi ellátás költsége ennek a többszörösét is elérheti. Kedden a napos idő mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk. A délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, míg a déli ország rész nagy részén kisebb a csapadék valószínűsége. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 Celsius fok között alakul. Az északnyugati szél több felé élénk lehet, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Fordult már önökkel elő, hogy sürgősen pisilni kellett, de nem volt rá lehetőség. Hazánkban 10 emberből 5-öt is érintett ez a probléma, már-már betegségig fajuló szinten is. A kérdés kínos, nem is szeretünk róla beszélni. De ha muszáj, akkor menni kell. De hova? Az utcán, aluljárókban érdeklődtünk.
3: Tud esetleg itt a közelben egy nyilvános vécét?
4: Nem
3: fordult még önnel ilyen probléma elő?
4: Nem szoktam erre járni, úgyhogy nem.
3: Most hirtelen, ha találnia kellene, akkor hol keresne itt az aluljáróban?
4: Hát nem igazán. Nem keresek.
5: Hát még nem volt ilyen problémám, mert én a klinikáról jövök, és itt dolgozok másodállatban, és előtte elmegyek, hogy tudjak ide érni, és innen meg megyek a tendőségre dolgozni.
3: Nem tudja, hogy van itt a közelben nyilvános vécé egyébként?
5: Szerintem lenni kell, nem? Csak a Lehel téren tudok.
3: Hát az meg jó pár megállóval a
5: lépben. Én szerintem csak ott, nem tudom, hogy van-e itten.
3: Köszönjük szépen.
2: Itt egy nyilvános vécé. Nézzünk be ide.
3: Ezért csokolom, Hobby Rádiótól vagyunk. Egy rövid interjút, ha tetszene tudni.
6: Nem lehet,
3: elmondani.
6: Be van kamerázva, és nem engedjük.
7: Csak itt a cél jön ide.
6: Azt sem, mert lesz a kamera. ő nem engedélyezik.
3: Jó, köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Viszontlátásra. Pont itt a WC mellett vagyunk. Önnel fordult elő az, hogy sürgősen kellett valahol esetleg WC-znie, pisilnie nyilvános helyen.
7: Igen.
3: Hogyan sikerült ezt megoldania?
7: Annak örülnék, hogy a belvárosban is különböző fontos helyeken lennének európai biónak megfelelő mellékhelységek.
3: Fordult elő azt, hogy mondjuk pisilnie kellett nyilvános helyen?
8: Nem, köszönöm szépen, nem, viszontlátásra.
3: Furcsa, mert nem nagyon akarnak velünk szóba állni. Megijednek tőlünk. Fordult önnel már elő az, hogy esetleg valahol bécéznie kellett mondjuk ilyen nyilvános helyen?
9: Én nem járok, én vidéki vagyok, most vagyok fönt, én nagyon régen voltam már.
3: De vidéken is szoktak pisilni.
9: Hát, de ott nálunk általában van mindenhol vidéken. Hát itt Pesten most pont úgy jártam, ma följöttem, hogy nem volt hely, ahol pisáljak, be kellett menni egy vendéglőbe.
3: Nem volt kínos, mert ugye akkor fogyasztani is kell.
9: Nem, hát most megkértem, hogy engedjenek meg.
3: Örülne esetleg mondjuk egy olyan térképnek, ahol föl lennének tüntetve a különböző WC-k helyei?
9: Hát a saj termé, hát hogyne, hát alig van a fővárosban a hely, ahol lehet ugye WC, főleg a ilyen parkokban, meg terekben, ugye megszüntették nagyon sok helyen, hát az természetes, hogyha föl lenne tüntetve, táblával jelezve lenne, annak mindenki örülne.
3: Voltál olyan helyzetben, amikor gyorsan hirtelen pisilni kell?
10: Igen, voltam.
3: Hogy sikerült megoldani?
10: Visszatartottam leginkább. Megpróbáltam olyan helyet, fizettem is már érte, hogy be tudjak menni egy étteremben, hogy használhassam a toalettet.
11: Lévén én látássérült vagyok, ez egy nagyon problematikus kérdés, hiszen nagyon kínos és kellemetlen, ha az ember egyedül van, vagy ki kell gondolni, hogy ismer-e valami vendéglátó egységet mondjuk a közelben, hova be lehet szaladni, vagy hogyha van valaki, akit elkapok egy metró aluljáróban például, és meg tudja mondani, vagy meg tudom kérdezni, hogy van-e illemhely éppen azon az adott helyen, de hát az még mindig az emberek jó indulatától függ, hogy oda kísérnek-e, és akkor hát ugye higiénés szempontból is nagyon vigyázni kell, mert hát az ember, ha nem látja, hogy milyen az a hely, akkor még fokozottabban oda kell figyelni arra, hogy ne érintse meg, ne üljön rá, stb. Az illemhelyre. Hogyha lenne interneten egy elérhető térkép, ami esetleg beszélő szoftverrel is használható lenne, az szerintem mindenkinek nagyon segítő lenne, legalábbis pszichésen mindenképpen megnyugtatná azokat az embereket, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak ilyenkor.
3: Van-e itt a közelben tudomásod szerint nyilvános WC?
12: Nem tudom, én nem szeretek itt pisilni, de itt van mellett.
3: Igen. Nem volt még olyan helyzet, amikor nagyon kellett valahol pisilni?
12: Nem, én itt lakom, itt dolgozom, és nem igazán szoktam ide járni.
3: És máshol?
12: El tudom intézni, mindig munkahelyen vagy otthon. Köszönöm én.
2: A sűrű vizelési ingert hiperaktív hólyagszindrómának nevezik. Mit is jelent ez orvosi értelemben? Kérdezem dr. Takács Péter, urológus professzort.
13: A hiperaktív hólyag egy nagyon gyakori tünetegyüttes, amely mind a férfiakat, mind a nőket érinti. Az életkor előhaladtával egyre gyakrabban fordul elő. A 20-as, 30-as években a lakosságnak körülbelül 6-8%-át érinti, a 70-es, 80-as életkorra viszont eléri a 40-50%-ot. A leggyakoribb panaszok azok a gyakori vizelés, a nagyon erős késztetésnek az érzése, hogy azonnal rohannunk kell a WC-re, illetve gyakran az is felmerül, hogy éjszaka kétszer-háromszor vagy többször is fel kell kelnünk, hogy kimenjünk a WC-re. Általánosságban azt mondható el, hogy mindaddig, amíg a 24 óra leforgása alatt kevesebbször használjuk a WC-t, mint 8 alkalom, az normálisnak mondható. Minden olyan esetben, amikor már gyakrabban fordul elő az, hogy a WC-re kell menjünk, az kórosnak tekinthető. Számos olyan kórkép van, amely fokozza ennek a túlműködő hólyagnak, a tünetegyüttesnek a megjelenését, főleg olyan betegségek, amelyek idősebb korban gyakrabban fordulnak elő, így cukorbetegség, agyvérzés, szívbetegség, vagy egyéb más olyan betegségek, amelyek a idegrendszert érintik, hatással lehetnek a hólyagnak a működésére, de gyakran alapos kivizsgálás ellenére sem találunk a háttérben egyéb okot, amely a hólyag túlműködését okozza. A kezelés az elég egyszerű, több lépcsőben zajlik. Az első lépcső első az úgynevezett viselkedésterápia, amikor arról van szó, hogy megpróbáljuk újra megtanítani a pacienssel azt, hogy a húgyhólyagnak a kontrollját visszanyerje. Ugye amikor gyerekek vagyunk, legalább 3 év eltelik arra a célra, hogy megtanuljuk a húgyhólyagnak a működését, felnőtt korban ennek a kontrollnak a zavara okozza a panaszokat, és egy speciális viselkedésterápiával ezek a hólyag működésnek a kontrollja visszanyerhető. Ezen kívül számos olyan anyag van, amely a húgyhólyag működését fokozza, így alkohol, a különböző fűszeres ételek, tehát egy speciális diétával is segíthető a húgyhólyagnak a jobb működése. Amennyiben a konzervatív terápia nem jár eredménnyel, a második lépcsőben gyógyszeres kezelést alkalmazunk. Több ilyen gyógyszer is van hazai forgalomban, amelynek a működésének az elve az, hogy a húgyhólyagon lévő receptorokat, idegeket valamilyen szinten lassítja, így az a érzés, hogy mennünk kell a WC-re, vagy gyakran kell használjuk a WC-t, ez elnyomható. Amennyiben a gyógyszeres terápia nem vezet eredményre, akkor úgynevezett neuromodulációt próbáljuk alkalmazni. Ez egy olyan terápia, amely a húgyhólyagot ellátó idegeket akupunktúrás jelleggel, ezt idézőjelben mondom, akupunktúrás jelleggel elektronikus úton próbáljuk stimulálni, így a húgyhólyagnak a jobb működése érhető el. A hólyagtűnműködés esetében a műtéti megoldás csak a legesleg ritkább esetben kerül sorra, illetve ritkán egy modernebb alkalmazása a neuromodulációnak, amikor egy úgynevezett húgyhólyag pacemakert ültetünk be a betegbe, amely folyamatosan stimulálja a húgyhólyagot, így annak beidegzése javul, és kevésbé lesz aktív a működése.
2: A betegség kialakulásának lehetnek-e pszichés okai?
13: Kétségtelen, hogy a idegrendszernek nagyon fontos szerepe van a húgyhólyag működésében. Tudjuk azt is, hogy azok a betegek, akik depresszióban vagy más idegrendszeri betegségben szenvednek, és olyan gyógyszert kénytelnek szedni, amely hatással van az idegrendszerükre, azoknál a betegeknél ilyen jellegű vagy más vizelési panaszok gyakrabban fordulnak elő. A másik oldal ennek a dolognak pedig az, hogy azoknál a betegeknél, akiknél a gyakori vizelés a hiperaktív hólyag szindróma áll fent, ez olyan negatív hatással lehet az életminőségükre, hogy ezeknél a betegeknél gyakran alakul ki depresszió vagy más idegrendszeri betegség.
2: Doktor úr, azért nyugtasson meg minket, ha bár elég gyakori ez a jelenség, de nem mindenkinél jelentkezik, akinek mondjuk éjszaka gyakran ki kell menni pisilni.
13: Nem, kétségtelenül nem azt jelenti. Tehát itt egy tünet együttesről van szó, amelynek a gyakori vizelés, a késztetés, az éjszakai gyakori WC használat együttesen hatással van az életminőségünkre. Ezt mindenkinek ugye maga egyénileg tudja eldönteni, hogy ez milyen mértékben befolyásolja az ő életminőségét. Időseknél ez különösen veszélyes lehet, mert hogyha éjszaka többször, háromszor, négyszer is fel kell kelniük, annak az eredménye az lehet, hogy a sötétben, amikor botorkálnak ki a WC-be, elesetnek, sérül és éredik. Tehát adott esetben éjszakánként 2-3 alkalommal való WC használat is lehet már kóros, de együttesen kell nézni az összes tünetet, egyéb más panaszokkal együtt, hogy el tudjuk dönteni, hogy kinek van szüksége segítségre.
2: Mennyi időn belül lehet orvosolni ezt a problémát?
13: Attól függően, hogy mi áll a kórkép hátterében, illetve vannak-e egyéb olyan betegségek, amelyek provokálják a tüneteket, attól függően. Amennyiben a viselkedés terápia nem vezet eredménye, annak legalább egy 2-3 hónapot szoktunk adni esélyt arra, hogy maga a viselkedés terápia a panaszokat szüntetheti, vagy javíthatja. Amennyiben ezzel nem érünk eredményt, a gyógyszeres terápia már 2-3 hét után egyértelmű eredményeket szokott mutatni. A fontos az, ugye, hogy a megfelelő kivizsgálás megtörténjen, a kivizsgálás után pedig a viselkedés terápia, illetve a gyógyszeres terápia általában meghozza a várt eredményt.
2: Említett, hogy elég sokan küzdenek ilyen problémával. Vajon mindannyian el is mennek kivizsgáltatni magukat orvoshoz?
13: Ez egy nagyon jó kérdés. Magyarországon úgy tűnik, hogy a betegek még mindig félnek az orvoshoz fordulni ezekkel a panaszokkal, szégyenérzetük van miattuk. A másik oldalról, és itt az orvostársamnak a felelőssége is beleszól abba, nehéz eljutni azokhoz a szakorvosokhoz, megtalálni azokat a orvosokat, akik érdemben tudják kezelni a vizelési zavarokat. Ezek lehetnek urológusok, nőgyógyászok, nőgyászati urológusok, de itt fontos lenne, hogy a körzeti orvosok elirányítsák a betegeket a megfelelő orvosokhoz, ahelyett, hogy a pelenka használatára, vagy a betétek használatára irányítaná a betegeknek a figyelmét.
2: Ez nem csak nőkre jellemző betegség, ugye?
13: Nem, tehát ez a tünet együttes nem csak nőknél jelenik meg, férfiaknál is előfordul. fordul. Bár kétségtelen, hogy a nőknél gyakrabban fordulnak elő ezek a kórképek, de a férfiaknál ugyanúgy jelen vannak. Tehát, mint említettem, nagyon fontos egy kivizsgáláson átesni a betegnek, hogy biztosak lehessünk abban, hogy nem áll valami egyéb kóros hólyag elváltozás a háttérben, tehát akár egy hólyag tumor, egy hólyag polip, vagy krónikus gyulladás is okozhat hasonló tüneteket. Tehát ezt mindenféleképpen ki kell zárni először, hogy nehogy az történjen, hogy a beteget ugye ezzel a hólyag túlműködés panasszal kezeljük, miközben a háttérben valami más működik. Tehát szintén ezek a kórképek férfiaknál is megjelennek, de nőknél általában az ilyen típusú vizelési panaszok gyakrabban fordulnak elő.
2: Az IBE Egyesület a kontinenciáért egy érdekvédelmi szervezet. Ez a betegség még nem inkontinencia, hanem egy olyan kellemetlen, hirtelen jelentkező, sürgető és halasztás nem tűrő vizelési inger, ami szó szerint WC függővé teszi az embereket. Vannak különböző megoldási lehetőségek, amiket csak szakemberhez fordulva és nem a probléma elől elfutva lehet és kell megoldani. A gyógyulásig viszont élni kell az életüket. Vásárolni, gyerekekért menni, dolgozni. A probléma itt kezdődik, mert nincsenek megfelelő közvécék, és ha vannak, akkor sem tudjuk, hogy hol és milyen minőségűek. Pálfi Brigitta egyesületi elnököt halljuk.
6: Az egyesület 2006 óta létező betegek érdekeit képviselő egyesülés, ami nem azt jelenti, hogy csak a betegek érdekeit, természetesen mindazok érdekeit, akik a betegekért vannak, és itt a gyártó oldalról is beszélnék, hiszen számos gyógyszercég, számos gyógyász és segédeszközgyártó cég, akik az ő ellátásukban és az életük minőségének javításában nagyon jelentős szerepet játszanak, az ő érdekeik is megpróbáljuk összehozni a használók, akik ugye kényszerből használják ezeket a termékeket, vagyis a betegek érdekeivel. Tulajdonképpen több mint 1200 tagja van az egyesületnek, ami azért nagyon nagy szám, mert maga a téma, az inkontinencia, illetve a vizelesztűrítési zavarok és problémák, ez azért nem egy olyan publikus téma, ami mellé olyan nagyon szívesen tömörülnének, állnának oda emberek, és adnák az arcukat, nevüket ehhez, úgyhogy mi ezt nagyon nagy dolognak tartjuk, hogy egy ilyen egyesület létre tudott jönni. Természetesen ez támogatók nélkül, akik ugyanúgy hisznek ebben az ügyben, nem tudott volna megvalósulni. Így nagyon sokat köszönhetünk olyan cégeknek, akik akár a pelenka gyártásban, vagy akár gyógyszergyártásban is nagy szerepet vállalnak, kutatásban, fejlesztésben, és itt természetesen a betegek ellátásában is. Az egyesület egyébként a tagdíjakból tartja fenn az alapvető szükségleteit, és minden más megpróbálunk pályázatok útján előteremteni a további működéshez.
2: A vizelési inger alapvetően intim tabu kérdés. Ennek ellenére hogyan sikerült felvenni a kapcsolatot az érintettekkel?
6: Igen. Annak idején egy PR ügynökség vállalt nagyon komoly szerepet, akik a megfelelő módszerekkel és a megfelelő csatornákon elindultak. Nagyon sok beteg és hozzátartoz. Akkoriban még nem volt olyan szigorú a betegekkel való céges kommunikáció, hivatalos megkeresés, mint most. Jelenleg ez a piac egy rendkívül erősen és nagyon mostoha módon szabályozott, tehát a jogi szabályozást nyertem és a kommunikációs lehetőségeket szabályozott piac. Ez akkor még nem volt így, és ezért ez egy nagyon szerencsés időpontban történt, amikor tulajdonképpen a különböző termékeket használó betegek orvosi rendeléseken, házi orvosoknál, kórházakban, más ellátó intézményben megjelentek, és ott őket meg lehetett szólítani, őket, illetve az őket ápoló hozzátartozókat, mert azért őket se felejtsük ki a körből, hiszen egy inkontinens beteg az még nem azt jelenti, hogy egy beteg az érintett, hanem ha ő környezet mondjuk él 2-3 családtag, akkor őket is érintettnek lehet mondani, hiszen az ő ellátásuk nagyon komoly terheket ró, úgy lelkileg, mint anyagilag a családra.
2: Érdekes, hogy egy cég számára jobban megnyíltak, mint a velük foglalkozó orvosok, ápolók, nővérek számára.
6: Végül is az ő segítségükkel kezdtük őket felkutatni, de hogyha az orvosok, ápolónők figyelmét erre nem hívjuk fel, hogy van egy ilyen lehetőség, van egy ilyen csatorna, van egy ilyen egyesület, ahová be lehet kerülni és be lehet jelentkezni, az ő segítségük nélkül ez nem tudott volna létrejönni, tehát ők aktív szereplői voltak annak idején ennek a toborzásnak, ennek a sikertörténetnek.
2: Mi az, amit tudnak nyújtani az egyesületi tagoknak?
6: Az egyesület a tagok számára egyrészt a témájuk, a problémájuk folyamatosan előtérben van, tehát van egy olyan egyesület, aki mer erről beszélni, hiszen az egyesület mögött van 1200 sors, 1200 ember, de egy személyben senki nem merne kiállni a problémájával. Már is kommunikálhatóvá válik ez az intim kérdés. Az ő érdekeiket tudjuk képviselni a döntéshozók felé, gondolok itt az egészségbiztosítási pénztárra, a minisztérium, akkor, amikor egy olyan gondolkodás mentén születnek döntések, hogy mondjuk egy ilyen problémába nem lehet belehalni, tehát ebből a szempontból ez az a büdzsé, amiből nyugodtan lehet vágni, és mondjuk fizessen többet a beteg a saját ellátásáért, vagy a hozzátartozó. Tehát itt mi fel tudjuk emelni a hangunkat, és bízunk abban, hogy ahogy eddig is, ezután is az meghallgatásra került, mert a beteg szava, a beteg

0: inkontinencia sorból, mert itt még az érintettek tulajdonképpen nem inkontinensek, viszont a toalettől toalettig élik az életüket, ami azt jelenti, hogy 20 percenként akár olyan rohamokban jelentkező vizeletürítési ingerrel találják magukat szemben az érintettek, hogy nem nagyon tudják a normál társadalmi életüket élni, tehát gondot okoz egy munka ellátása, gondoljunk egy pénztárban ülő hölgyre, gondoljunk egy tanárnőre, vagy bárkire, akinek folyamatos munkavégzésre van szüksége, és nem hagyhatja el a munkahelyének a színhelyét. De mondjuk gondoljunk csak egy egyszerű bevásárlásra, vagy nagy isten egy moziba vagy egy színházba szeretne valaki elmenni. Ez rettentő módon rontja az életminőségüket ezeknek az érintett betegeknek, és ami az érdekes, hogy ők nem is gondolják, hogy ez betegség. Azt gondolják, hogy neki egy kicsit gyengébb a hólyagja, gyengébb az áraizomzata, vagy esetleg azt gondolja, hogy ez már a korral jár, ezzel együtt kell élni, holott emögött egy betegség van. Semmi más nem kell tenni, mint el kell menni nőgyógyászhoz vagy urológushoz, aki egy megfelelő protokoll szerint elkezdi a kivizsgálást, és van erre megoldás. Nekünk az a célunk, hogy ezekből a betegekből ne is váljon inkontinens. Tehát itt már egy picit a prevenció is bejön a képbe, aminek egyébként egy kiváló példája, hogy az Inkontinencia Beteg Egyesület egy olyan Európai Unió által támogatott szűrőprogram folyamatos résztvevője, aminek a színhelye egy speciálisan felszerelt kamion, ez Magyarország átfogó szűrőprogramja. Egy évben több mint 180 helyszínen jelenik meg, és ott ingyen lehet részt venni különböző szűréseken. Itt van egy olyan pont, egy olyan szűrőpont, aminek a neve Inkontinencia és vizeletürítési zavarok szűrés. Ez egy tesztlap, borzasztó egyszerű ezt kitölteni, és azonnal szembesülünk azzal, hogy hoppá, ez az én problémám, ez a normálistól eltérő. Jé, így nem kell, hogy leéljem az életem. Van megoldás.
1: Ehhez kapcsolódik egy weboldal, a wctérkép.hu.
0: Ez a weboldal, ez a mi oldalunk, ezt a mi kezdeményezésünkre és ezen folyamat és ezen kampány részeként hoztuk létre. Tulajdonképpen, amikor erről az intim problémáról beszélünk, akkor ezt mindig be kell csomagolni valami olyan köntösbe, olyan csomagolásba, amin keresztül ez könnyebben kommunikálható. Mivel ennek a betegségnek az egyik vezető tünete az, hogy toalettől toalettig élik az életüket. Ez valahogy kézenfekvő volt, hogy akkor nézzük meg, hogy vajon, ha el akarunk menni mondjuk Dél-Pestről Észak-Pestig, akkor vajon, hogy tudja azt megtenni egy érintett beteg, vagy egy érintett személy, hogy állnak vajon a közvécék. Hogyha egy ilyen betegséggel küzdünk, akkor az egy sarkalatos kérdés, hogy vajon a közös használatra üzemeltetett toalettek vannak-e, léteznek-e, elérhetőek-e, hol vannak, és milyen állapotban. Mivel úgy gondoltuk, hogy ez is egy társadalmi probléma, és ez ellen is fel kell emelni végre a hangunkat, hogy minősíthetetlen Magyarországon a közvécék helyzete, száma és minősége, ezért összekötöttük ezt a két kérdést. Tehát bevontuk azokat is, akiknek egyébként lehet, tehát felhívtuk a figyelmét azoknak is, akik lehet, hogy egyébként nem érintettek ezzel a problémával, de az is lehet, hogy a környezetükben bárki más igen. Tehát mondjuk feljön a weboldalunkra, megnézi, kitölti, beregisztrálja az ő általa ismert toalettet, illetve esetleg azt minősíti is, majd lehet, hogy végigolvassa és megnézi, hogy mi is az az oldal, és ott rögtön szembe tűnik, hogy jé, van egy ilyen probléma. Na hát, az én anyukámnak is ilyen van, akkor mit is kell tenni? És elmegyek, elviszem, megmutatom, kitöltetem vele a tesztet, elviszem az orvoshoz, bejelentem az orvosnál. Tehát ez a két dolog, ez így lett egy kvázi árukapcsolással kapcsolva egymáshoz.
1: Egyébként ilyen adatbázis nem létezik Magyarországon, tehát nem úgy működik, hogy kellene lennie egy olyan adatbázisnak, ahol elérhetőek ezek a közvécéknek az adatai?
0: Találtunk olyan oldalakat, ahol néhány, de ezek főleg közvécéket üzemeltető cégek oldalai, ahol leginkább nyilván a saját toalettjeik vannak elérhető módon fenn az interneten, de ez közel sem fedi le az országot, ezért azt gondoltuk, hogy ezt most összefésülnénk, és létrehoznánk közösen egy olyan használható adatbázist, amivel még nem lesz itt a vége a munkának, hanem a későbbiekben szeretnénk higiéniai cégeket is bevonni, másokat, akik ebben érintettek, és akiknek ez fontos, hogy akár ezt a kérdést is tovább tudjuk görgetni, és ne adj Isten egy olyan formátumba kerüljön, ami esetleg nem szükséges egy laptopot a hónunk alatt hordani, és mondjuk felcsatlakozni az internetre, hogy megnézzem, hogy hova tudok elmenni, elintézni folyóügyeimet, ha útközben vagyok, hanem mondjuk kézben van egy olyan térképem, amit jól tudok erre használni, vagy az autóban van. Tehát ez a jövő, majd ezt is szeretnénk elérni. Egyelőre erre most még nincs megfelelő pénz. Mennyiség, hogy ezt most kivitelezni tudjuk. Ez az első fázis, most szeretnénk feltölteni, mert hogyha már van egy adatbázis, akkor azzal tovább gondolkodni.

egy olyan programba más támogatókat is bevonni, sokkal egyszerűbb, mint hogyha a nulláról lennének álmaink. Itt már lesz egy adatbázisunk, egy elképzelésünk, ami mellé biztos, hogy könnyebb lesz támogatókat szerezni a jövőben.

0: Nemzetközi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
3: Pontosított az MCC alapítványa megszűnéséről. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Az idősek közel 40%-a fél az elmagányosodástól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vitézi Dávid építési és beruházási miniszter szerint lezárultak a tárgyalások az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról, és a helyreállítási terv szövege véglegessé vált. A tárcavezető az országgyűlés hétfői ülésén napirendelőt azt mondta, a végső döntés pénteken várható az uniós tagállamok pénzügyminiszteri tanácsülésén, és minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születhet. Vitézi Dávid elmondta, a kormány a szükséges korrupcióellenes intézkedéseket és jogszabályokat már az országgyűlés elé terjesztette. A miniszter bírálta az előző kormány uniós politikáját, és úgy fogalmazott, a korábbi brüsszeli kampányok végül a magyar gazdaságot, a vasutat, az egészségügyet és a felsőoktatást hozták nehezebb helyzetbe. A MOL Bubihoz vásárolható havi bérletára 1500-ról 2500 forintra emelkedett, a korábbi féléves bérlet helyébe lépő éves előfizetés ára pedig 13000 forint helyett immár 21250 forintba kerül. Ez 60%-os drágulást jelent mindkét bérlet esetében, írja a Telex. Az áremelés kapcsán megszólalt a Magyar Kerékpáros Klub is, amely szerint túl magasak a díjak a szolgáltatás esetében, amit részben közpénzből tartanak fenn. A társaság a BKK-hoz fordult, arra kérve a közlekedési szervezetet, hogy szakmailag indokolják meg az árképzést, valamint a díjszabás felülvizsgálatát, mielőtt bevezetik az új árakat. Aligátorteknősre bukkantak a Balatonnál, az állatot rendkívül erős harapása miatt tilos kézzel megfogni, ugyanis súlyos sérülést okozhat. A most befogott példányt a Balatonföldvári Teknősparkban helyezték el, írja az Időkép. Az aligátorteknős Magyarországon nem őshonos faj, ám így is szinte minden nyáron érkezik hír arról, hogy hazai vizekben találkoztak vele. Általában gondatlan állattartók helyezik ki őket, amivel óriási bajt is okozhatnak. Az állat ugyanis rendkívül jól alkalmazkodik a környezeti tényezőkhöz, nincs természetes ellensége, ráadásul képes szaporodni is, amivel a hazai fajokat is kiszoríthatja. Fontos, hogy befogását kizárólag szakember végezheti. Budapest legnagyobb napelemparkját adták át a West End tetején. A közel futballpályányi méretű napelempark évente több mint 1,5 gigawatt-óra zöld energiát termel, ami mintegy 300 háztartás éves áramfogyasztásának felel meg. A 4 éves fejlesztési program eredményeként az épület együttes széndioxid kibocsátása 81%-kal csökkent 2019-hez képest. Az energiafelhasználás 80%-a pedig már megújuló forrásból származik. A korszerűsítés részeként modern gépészeti rendszereket, LED-világítást és mesterséges intelligenciával vezérelt épületfelügyeletet is bevezettek. Megújult a 1,5 hektáros tetőkert is, amely javítja a mikroklímát, segíti a csapadékvíz helyben tartását és növeli a városi zöld felületeket. A beruházás a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelkedő hazai példája. Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
2: Hobbi Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobbi Rádió.
4: Kellemes napot kívánok a Sportrádió hallgatóinak. Ez a Moving, a Rádió Mozis magazin műsora. Ebben az egy órában a mikrofonnál Szakámiki. És következzenek a film címek, amelyeket szeretnék ma az önök figyelmébe ajánlani. Vadállatok, ez lesz majd az első, mely 2012-es film, Savages, ez az eredeti címe. Színes feliratos amerikai thriller, 130 perc hosszú. Szereplők Benicio del Toro, John Travolta, Aaron Taylor Johnson, Blake Lively és Taylor Kitsch. A rendező Oliver Stone is 18 éven felülieknek ajánlott a film. Majd ezt követi egy nagyon-nagyon régi, ám annál fantasztikusabb és jobb magyar film remake-je, méghozzá a Tüskevár, meg 2012-ben készült, színes magyar film, 99 perc hosszú. Szereplők Kovács Lajos, Nagy Marcell, Péntek Bálint, Pogány Judit, Molnár Piroska, Eperjes Károly, Halman Péter és Szacsvai László, a rendező Balogh György, és itt korhatár nincs. A filmes hírek között beszámolhatok arról, hogy Hitchcock visszatér, valamint Denzel Washington ismeri a boldog házasság titkát, a toplista pedig október 4 és október 10-e közötti látogatottsági nézettségi adatokat mutat meg nekünk. Ez tehát az előttünk álló egy óra forgatókönyve, remélem felkeltettem az érdeklődésüket. Következzék egy-két nagyszerű muzsika, utána Vadállatok című filmmel rá is kezdek a mai mozis műsorra.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ahogy ígértem, a mai nap első filmje a Vadállatok lesz. Meg 2012-es produkció, Savages, ez az eredeti címe. Színes feliratos amerikai thriller, 130 perc hosszú. Szereplők Benicio del Toro, John Travolta, Aaron Taylor Johnson, Blake Lively és Taylor Kitsch. A rendező Oliver Stone és 18 éven felülieknek ajánlott a film. Ben, a békés és jólelkű buddhista és legjobb barátja, Chon, az egykori tengerészgyalogos és zsoldos jövedelmező üzletet visznek Laguna Beach-en. Ők termesztik a valaha látott legjobb marihuánát. Emellett mindketten sajátos módon szerelmesek a különlegesen szép Oféliába. Az élet idilli a dél-kaliforniai városban, amíg a mexikói Baja Cartel úgy nem dönt, hogy a triónak társulnia kell velük. Amikor a kartel könyörtelen főnöke, Elena és brutális behajtója, Lado alábecsüli a három barát közti megbonthatatlan köteléket, Ben és John a korrupt DEA ügynök megbízhatatlan segítségével látszólag megnyerhetetlen háborúba kezd a kartel ellen, és így beindulnak az egyre kegyetlenebb hetszek és manőverek az egymásnak ütköző akaratok és érdekek barbár csatájában. A háromszoros Oscar-díjas Oliver Stone ezzel az ádász kőkemény thrillerrel tér vissza a mozivászonra. A film Don Wins Love krimi bestseller alapján készült, amely szerepelt a New York Times 2010 10 legjobb könyve listáján. A folytatásban pedig egy kicsit megint még a félelmetes vizeken maradunk, ugyanis Hitchcock valamilyen formában visszatér a mozivászonra.
1: Bobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Egy mozis hírrel folytatódik a mai mozis műsor, Hitchcock visszatér. Alfred Hitchcock igazi géniusz. A félelemkeltés mestere 30 évvel a halála után is esélyes az Oscar-díjra, bár ezúttal csak mint téma. A Fox Searchlight 2013 elejéről idén novemberre hozta az új filmje, a Hitchcock, melynek hazai bemutató majd 2013 februárban lesz, premierjét. Nyilvánvalóan azért, mert úgy érzi, a különleges jó film eséllyel indul az Oscar-díjért folyó versenyben. Az első előzetes és a szereposztás azt sejteti, a stúdió vezetői feltételezése nem alaptalan. A történet a zseniális rendezőről szól, amit ő a szerep kedvéért meghökkentően átalakuló Anthony Hopkins és felesége Helen Mirren alakítja. A legendás Pszichó forgatására készül 1959-ben. A film egyik szereplőjét, Janet Leight, aki a film közepén a híres zuhanyzó jelenetben ölnek meg, Scarlett Johansson kelti életre, de játszik a filmben Toni Collette és Jessica Biel is. Mindezt egy első filmes rendező, Sacha Gervaisi hozta össze. A történet szerint a nagy stúdiók mind visszariadtak a korban szokatlan merészségű, ijesztkedős jelenetektől. A rendező a saját házára felvett jelzálogból finanszírozta a forgatást és a forgalmazást is. Ám a hatalmas siker végül őt igazolta. A készítők szerint a Hitchcock szerelmi történet, amely sok humorral és iróniával van átszőve, egyszerre szól az őrült zseniről, a mozi csodájáról és a filmkészítés nehézségeiről is. A folytatásban pedig egy ős régi magyar film remake-je, méghozzá a Tüskevár, ez következik egy-két muzsikát követően.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Egy régen várt magyar film következik most itt a mozis műsorban, melynek címe Tüskevár, 2012-es film. Lehet, hogy ez sokaknak furcsán hangzik, de leforgatták újra a Tüskevárat. Szereplők Kovács Lajos, Nagy Marcell, Péntek Bálint, Pogány Judit, Molnár Piroska, Eperjes Károly, Halman Péter, Szacsvai László, a rendező Balogh György, és nincs korhatár. Ki nem emlékezne a magyar televízió szinte évente levetített ifjúsági sorozatára, a Tüskevárra? Mindannyiunkban nosztalgikus érzést vált ki a kedves, tanulságos történet, szívünkbe zártuk karakteres, szerethető hőseit, a pesti beton rengetegből a természetbe kiszabadult kamassrácot, a keveset szóló, de annál bölcsebb Matulát, a gondoskodó Náncsi nénit, és persze Csikaszt, Matula hűséges társát. A történet felett nem ment el az idő, csak az akkori filmnyelvet érezhetjük ma kissé távolinak. Az új Tüskevár alkotói viszont kiváló arány és stílus érzékkel megtalálták az utat ahhoz, hogy a történet ma is megérintse nézőit, sőt, szóljon egy új generációhoz, s ez a lényeg. A rohanó, túltechnikalizált világunkban úgy enged felhőtlenül szórakozni, egy picit lenyugodni, lelket melengetni, hogy közben egy percre sem unalmas, sőt, kalandból kalandba csöppenünk a korunk elvárásainak megfelelő dramaturgiájának, a csodálatos képi világnak, és természetesen a sztárszereposztásnak köszönhetően. Ez a film tökéletesen megfér Harry Potter mellett, sőt egy kicsit több annál, mert ez a mi történetünk. Még egyszer a film címe, Tüskevár, a folytatásban pedig Denzel Washingtonnal kapcsolatosan jövök vissza egy filmes hírrel.
1: Hobbyradio.hu
2: A rádiót!

0: Denzel Washington, képzeljék el, ismeri a boldog házasság titkát. Ki hinné, hogy én már 29 éve házas Denzel Washington, és 4 gyerekük van. Hollywoodban egyesek 29 hétig sem szokták húzni, ő azonban ismeri a boldog házasság titkát. Sok hely és nagy távolság kell, mondja a kétszeres Oscar-díjas sztár. A munkám miatt sokat vagyok távol otthonról, így nem szoktunk egymás idegeire menni, és örülünk, ha végre viszont láthatjuk egymást. Washington nem hisz az első látásra fellobbanó szerelemben, aki azt mondja, első pillantásra tudta, hogy a párja az igazi, az hazudik. A szerelem nem sprint, hanem maraton, amiben a szenvedés is benne van. Időnként nem kapunk levegőt, és vörös karikák táncolnak a szemünk előtt. Hollywood egyik legtöbbet foglalkoztatott színésze, legközelebb a Kényszer leszállás című filmben lesz látható. Pilótát alakít, aki bravúrosan letesz egy bajba került utasokkal teli gépet. A gond csak az, hogy a vizsgálat kideríti, az előző éjszakát végigitta és drogozta. A Flight hazai bemutatója 2013. februárjában lesz, a folytatásban pedig a top listával jövök vissza, és zárom is soraim.
1: Hobbi Rádió!

0: Lassacskán véget ér a mai mozis műsor, de természetesen a toplista még belefér, méghozzá október 4 és október 10-e közötti látogatottsági nézettségi adatokat tudhatunk meg. 10. helyen a Burn hagyaték, míg 9. a Step Up For, forradalom. 8. helyen a The Extreme Tables, a feláldozhatók második része, 7. a Kaptár megtorlás, 6. Szemi nagy kalandjának második része, 5. helyen a Ted, 4. helyen a Vadállatok, 3. helyen a Looper, a jövő gyilkosa, 2. helyen a Boldogság sosem jár egyedül, 1. pedig a Hotel Transylvania, ahol a szörnyek lazulnak. Ennyi lett volna már a mozis magazin műsor, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, jövő héten, ha minden igaz, ugyanebben az időben ismét találkozunk. Kezi csókolom viszont hallásra, búcsúzik ettől az egy órától és a rádióhallgatóktól a műsorvezető Szakál Miki, kis csók viszlát, viszhal.
1: Műsorajánló.
2: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
8: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
11: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
12: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
11: World Live.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamureklám.
1: Judit fejének bal oldalát hagyományos samponnal mostuk, a másikat az új vasengóval. Arcának egyik felét hagyományos szappannal mostuk, a másikat a legújabb Sun Exerma Protector szappannal. Judit testének bal felét hagyományos tusfürdővel mostuk, a másik felét a legújabb hatos fürdőnkkel. Judit bugyjának bal felébe hagyományos betétet raktunk, a jobb felébe az új Always. Ebből következik, hogy Judit egy felemás nő. Kinek kell egy ilyen?
0: Kamureklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
2: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
5: Redikül, szerdán 16 órától.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
8: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Attól lesz
1: dupláló. Csák Attilával. Gyere fel, táncolj,
2: mi? Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
4: Életveszélyesen megsérült egy 13 éves lány, akit buszmegállóban ütöttek el Mogyoródon. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidítónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy gyalogost is elgázolt az az autó, amely villanyoszlopnak ütközött Mogyoródon, közölte a katasztrófavédelem. A jármű az oszlopot kidöntötte a Gödöllői úton, a Petőfi Sándor út és a József Attila utca közötti szakaszon. A 24.hu információi szerint egy buszmegállóban 4 kiskorú várakozott, amikor az autó nagy sebességgel becsapódott közéjük, a járműben 2 ültek. A lap kérdésére az országos mentőszolgálat azt közölte, hogy egy 13 éves kislányt életveszélyes állapotban szállította kórházba a helyszíni ellátás után. Két férfi könnyebben sérült, a mentők őket is kórházba szállították. Elfogadta az országgyűlés kedden az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A testület 13 tagból, az elnökből, 8 ellenzéki civil szakértőből, valamint 4 a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal, illetve szakismeretekkel rendelkező tagból áll majd. 2 civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg. A parlament döntése alapján a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. Összesen 577 millió forintos kiadással számolnak a vármegyei és főispáni elnevezések kivezetésével kapcsolatban, szúrta ki a Népszava az erről szóló jogszabály módosítás egyik dokumentumában. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy újra felhasználnák a régi táblákat, csak hogy a Magyar Közút tájékoztatása szerint ezek a régi 2023-ban leszerelt megyenév táblák már nincsenek meg, mivel átmatricázás után forgalomterelésre, illetve egyéb korlátozásoknál használták fel azokat. A lap további tételként említi, hogy a Nemzeti Választási Irodánál a szoftverek módosítása is milliókba kerülhet, de a középületek tábláit és a hivatalos pecséteket is le kell cserélni. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidítónál, újra lehet strandolni. A legfrissebb vízminőségi vizsgálatok szerint a tóvize ismét megfelel az előírásoknak, ezért feloldották a korábbi fürdési tilalmat. A korlátozást az Enterococcus baktérium magas koncentrációja miatt vezették be, amelyet a rendkívüli hőség és egy helyi szennyeződés okozott. A megismételt mintavételek azonban már kiváló vízminőséget igazoltak. A hatóságok jelezték, a nyári szezonban továbbra is rendszeresen ellenőrzik a tóvizét. Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
5: Vi Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
6: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: És most... óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live! World Live!
1: Hölgyeim, csók, uraim, pacsiém, Blaskovics Dávid vagyok. Amerikában fogunk koncertezni, de mindenek előtt elmondom, hogy az a hölgy, aki most nekünk megmutatja tehetségét, ő nem más, mint Annie Lennox, aki Skóciában, Aberdeenben született, és már kiskora óta foglalkozott a zene és az éneklés tudományával. Korán elsajátította a zongorázás és a furulyázás művészetét, majd a londoni királyi zeneakadémiára járt, sajnos azonban a záróvizsga előtt el is hagyta az intézményt. És a rákövetkező pár, idézőjelben nehezebb évben, mindenféle kisebb munkát elvállalt, és bizony az éjszakai klubokban énekelt. Majd sikerült megismerkedni a 70-es évek végén Dave Stewart gitárossal, aki elcsábította és 79 valamint 80 között három albumot adott ki a Tourists együttessel. És hát ahogy az általában lenni szokott, a hölgyemény, mármint Annie Lennox és David Stewart úr között kibontakozott egy szuper szerelmi szál is. És sajnos, bizony, ez óriási feszültségeket keltett a bandákban, így a szerelmes párnak ki kellett lépni, és megalapították ketten együtt a Euromixet. A banda a 80-as évek egyik meghatározó New Wave pop csapatává nőtte ki magát, és nagyon sok slágert jegyzett, mint például ugye a Sweet Dreams-et, a Love is a Stranger-t, vagy például mondhatnánk a Who's That Girl-t. Majd ahogy a hölgyek nagy részénél az lenni szokott, egyszer eljön a gyerekvállalás ideje is, és bizony Annie Lennox is bejelentette 90 után, hogy 2 év szülési szabadságot venne ki. És ezen idő alatt a Euromix bizony sajnos fel is oszlott, hisz énekes nélkül maradt. És innentől Annie-nek lehetősége nyílt egyedül folytatni karrierjét. Most mi Amerikában járunk, azon belül is New Yorkban, a Central Parkban. Az év pedig 1996. Annie Lennox el fogja énekelni például a Legend in My Living Room, no meg a Who's That Girl, de a You Have Placed a Chill in My Heart, a Little Bird, a Walking on Broken Glass, no meg a Here Comes the Train Again, a Why és a Something So Right című számokat. Ehhez kívánok önnek, meg önnek és önnek is nagyon jó szórakozást. Kezdünk! Ez Annie Lennoxtól az ön kedvenc rádiójában, a Money Can't Buy It.

But there's just one.

I said,

Hölgyeim és uraim, Annie Lennox koncertjén járunk 1996-ban az Amerikai Egyesült Államokban, azon belül is a Central Parkban, mely New York városában, azon belül is Manhattan szívében található, és erről a parkról egy kis adat, 3,41 négyzetkilométer nagyságú, és annyit még elárulok, hogy iszonyat szép, nagyon gyönyörű, természetesnek is tűnik, de nagyon nagy részét gondos tervezői munka előzte meg, úgyhogy ez bizony egy tervezett park a javából. Annie Lennox debütáló album, amelynek címe a Diva, 1992-ben jelent meg, és ezen egy sokkal nyugodtabb és érettebb Annie Lennox mutatkozott meg a közönség számára. Majd a következő album 1995-ben jelent meg, ennek a címe pedig Medusa. És ez a No More I Love You című kislemez segítségével nem sokára platina státuszba is lépett. Kedves hallgató, remélem, hogy nagyon jól szórakozott, Annie Lennoxot hallották az elmúlt körülbelül 50 percben, meg még van egy száma hátra. Én Blaskovics Dávid voltam vagyok és leszek, az utolsó szám címe a Something So Right. Hölgyeim csók, uraim pacsi!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Állt a hírszolgáltatás a köztévén, kenderültetvényt lepleztek le egy baja környéki tanyán, lassult az infláció júniusban, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Közmédia M1 csatornájának televíziós adásában kedden rendkívüli üzenet jelent meg a képernyőn, amely szerint a hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. A közleményben bocsánatot kértek a nézőktől, egyúttal azt is közölték, hogy a közmédia átalakulása zajlik annak érdekében, hogy a jövőben független és hiteles legyen. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója Horváth András és az általa felkért ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást. A közmédia minden felületén. Az összegzés szerint 19:56-kor az M1 átmenetileg új formában filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra. A Kossuth Rádió frekvenciáján átmenetileg a Bartók Rádió műsora hallgatható egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Kábítószer kereskedelem miatt emeltek vádat két férfi ellen, akik professzionális kenderültetvényt hoztak létre egy baja környéki tanyán. A vád szerint a baja környéki tanyán élő férfi először kisebb tételben saját fogyasztásra termesztett marihuánát, amikor 2024 nyarán megismerkedett a bajai bűntársával. Pénzért, valamint élelmiszer és cigaretta fejében rendszeresen adott a kábítószerből új ismerősének, aki nem csak saját fogyasztásra vásárolta az anyagot, de heti rendszerességgel értékesített is belőle. A hatóságok egy harmadik amfetaminnal üzletelő dílerrel szemben is felléptek. Meglepően alacsony inflációs adatok érkeztek az elmúlt néhány hónapban, most pedig az előző havi 1,8% után még tovább lassult az áremelkedés üteme. A Központi Statisztikai Hivatal most tette közzé a júniusi adatát, eszerint a fogyasztói árak átlagosan 1,7%-kal voltak magasabbak, mint egy éve ilyenkor. Egy hónap alatt pedig májushoz viszonyítva nem változott az átlagos árszint. Az infláció februártól áprilisig a 2-4%-os jegybanki célsáv alsó határ alatt járt. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,2%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor volt, a szolgáltatásoknál 4%-os volt az áremelkedés. Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség a debreceni Szemkort kínai szeparátorfólia gyár ügyében. A büntetőeljárás azt követően vette kezdetét, hogy a kormányhivatal súlyos környezet és tűzvédelmi szabálytalanságok, köztük a mérőszenzorok manipulálása és a rendkívül súlyos talajvízszennyezés miatt azonnali hatállyal betiltotta a vállalat minden tevékenységét, írja a 24.hu. A nyomozást megalapozó feljelentést Pap László Debrecen polgármestere tette meg, miután a Greenpeace Magyarország és a Mike Pércsi Anyák a Környezetért Egyesület vizsgálatai ipari eredetű szennyezőanyagokat mutattak ki a gyár melletti vízfolyásban. Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
0: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? akkor jó helyen jársz. Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Portré közismert emberekkel 7-ről 7-re. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 7-én az Apollónia nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük. A görög-latin eredetű női név az ógörög Apollón isten nevéből ered, jelentése Apollónak ajánlott. Ünnepelnek még az Apollóniák július 7-én kívül január 28-án, február 9-én és március 8-án is. Betézése ennek a csodás névnek Apolka, Apollócska, Lónika, Póli, Pólika és Polla. Jeles viselői Kovács Apollónia énekesnő, Szent Apollónia a fogbetegek és fogfájósok védőszentje, valamint ön kedves Apollónia. Ugyanezen a napon köszönhetjük Bandó, Bódog, Cyril, Cyrilla, Donald, Donát, Donáta, Évald, Félix, Kasztor, Kira, Metód, Odiló, Odó, Olinda, valamint Willibald nevű kedves ismerőseinket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi rádió. Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, július 7-én üdvözlöm Önöket. Tekintsük vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1540. július 7-ével kezdünk. Budán megszületett János Zsigmond erdélyi fejedelem. Második János néven Magyarország választott királya, akinek uralkodása utolsó évében a Tordai Országgyűlés kimondta, Európában egyébként elsőként, a bevett vallások szabad gyakorlását. Maradjunk még a 16. században, 1572. július 7-én II. Zsigmond Ágost lengyel és litván király halálával kihalt az 1386 óta uralkodó Jagelló dinasztia férfi ága. Lengyelország választókirálysága alakult nemesi köztársasággá élén a királlyal, akinek hatalma korlátozott. Az első választott királyuk Valois Henrik volt. Folytassuk a 19. századdal, 1860. július 7-én megszületett Gustav Mahler, osztrák zeneszerző és karmester. Még mindig a 19. század, 1879. július 7-én Budapesten 68 éves korában meghalt báró Wenckheim Béla, aki 1875-ben a választások lebonyolítása alatt Magyarország miniszterelnöke volt. Haladjunk szépen a 19. század vége felé, 1887. július 7-én született Marc Chagall, zsidó származású orosz festőművész. 4 évet lépünk előre, 1891. július 7-én szabadalmaztatták az utazási csekket. Aztán a 19. század legvégére ugrunk, 1899. július 7-én született George Cukor, amerikai filmrendező. Leghíresebb rendezései az Elfújta a szél, valamint a My Fair Lady. Most aztán ugorjunk a 20. század elejére, 1915. július 7-én megszületett Margaret Walker, amerikai írónő, oktató, aki az 1930-as évek egyik legjelentősebb költője volt. 1942-ben elnyerte a Yale Younger Poets díjat. És még mindig a 20. század, 1930. július 7-én meghalt Sir Arthur Conan Doyle, angol regényíró, Sherlock Holmes alakjának megteremtője. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet Józsué könyve 6. fejezetéből.
1: Mindazáltal ti óvjátok meg magatokat a teljesen Istennek szentelt dolgoktól, hogy miután néki szenteltétek, el ne vegyetek a teljesen néki szentelt dolgokból, hogy Izrael táborát átkozottá ne tegyétek, és bajba ne keverjétek azt. Hanem mivel minden ezüst és arany, meg réz és vasedény az Úrnak van szentelve, az Úrnak kincse közé jusson.
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót.
4: 2026. július 7-e, kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből 9. fejezet 32-től 38. vers. Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta, ilyen még sohasem történt Izraelben. A farizeusok azonban megjegyezték, az ördögök fejedelmének segítségével

0: Olyan tekint a tömegekre, akik olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. A néma ember története egyrészt a gyógyulás, másrészt egy mélyebb valóság jele. A gonosz, az evangélium szavaival élve, megnémítja az embert, elveszi a szavát, elvágja kapcsolatait, bezárja saját világába. Nem tudja kimondani fájdalmát, sem a vágyát. Jézus közeledése megtöri ezt a némaságot. Az ember beszélni kezd. A szabadulás első jele, hogy újra megszólalhat. A farizeusok azonban mást látnak, szavuk nem a hála, hanem a vád. Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Ez mindig így van. Ahol Isten lelke működik, ott az ellenállás is mozgásba jön. Jézus nem áll le vitatkozni velük, hanem tovább megy, tanít, gyógyít, hirdeti az örömhírt. És akkor elérkezünk az evangélium szívéhez, Jézus tekintetéhez. Meglátja az embereket. Észreveszi, hogy fáradtak, irányt vesztettek, pásztor nélkül sodródnak, és megesik rajtuk a szíve. Belső mély együttérzés ez, amely cselekvésre indít. Meglátom-e azokat, akik pásztor nélkül élnek, akik némák, mert nincs, aki meghallgatná őket, s kérem-e Istent, hogy küldjön munkásokat, talán éppen engem? Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem mész el közönösen a némák, a fáradtak, az elhagyottak mellett, hanem irgalmas szíveddel feléjük fordulsz. Add, hogy az én szívem is hasonlóan meginduljon mások szenvedésén. Ne engedd, hogy bezárkózzak, és csak a saját gondjaimmal törődjek. Küldj munkásokat az aratásba, és ha engem hívsz, add, hogy örömmel mondjak igent. Legyek vigasztalás ott, ahol hallgatás van, világosság, ahol sötétség uralkodik, és béke, ahol széthúzás tapasztalható. Tégy eszközöddé, Uram, a világban. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

Sagabuma con Johnny Wayne. Sagabuma con Johnny Wayne.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a világ történelem leghosszabb műsor megszakítását a BBC követte el? Egy Mickey Egér rajzfilmet szakítottak félbe azzal a hírrel, hogy kitört a második világháború. 6 év múlva aztán akkurátusan folytatták a félbeszakadt rajzfilmet, pontosan attól a ponttól, ahol abba hagyták.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Műsorajánló.
3: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallotta.
0: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: kamu reklám.
1: Na, gyere ide, kisfiam, gyere ide. Mit szeretnél kapni húsvétra?
2: Egy libres betétet.
1: Libres be... Minek szeretnéd azt?
2: Mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Elfüggeszték a pedagógusok teljesítményértékelését, fontos határidő közeleg a felvételizőknek. Elkezdődött a pamplónai bikafuttatás, többen már is kórházba kerültek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az országgyűlés kedd délelőtti ülésén 135 igen és 11 nem szavazattal 53 tartózkodás mellett elfogadta a Tiszapár törvényjavaslatát a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről. A döntés értelmében a mostani tanévben elmarad a tanárok értékelése, és hatályon kívül helyezik a részletszabályokat tartalmazó miniszteri rendeletet is. A Tiszapárt két képviselője, Kaproncai Balázs és Müller Anna által benyújtott javaslat indoklása szerint a felfüggesztés nem jelenti azt, hogy a kiemelkedő munkát ne lehetne elismerni, mivel a munkáltató az általános szabályok alapján bármikor megnövelheti a pedagógus illetményét a teljesítményére figyelemmel. Folytatódott az alaptörvény módosításának vitája az országgyűlés keddi ülésén. A Fidesz és a KDNP szerint nem demokratikus a javaslat. Gulyás Gergely a 12 éves képviselői mandátum korlátozással kapcsolatban kifejtette, ez a szabályozás csak az ellenzéki frakciókat érinteni, a Tiszáét nem. Semmilyen nemzetközi jogi szabályozásnak nem felel meg, a demokratikus versenyt is torzítja, vélekedett. Rétvári Bence kiemelte, tiltakozniuk kell az önkény kiépítése ellen, ezért tüntetnek csütörtökön a javaslat ellen. A képviselő szerint a 12 éves képviselői mandátum korlátozás Magyar Péter személyes bosszúja. A felvételizők július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A sorrend módosításakor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető, a nem kívánt jelentkezési helyek viszont visszavonhatók. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy nem kell feltölteni a 2006. január 1-e után megszerzett érettségi bizonyítványt, illetve tanúsítványt, a 2003. január 1-e után megszerzett nyelvvizsga bizonyítványt, illetve a 2006. február 1-e után szerzett hazajoklevelet. Ezek adatait az oktatási hivatal az elektronikus közhiteles nyilvántartásokból veszi át. Villám gyorsali 2 perc 16 másodperces futással indult kedden reggel a pamplónai San Fermin Fesztivál. Az idei első NCRO főszereplői a nagy tapasztalattal rendelkező Fuente Imbro tenyészet bikái voltak, akik a hagyományokhoz híven tiszta futást produkáltak, vagyis nem történt szarval okozott sérülés. Ennek ellenére a mentők 4 futót láttak el zúzódások miatt, közülük 3-at kórházba szállítottak. A futás ideje 21 másodperccel volt rövidebb a tavalyi nyitónap 2 perc 37 másodperces eredményénél. A pamplónai bikafuttatás a San Fermin Fesztivál leglátványosabb és legveszélyesebb eseménye, amelyet július 7-e és 14-e között minden reggel megrendeznek. A futók és a bikák egy 875 méter hosszú elkerített útvonalon rohannak végig Pamplona óvárosának szűk utcáin, a Santo Domingo-i karámoktól egészen a Bika Viadal arénáig. Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Vi Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
4: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.

Jó estét, gyerekek! Ma Szent Patrikról és a bökülő állatokról mesélek nektek. Szent Patrik, az írek apostola, keresztül Kassul bejárta Írország földjét, küzdött sötét varázslókkal, harcolt a régi istenek emlékével, gonosz szörnyeket űzött el a forrásokból és a kutakból, de bármerre járt is, bármennyit fáradt is, egyre csak azt látta, hogy az emberek mindig szomorúak és gondterheltek. Törte a fejét, mivel gyógyíthatná ki őket állandó bánatukból. Nem jutott eszébe semmi, ezért felmászott egy hatalmas hegy tetejére, hát ha magasból jobban beleláthat a szívükbe. Ment, csak ment, egyre magasabbra, egészen addig, míg a fejét be nem verte a magas égbe, akkor aztán visszanézett, és megbámulta a tengertől tengerig, parttól partig feszülő Ír-szigetet. Rögtön észrevette, mi az emberek baja. Közöttük mindenféle kígyók, békák, pikkelyes sárkánygyíkok, legyek és bökölő, fullánkos állatkák sündörögtek, akik testükben hordták és csípéseikkel az emberekre ragasztották a nyugati vizek mélyén lakó gonosz, sötét gondolatait. A Szent hatalmasat kiáltott ámulatában a sok kis rejtetten nyüzsgő szörnyűség láttán. Hangját visszaverte a mennybolt, tovaröpítették a fellegek, szétszórták a fák és bokrok lombjai, de a gonosz, földi állatkái mégsem hallották meg. Tovább fiszánkoltak az emberi lelkek között. Akkor Patrik leült a hegy tetejére. Fohászt küldött az Istenhez, és böjtölni kezdett a sötét mesterkedései ellen. Az első hét végén a kígyók, békák, pikkelyes sárkánygyíkok, a legyek és a bökölő fullánkos állatkák oldhatatlan szomjúságot éreztek. A második héten korogni kezdett a gyomruk. A harmadik héten összegörnyedtek az éhségtől, és komoran bámultak egymásra, mert nem tudták, honnan tört rájuk a gyomor luggató veszedelem. A negyedik héten azt gondolták, ennek a fele sem tréfa. Az ötödik héten összegyűltek, hogy alaposan meghányják, vessék a dolgot. Egy nyomvad kis sárkánygyík, miközben a gyűlésre igyekezett, elröpült a magas hegy mellett. Észrevette a Szentet. Megdöccent a röpte, úgy bámulta a magába temetkezett embert, mert Patrik közelében még inkább érezte a gyógyíthatatlan éhséget. Gyanú motoszkált hosszúkás, képzelgésre hajlamos fejében. Mire a többiekhez ért, már biztosan tudta, hogy a Szent ember a hegyen a besztüket akarja. Alig, hogy meghallották, a kígyók, békák, pikkelyes sárkánygyíkok, a legyek és a bökölő fullánkos állatkák szárnyra kaptak, szedték a lábaikat, sebesen tekerektek, egy szóval zizegve útnak eredtek, hogy megtudják, mit akar a Szent. Először a szárnyasok érték el a hegy tetejét. Zajos sietségük elámult, amint észrevették Patrikot. Másodiknak a lábas jószágok kaptattak fel a csúcsra. Ők is elnémultak a hallgatak ember láttán. Végül a lábatlan kígyók is feltekerektek a magasba, és ott az ő ritka szavuk is elakadt. Visszafojtottan pihegtek, remegve bámulták, de Patrik tudomás sem vett a dühötten hallgató gyülekezetről, mintha ott se lettek volna. Szemét lehúnyva imádkozott. A hatodik hét végén aztán már nem viselhették a Szent ellenük fenekedő éhségét, huppogni, bugyborékolni, majd fortyogni kezdett bennük az indulat, és végül rárontottak. A bolhák kezdték először csípni és harapni, majd nekivadultak a szunyogok, a darazsak, a kígyók és a békák is, de Patrik szó nélkül tűrte támadásukat.
akkor rárontottak a pikkelye sárkánygyíkok és a legyek is, de Patrik meg sem moccant. És amikor a maradék bökölő fullánkos állatkák is belemartak a bőrébe, akkor sziszent fel, és nyitotta ki a szemeit csodálkozva. A közelben heverő pásztorbottyáért nyúlt, és hogy rendet teremtsen a kavargó zűrzavarban, akkorát vágott vele a földre, hogy az ír sziget alapjaiban rendült meg. A velőt rázó döndüléstől megrettentek a kígyók, békák, pikkelye sárkányíkok, a legyek és a mindenféle bökölő fullánkos állatkák. A nyambat kis sárkányik felsikoltott, egy kölyök béka zokogni kezdett, néhány szúnyognak kihullott a szárnya rémülettől, a többiek pedig fullánkjaikat, gonosz fogaikat, rémületes állkapcsaikat meg sem törölve, visítva, vonyítva hagyták ott a mennydörgő szentet. Menekült, ki merre látott. Egy szusszanásnyi lendülettel futottak a tengerpartig, majd egy második nekirugaszkodásra visszakotródtak a nyugati vizek mélyére, a gonosz birodalmába, ahonnan évszázadokkal korábban ellepték Írországot. A kígyók és a szúnyogok azóta sem merészkedtek vissza a szigetre. Patrik elégedetten nézte hűlt helyüket, majd nyugodtan leballagott a hegyről. Betért a legközelebbi fogadóba, hogy egyen valamit, de még le sem ülhetett, amikor vizes ruhájú halászok szólították meg. A szent, csodálatos cselekedetének hamar híre járt. Az emberek szíve mindenütt felderült, miután megszabadultak a lelküket rágó kígyóktól, békáktól, pikkelye sárkánygyíkoktól, legyektől és bökölő fullánkos állatkáktól. Mégis akadt egy tó, melynek mélyén még mindig lakott egy óriási lusta sárkány, aki a döndülés hallatán éppen csak felébredt, kinézett a víz alól, bekapott néhány tóparti halászt, majd visszahúzódott a víz mélyére, hogy a halászokat lustán elnyámogva tovább aludjon. A halászok kérték Patrikot, hogy szabadítsa meg őket az utolsó sárkány kellemetlen szomszédságától. A szent kért egy kenyércsücsköt a fogadóstól, aztán indult is a halászokkal. A tóparton ülve addig-addig szólongatta a sárkányt, míg az felébredt, bugyborékolva megkérdezte, ki meri zavarni, majd lomhán elődugta nagy álmos szemeit a mélyből. Patrik hosszan elbeszélgetett vele. A nagy böhöm állat egyre kínosabban érezte magát a szent feddő szavaitól, és végül úgy elhagyta hegyke bátorsága, hogy félénken bizonygatta Patriknak, többé nem rágcsál meg egyetlen halász sem. Amikor a szent ember megbocsátott, a sárkány azt kérte még, hadd maradjon ott a tó mélyén, mert félt a tengerpartig vezető út viszontagságaitól. Patrik megszánta a tohonya sárkányt, és egyességet kötött vele. Maradhat, ha csak akkor jön fel a tó tükre fölé, mikor elérkezik a holnap. Eleinte a sárkány, ha éhes volt, mindig bugyborékolva megkérdezte a tó körül élő embereket, nem jött-e el a holnap. De ők minden alkalommal azt válaszolták, nem, ma még csak ma van. Aztán az állandóan éhes sárkány leszokott a kérdezgetésről, kicsit élénkebb lett, és vízi börtönében a mai napig hinárokat legel. Várja a mindig ígérkező holnapot.

0: történt a szó. Szőrkatli megérkezett. Elkerülhetetlen a doktorát.
1: Sosem vártott a színésznőn. Ne beszél már szamárság.
0: Jaj, bátor, se hallgattam volna rá. Zseniális ötlet volt. Enélkül még most is a kórusban lennél. És köpörcsit ennél. Stanicli, hol? Ki tudja? Talán azóta már felfedeztek volna.
2: Felfedeztek volna.
0: Párizsban gazdag borát és a reklám nélkül senkit sem

0: fedeznek fel. Tudod, mit jelentett az a kis fényképes cikk a Viparizienbe? Azt írták róla, hogy te vagy Párizs legerkölcstelenebb nőszemélye. Tudom, szégyenemben egy hétig nem mertem kimenni az utcára. Nem is kellett. Másnap már három színigazgató jött el hozzád. Versenyeztek érted. Bár csak nekem adott volna valaki ilyen jó tanácsot kezdő színésznő koromban. Miért? Rólad is írták, hogy milyen ledér vagy. Az igaz is volt. Jaj, még az a szerencse, hogy nem fogadtuk el Sir Basiltól az apanást. Légy erős. Elfogadtuk.
1: Miért?
0: Hát te mit gondoltál? Miből élünk ilyen fényűzően ebben a drága hotelben?
1: Azt hittem a gázsitból.
0: Ne kacagtass. Gázsitból? Az még borravalóra kevés.
1: Jaj, hát ez mind Basil pénze volt.
0: Persze.
1: Ez rettenetes. Miért? Na hát ennek mától fogva vége.
0: De hogy van vége? Itt maradunk, a többit meg bízd rám. Az én szerepem az, hogy vezesselek téged az élet útjain. Végre megint egy vezető szerep.
1: Ha nem jött velem, akkor én elmegyek egyedül.
2: Sir Basil totyog le a lépcsőn.
1: Angyél?
3: Angyél?
1: Ha most nem fogad szót, nem vagy Angyél?
3: Nem Angyél.
1: Angyél?
3: Ha mégis Angyél. Hát persze, hogy Angyil, Angyikám, édes, kicsinti szemelve.
0: Na, kérem, hotel halban nem ismerkedünk.
3: Hát én vagyok, Basil, hát nem ismerj meg a maga kis Basiliát.
1: Hát persze, Angyil, kis Basilkája, örvend.
3: Csókom a kis kacsó. Pádon, bocsánat, egy pillanatra.
2: Basil egyik kezéről lehúzza a kesztyűt, aztán mégis a másikat nyújtja a készfogásra.
1: Nagyon örülök.
3: Hát még én.
1: Hogy végre személyesen is megmagyarázhatom, hogy...
0: Ne magyaráz semmi.
3: Már én olyan boldog, hol a kis Pácli. Remélem, maga is boldog.
1: Hát, persze, hogy boldog. Mondd már, hogy boldog vagy. Kérem, ször, ne tréfáljon. Az egész dolog úgy kezdődött, hogy...
3: Na, emlékszem.
1: Na, de hát nem emlékeztem.
3: Nem vagyok én hülye. Velence, csónakáztunk a lavinákon. A gondolás pengedte a trambolint. És én azt mondtam magának, hogy mit is mondtam? Ja, igen, hogy szeretem, emlékszik.
1: Persze, hogy emlékszik, jaj. Hát az gyönyörű este volt.
3: Gyönyörű, a csillagok túl békoltak. A kalambok a vagyoktak.
1: És a hold kukorékot.
3: Maga miket beszél össze vissza? A hold kukoréko? Már engedelmet kérni? Különben is honnan tudná, hiszen maga nem is volt ott.
1: De hát ő mesélte, azóta folyton csak erről beszél.
3: Na és az az éjszaka lecsevettőztet.
1: Na, ez a játék volt. Hogy elmesélj a bleccereket.
3: Mi ez a susmusit? Mi?
1: Semmi. Mondja el, hogy mi volt a gleccsereket.
3: Na hát, az volt a legszebb éjszak. Maga kicsoda.
1: Angyél, barátnő,
0: nem emlékszik rám, na. Hát én ültem hátul a Ródlin.
3: Ja, maga volt. Persze, maga ebben. Bocsássa meg, hogy nem ismertem meg.
0: Semmi baj, az a fő. Hogy Angyélt megismerte?
3: Pedig még sokkal szebb, mint akkor volt. Még már akkor is sokkal szebb volt. Hát vága, Angyi magába, mit is akartam mondani?
0: Halálosan szerelmes vagyok.
3: Igen, halálosan szerelmes vagyok. Köszönöm maga, mindig ma hagyom mellette.
1: Kérem, ször,
4: Hallgasson meg!
3: Hát azért vagyunk itt.
4: Egész Párizs arról beszél, hogy én a maga barátnője vagyok. Hát én ennek most végen akarok.
1: Minek kell erről most beszélni?
3: Nem, igaza van Áncsinak, ez tűhetetlen. Ennek véget kell vetni.
4: Igen, igen, szőr, mégpedig minél előbb.
3: Azonnal, nem engedhetem, hogy az egész világot sába taposa maga. Ez a szó soha nem jut az eszembe. Ja, becsületét!
4: Köszönöm, szőr, ezt vártam.
3: Váljon, még nem fejeztem be. Szóval én ezennel megkérem a maga kezét.
4: Jaj, nekem most mi lesz?
3: Remélem, igent mond.
4: Jaj, persze, hogy igent mondunk.
3: Nagyon aranyos. Ezért kap tőlem két jegyet a csádás királynő. Hozzám jön, ugye?
4: Kérem, szőr, ez olyan váratlan, és én tulajdonképpen nem is tudom, hogy miért.
3: Mert szeretem. Mert nem bírok élni maga nélkül. A bélyem van. A szívem dobog. A dolgom remeg. A lábaim remegnek. Szóval nagyon rosszul érzem magam. Hát én most megyek a babátaimhoz, elmondom a nagy újságot, nem azt az öveg nőt teszem el, hanem magát. Hadd legyenek ők is boldogok. Angyi!
2: Még egyszer lángoló pillantást lett Angyira, aztán kiszédül a halból.
1: Tolonckocsi. És a büntetés kitöltése után vissza a kórusba. Tepercsi. Stanisi, hol? Ha hozzám megyek. Jaj, karrier, dicsőség, palota, Champs-Élysées, pénz, ékszer. És a barátnők megpukkadnak.
4: De hát én nem szeretem.
1: És az olyan fontos. Hogyan meg kérlek? Hát rendben van. Rendben van. Parancsolj. És a barátaidon, ugye? Senki sem fog segíteni. Senki, senki. Na, magamról. Magamról aztán nem is beszélek. Én... Jaj, én egyenesen mehetek kórba. Ach, már kezdem is.
4: Ne sírj, ne sírj! Ne sírj, unok, hogy mindent megbeszélni!
1: Ne sírj!
4: Minden úgy lesz, hogy te akarod!
1: Akkor nem sírj.

0: műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Ma éjjel táncolni, ez a
3: egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.
2: Te vagy a legjobb dolog a héten.
3: Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
3: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
10: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
9: World Live.
11: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
12: Műsorajánlót hallottak.
13: Hobby Rádió.
14: Fogalmam, hogy miért

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
1: Omega! Led Zeppelin! Amanda Lear! És mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
8: Továbbra is sok a veszélyes USB-töltő, közel 100 000 kiló veszélyes hulladékot rejtettek el Gyömrőn. Kivitelezési hibák miatt hullottak betondarabok a Grupama arénában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-s töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek 80,4%-a megbukott a teszteken. A hatóság keddi közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92%-a bukott meg a termék biztonsági vizsgálatot. Tavaly pedig ez az arány 87% volt. A legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházakban vásárolni. A gyömrői polgármesteri hivatal kedden közölte, hogy több száz veszélyes anyagot, köztük 1300 liter erősen tűz- és robbanás veszélyes dimetilamin, 12000 liter akrilamid polimer, 6000 liter azonosítatlan folyadék és 200 liter kénsav van egy elhagyatott raktárépületben a Pest megyei Gyömrőn. A közlemény szerint több mint egy évtizede dugták el a nagy mennyiségű veszélyes hulladékot egy állami tulajdonban lévő épületben. Mint írták, a veszélyes hulladék a 2010-es évek elején Gyömrőn tevékenykedő olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után maradt a raktárban, amellyel az előző városvezetés is tisztában volt. Több mint 240 a kivitelezéshez köthető hibát tárt fel egy 2025-ös igazságügyi szakértői jelentés a Grupama arénában. A dokumentum szerint egyes szerkezeti hiányosságok miatt diónyi, sőt ökölnagyságú betondarabok is lehullottak a stadion lelátóinak környezetében. A jelentés szerint a problémák egyik fő oka, hogy a 14,7 milliárd forintba került stadionban bizonyos vasbeton szerkezeti elemekből hiányoznak a szükséges vasalások, emiatt repedések keletkeznek, a beton gyorsan abban romlik és darabok válhatnak le róla. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a stadion összeomlásának nem áll fenn közvetlen veszélye, ugyanakkor több szerkezeti elem nem teljesíti az elvárt tartósági követelményeket, ezért javításuk sürgető. Újra elérhetők a MÁV havi késési statisztikái, hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében felidézte a MÁV 2024 végén Lázár János utasítására változtatott a késési statisztikák sok évre visszamenő közlési módján, és a részletes információk helyett csak egy a valóságot inkább elfedni akaró összevont adatsor jelent meg minden hónapban. Az oldal még fejleszthető ennél tovább, de most elsőre is sokkal több adatot mutat, mint az eddigiek jelezte. A miniszter kifejtette, ettől a vonatok nem fognak pontosabban járni, az adatok sem fognak egyik napról a másikra javulni, viszont egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit. Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
5: Hobby Rádió. Reklám.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban!

0: Köszöntöm Bartos Pált, a Hallatlan Alapítvány elnökét. Ez a hallatlan.hu weboldalon elérhető portál.
1: Ez egy online jelnyelvi szótár számos kiegészítő szolgáltatással. Ugye a magyar jelnyelv egy enciklopédikus, kategorizált tartalom szerint szűrt 2500 kifejezés található rajta többek között, angol, német, spanyol fordításban. Vannak kiegészítő szolgáltatásai, mint a quiz, ahol véletlenszerűen jelennek meg a videók, és négy válasz közül kell eldönteni, hogy mit láthatunk, mint jelnyelvi kifejezés. Ezen kívül van egy jelnyelvi keresztrejtvény, ahol, mint a hagyományos skandináv keresztrejtvényt kell elképzelni, csak itt nem a kis háromszögben olvasható a definíció, hanem egy videó, jelnyelvi videó jelenik meg, és annak kell az értelmezését beírni a négyzetrácsba. Ezen kívül jelnyelvi híradókat találhatnak, valamint legújabb szolgáltatásunk, ami most június elejével indult, az online jelnyelvi tolmács szolgálat, ami lehetővé teszi, hogy egy hallássérült és egy halló között a tolmács fizikai ottléte nélkül is megvalósuljon az akadálymentesítés.
0: Ez azt jelenti, ez az online tolmácsolás, ha egy hallássérültnek szüksége van segítségre, akkor online módon, akár Skype-on keresztül segítséget kap halló embertől?
1: Tulajdonképpen igen, a tolmástól. Előnye ennek a mondjuk úgy fapados változatnak, hogy az óvó alkalmazást bármelyik készülékre lehet telepíteni, talán a legtöbbek számára a Skype ismerős, jobban ismert. Az óvónál egy kedvezőbb kódeket használnak véletően, hogy ne bonyolítsam túl, a videó kevésbé fagy le, folyamatosabb, vagyis a jelnyelv átjárhatóbb azon az alkalmazáson keresztül. Hogy egy példát mondjak, valamelyik alkalommal éjfélkor került kórházba egy siket ügyfelünk, akinek az okos telefonjára telepítve volt már az óvó alkalmazás, kapcsolatba lépett a tolmácsunkkal, éjféltől hajnali 4 óráig biztosította az akadálymentes kommunikációt a virtuálisan jelenlévő jelnyelvi tolmácsunk orvos és beteg között.
0: Természetesen ez megfelelő eszközpark is rendelkezik. Álljon a siket embernél, hiszen egy videokonferenciát vagy egy videóbeszélgetést kell neki valamilyen módon kezdeményeznie, ugye?
1: Ez igaz, és természetesen ugye tudjuk, hogy a valamilyen fogyatékkal élők jellemzően nem a legtehetősebb embereket jelentik, ezért például a Péterfi Sándor utcai kórháznál kihelyezett tabletkészülékeink vannak, amiket adott esetben, hogyha nem rendelkezik a beteg saját okostelefonnal vagy táblagéppel, azt kikölcsönözhetik onnan a kórháztól, és ezen keresztül működik a kommunikáció.
0: Körülbelül hány szolgáltatás igénybe vevő hallássérültet számoltatok meg eddig?
1: Jellemzően a tolmácsolás tekintetében a nyár az egy uborka szezon. Ebből a szempontból nem volt a legszerencsésebb ezt júniusban elindítani. Most ez alatt a pár hónap alatt 70 körüli ügyfelet számolunk, akik a legkülönbözőbb féle módon használják a szolgáltatást. Ugye említettük ezt az orvosi esetet, de jellemzően az önálló életvitelt segítő szolgáltatásokba tartozó hívásaink vannak, vagyis otthonról bejelentkezik a tolmácsunk irányába, és a helyébe és a nevében kéri, hogy hívjuk föl a kezelőorvosát, hogy egy időpontot egyeztessen. Egy adóügyi tanácsadásban kéri, hogy a helyében, a nevében hívjuk fel a NAV-ot, és etcetera. Tehát főleg ilyen jellegű, ugye a jelnyelvről hangra történő tolmácsolás fizikai akadályait küzdöttük le ezáltal.
0: Mik a közeli és távoli tervek?
1: Közel-távoli tervek, hogy jelenleg dolgozunk egy üzleti modellem. Azt kell tudni, hogy mint egy non-profit alapítvány, ide nem hordják talicskával a pénzkötegeket, hogy valósítsunk meg belőle valamit, hanem nálunk ez fordítva történik, szerencsés esetben. Tehát az üzleti modellünk csiszolgatása kapcsán arra törekszünk, hogy ez fenntartható módon, mint egy önjáró működést eredményezhessen. Annyi látszik már, hogy a számokat szigorúan eltekintve attól, hogy ennek milyen társadalmi és egyéb szépsége és vonatkozása van, csak a számok tekintetében is ígéretesnek tűnik, hogy az önfenntartó módon működhessen és fejlődhessen.
0: Mondjuk el a hallgatók számára, hogy hol érhető el ez a weboldal.
1: Ez a www.hallatlan.hu.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Szivárvány.
6: Szivárvány.
5: Szivárvány.
6: Szivárvány.
5: magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
6: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
4: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Életveszélyesen megsérült egy 13 éves lány, akit buszmegállóban ütöttek el Mogyoródon. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelíditónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy gyalogost is elgázolt az az autó, amely villanyoszlopnak ütközött Mogyoródon, közölte a katasztrófavédelem. A jármű az oszlopot kidöntötte a Gödöllői úton, a Petőfi Sándor út és a József Attila utca közötti szakaszon. A 24.hu információi szerint egy buszmegállóban 4 kiskorú várakozott, amikor az autó nagy sebességgel becsapódott közéjük, a járműben ketten ültek. A lapkérdésére az országos mentőszolgálat azt közölte, hogy egy 13 éves kislányt életveszélyes állapotban szállított a kórházba a helyszíni ellátás után. Két férfi könnyebben sérült, a mentők őket is kórházba szállították. Elfogadta az országgyűlés kedden az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A testület 13 tagból, az elnökből, 8 ellenzéki civil szakértőből, valamint 4 a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal, illetve szakismeretekkel rendelkező tagból áll majd. 2 civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg. A parlament döntése alapján a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. Összesen 577 millió forintos kiadással számolnak a vármegyei és főispáni elnevezések kivezetésével kapcsolatban, szúrta ki a Népszava az erről szóló jogszabály módosítás egyik dokumentumában. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy újra felhasználnák a régi táblákat, csak hogy a Magyar Közút tájékoztatása szerint ezek a régi 2023-ban leszerelt megyenév táblák már nincsenek meg, mivel átmatricázás után forgalomterelésre, illetve egyéb korlátozásoknál használták fel azokat. A lap további tételként említi, hogy a Nemzeti Választási Irodánál a szoftverek módosítása is milliókba kerülhet, de a középületek tábláit és a hivatalos pecséteket is le kell cserélni. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelíditónál, újra lehet strandolni. A legfrissebb vízminőségi vizsgálatok szerint a tóvize ismét megfelel az előírásoknak, ezért feloldották a korábbi fürdési tilalmat. A korlátozást az Enterococcus baktérium magas koncentrációja miatt vezették be, amelyet a rendkívüli hőség és egy helyi szennyeződés okozott. A megismételt mintavételek azonban már kiváló vízminőséget igazoltak. A hatóságok jelezték, a nyári szezonban továbbra is rendszeresen ellenőrzik a tóvizét. Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Tudás, ami magabiztossá tesz. Elindult az Akadályugrás Akadémia. 10 éve az ország legszegényebb települése volt. Az alkalmasság nem ugyanaz, mint a munkaképesség.
0: Hobbi Rádió.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Tudás, ami magabiztossá tesz. Elindult az Akadályugrás Akadémia. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége által működtetett akadályugrás munkaerőpiaci HR szolgáltatás már több mint egy évtizede dolgozik azon, hogy a siket és nagyothalló emberek nyílt munkaerőpiaci esélyeit javítsa, adja hírül a Rehab portál. A 2013-ban elindított kezdeményezés mára országosan elismert szakmai szolgáltatássá vált. A cél kezdettől fogva a valódi hídépítés. Szakértői támogatást nyújtani a hallássérült emberek foglalkoztatására, nyitott, befogadó szemléletű munkáltatóknak és a hallássérült álláskeresőknek egyaránt. Az Akadályugrás Akadémia a felnőttkori tanulás és a tudatos karriertervezés metszetében született meg. Olyan akadálymentes, közvetlen, gyakorlatorientált programokat kínál, amelyek valódi válaszokat szeretnének adni a hallássérült közösség mindennapi kihívásaira. Az Akadályugrás Akadémia létrehozásának hátterében az a meggyőződés áll, hogy a munkaerőpiaci sikerhez nem csak megfelelő állás lehetőségekre, hanem napra kész információkra, tudatos karriertervezésre és folyamatos kompetenciatervezésre is szükség van. A megújult Akadályugrás honlap részeként létrejött egy tudástár is, amely szintén támogatja az akadémia mögött húzódó célkitűzéseket. Az első program a diákprogram, és az első lépések a munkaerőpiacon. Az Akadályugrás Akadémia első programja a diákmunka témájára épül, amelynek szakmai partnere a Melódiák volt. A workshop célja az volt, hogy a siket és nagyot halló fiatalok átfogó képet kapjanak a diák munkavilágáról, a munkavállalás lehetőségeiről, valamint azokról a jogokról és kötelezettségekről, amelyekkel már tanulóként is érdemes tisztában lenni. A program külön figyelmet fordított arra, hogy a résztvevők magabiztosabban tudjanak eligazodni az álláskeresés folyamatában, megismerjék a munkáltatók elvárásait, felkészüljenek első munkahelyi tapasztalataik megszerzésére. A második program komplex minősítés, érthetően és gyakorlatiasan. Az Akadályugrás Akadémia második programja a komplex minősítés témáját dolgozta fel dr. Kereszti Éva Margit együttműködésével. Ez a terület sok megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő ember számára kiemelten fontos. Ugyanakkor gyakran nehezen átlátható szabályozási és adminisztratív kérdéseket vet fel. A workshop célja az volt, hogy közérthető formában mutassa be a komplex minősítés rendszerét, a minősítési folyamat főbb lépéseit, valamint azt, hogy a minősítés milyen hatással lehet a foglalkoztatásra, az ellátásokra és a munkaerőpiaci lehetőségekre. A program segítséget nyújtott abban is, hogy az érintettek pontosabb információk birtokában tudjanak döntéseket hozni saját élethelyzetükben, adja hírül a Rehab portál. Fontos kérdés az akadémia jövője is. Az Akadályugrás Akadémia elindítása jól illeszkedik a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége hosszú távú céljaihoz, a tanuláshoz és a fejlődéshez. Az Akadályugrás Akadémia elindítása jól illeszkedik a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége hosszú távú céljaihoz. A tanuláshoz és a fejlődéshez való hozzáférés alapvető feltétele annak, hogy a siket és nagyothalló emberek sikeresen érvényesülhessenek a munkavilágában. A megújult akadályugrás szolgáltatás ezért nem csak állásközvetítéssel, és munkáltatói tanácsadással foglalkozik, hanem egyre nagyobb hangsúlyt helyez a tudás megosztásra és a kompetencia fejlesztése is. Az akadémia ennek a szemléletnek a gyakorlati megvalósulása. Olyan tanulási platform, amely naprakész információkkal, szakmai programokkal és közösségi tanulási lehetőségekkel támogatja hallássérült emberek karrierépítését. Az Akadályugrás Akadémia nem áll meg itt. A jövőbeni tervek között szerepel például a digitális kompetenciák és a munkakultúra fejlesztése, valamint a munkáltatói oldal közvetlen bevonása is, hogy az előítéletek helyébe a nyílt munkaerőpiacon is a valódi megismerés léphessen. Programjaink megvalósításában szívesen működünk együtt, vállalatok szakembereivel is örömmel várjuk olyan HR területen dolgozó kollégák jelentkezését, akik szívesen osztanák meg tapasztalataikat a hallássérült álláskeresőkkel és munkavállalókkal, legyen szó állásinterjúra való felkészülésről, önéletrajzírásról, karriertervezésről, munkahelyi kommunikációról, vagy bármely a foglalkoztatáshoz kapcsolódó problémáról. Teszik hozzá, hiszünk abban, hogy a vállalati oldal gyakorlati tudása hatalmas értéket és támogatást jelent a siket és nagyot halló közösség számára is abban, hogy a hidakat közösen kell építenünk. Az Akadályugrás Akadémia jövőbeni kezdeményezéseinek megvalósításához a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetsége szívesen fogadja olyan vállalatok támogatását, amelyek fontosnak tartják az esélyegyenlőség és a befogadó foglalkoztatás ügyét. Számol be róla a Rehab portál. Kedves hallgatóink, Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adását hallják. Egy rövid zeneszünetet követően folytatjuk a következő témával. Tiszabő új arca, 10 éve az ország legszegényebb települése volt, most milliós műszer árát adták össze a koraszülöttek ellátására. Tartsanak velünk!
0: Hobbi Rádió!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Tiszabő új arca, 10 éve az ország legszegényebb települése volt, most milliós műszer árát adták össze a koraszülöttek ellátására. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tájékoztatója, egy tiszabői iskola 2026-os jótékonysági farsangjának szervezői úgy döntöttek, a szolnoki kórház koraszülött osztályának ajánlják fel a rendezvény bevételét, ahol az elmúlt években minden ötödik helyi újszülött megfordult élete első heteiben. Az ötlet váratlan sikert hozott. A félfalu eljött, és mindenki, aki szeretett volna az eredetileg tervezett tisztasági kendők és játékok helyett a bevétel egy régóta szükséges videolaringoszkóp és egy kilégzésmérő készülék megvásárlását tette lehetővé. A felajánlás pedig arról a településről érkezett, ahol 10 éve sok házról még az ajtók és ablakok is hiányoztak. Összesen 1 millió 15 ezer forint gyűlt össze Tiszabő jótékonysági farsangján a szolnoki Hetényi Géza kórház koraszülött osztálya számára. Az összeget az intézmény egy videolaringoszkóp és egy H2 kilégzésmérő beszerzésére fordította. A nagyértékű orvosi eszközök ünnepélyes átadására 2026. június 16-án került sor a kórházban. Az adományt Kubicsek Judit, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskola igazgatója, a karitatív szervezet Tiszabői programjainak vezetője nyújtotta át Piroska Miklósnak, a kórház főigazgatójának. A koraszülöttek ellátását segítő műszerekre 2026. február 5-én a Máltai Szeretetszolgálat helyi sportcsarnokban megrendezett jótékonysági bárján adták össze a pénzt a falubeliek. Adja hírül a Reha Portál a Máltai Szeretetszolgálat tájékoztatója alapján. A statisztikai mutatók alapján Tiszabő 2016-ban az ország legszegényebb települése volt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat abban az évben, szeptemberben indította el a jelenlét programját a településen. A falu bejárása során a munkatársak több tucatnyi házat írtak össze, ahol ajtó vagy ablak hiányzott. A nyílászárókat a közeledő tél előtt polikarbonát lemezekkel pótolták, ami átengedi a fényt, de bent tartja a meleget. A Máltai Szeretetszolgálat szeptember 1-től átvette a település általános iskoláját. Az ablakok rendszeresen beáztak, nagyobb esőzések idején az osztálytermek padlójáról törölték a tócsát. Télen a gyerekek nagy kabátban ültek az órákon, vagy a még fűthető termekben. Délelőtt és délután tanultak felváltva. Volt, amikor a dolgozatíráshoz a tanárok otthonról hozták a papírt. Konyha és étkező hiányában az ebédet műanyagdobozokban adták ki. A gyerekek az udvaron állva vagy kerítések tövében ülve az udvarra bejáró kóborkutyák között fogyasztották el. Volt olyan tanár, aki szeptember 1-én az első munkanapján rögtön a tanévnyitó után beadta a felmondását. A szeretetszolgálat megjelenése után kicserélték a nyílászárókat, felújították a víz, fűtés és áramhálózatot, valamint felújították a szennyvízhálózatot, vadonatúj épületszárny épült 7 tanteremmel, elkészült a melegítő konyha és az étkező, megszépült az udvar, később tornacsarnok épült a szomszédban. 2016 előtt mindössze egyetlen érettségizett volt a faluban. 2020-ban azonban a Máltai Szeretett Szolgálat egyszerre 14 fiatalnak adhatott jelképes elismerést a sikeres érettségi vizsgájáért. Ma már többen a felsőoktatásban tanulnak, 4-en pedig jövőre fogják megszerezni a tanári diplomájukat. A tehetséges diákok sorsát a nevelőtestület a középiskolai évek alatt is figyelemmel kíséri, támogatja és mentorálja őket, és aki sikeres érettségit tesz, számíthat arra, hogy pedagógiai asszisztensként visszatérhet egykori iskolájába. Azok, akik szívesen tanulnának ezen a pályán, a Máltai Szeretett Szolgálat támogatásával tanári diplomát szerezhetnek. A tiszabői Máltai iskolában a 40 fős tanári karban 14 helyi fiatal dolgozik, akik közül 8-an tanárképzőbe járnak, sőt, van közülük, aki ezzel egy időben Miskolcon jogi tanulmányokat is folytat. A Máltai Szeretett Szolgálat tiszabői szociális programja az élet szinte minden területére kiterjed, és valamilyen formában a település összes lakóját eléri, a kismamákat és a papákat a Tündérkert biztos kezdett gyerekház fejlesztő foglalkozásai várják. 2024-ben megnyílt a Máltai bölcsőde, az óvoda 2020 óta a karitatív szervezet fenntartásában áll. Az általános iskolák gyerekeket délutánonként a Csimoda tanoda várja, a kunhegyesi szakképző iskolába járó diákokat pedig a Máltai iskolabusz szállítja oda-vissza, hogy ne kelljen naponta több órát tölteniük tömegközlekedéssel. A helyi jelenlétpont a település valamennyi lakója előtt nyitva áll. Többek között itt lehet fűtési támogatást igényelni. Ez utóbbi alapját a Máltai Szeretett Szolgálat Tiszabő határában 2020-ban üzembe helyezett szociális naperőműve jelenti, melynek bevételéből a rász

0: termelők által előállított friss alapanyagokból. A változások eredményei egyértelműen látszanak. Amíg korábban a lányok jellemzően 16 éves korukig férjhez mentek, megszülték első gyermeküket, és otthagyták az iskolát, ma már alig valaki szül 18 éves kora előtt. A nemek fokozatos kiegyenlítődése a ballagó fiatalokon végignézve különösen szembetűnő. 2026. február 5-én a Tiszabői Iskola jótékonysági farsangi bált szervezett. A hírt, hogy a farsangi bált teljes bevételét a Szolnoki Kórház koraszülött osztálya kapja, Tiszabő teljes közösségét megmozgatta. A falu a 2022-es népszámlálás adatai alapján Magyarország legfiatalabb korösszetételű települései közé tartozik. A 2400 lakos közel fele 18 év alatti. Évente 50-60 kisbaba születik, akik szinte kivétel nélkül a szolnoki Hetényi Géza kórházban jönnek világra. A tiszabői babák egyötöde kisebb születés körüli komplikáció miatt a koraszülött osztályon kénytelen eltölteni élete első napjait. A település a jótékonysági farsanggal a kórház dolgozóinak akarta kifejezni háláját. A szervezők 250 tombola tárgyat gyűjtöttek. Volt olyan boltos, aki két ajándékcsomaggal állított be az iskolába, és mellé még 100 000 forint készpénzt is letett. A büfé alapanyagait a tiszabői Mátai közösségi konyha ajánlotta fel, a szendvicseket és a fánkokat az iskola dolgozói készítették. Az egésznapos program fénypontja az esti tombola volt, melyre mintegy 1000 tombolajegy fogyott, úgyhogy a tanári karnak a háttérben szélsebesen kellett gyártania a szelvényeket. Volt, aki inkább a közvetlen adományozás mellett döntött. Egy idős néni 5000 forintot adott a szervezőnek azzal a kéréssel, hogy adják oda a pénzt a kórháznak. Tiszabő közössége számára meghatározó pillanat, hogy 2026-ban a jótékonysági farsang megszervezésével segélyre szoruló emberekből maguk is segítővé válhattak. A több mint 1 000 000 forintnyi készpénz, melyet összeadtak a rendezvényen, a Hetényi Géza kórház koraszülött osztálya számára nem csupán adomány, hanem a település fejlődésének kézzel fogható jelképe. Adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök még néhány percig az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Egy rövid zeneszünetet követően jövök vissza az utolsó témával, ami az alkalmasság nem ugyanaz, mint a munkaképesség. Tartsanak velünk!
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adását hallják. Az alkalmasság nem ugyanaz, mint a munkaképesség. Mitől lesz valaki igazán alkalmas egy munkakör betöltésére? Adódik a kérdés. Az álláskeresés során sokan találkoznak azzal a kérdéssel, hogy alkalmasak-e egy adott munkára, megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő vagy neurodivergens álláskeresők esetében ez a kérdés gyakran már a jelentkezés előtt felmerül, sokszor saját magukban is. Pedig a munkahelyi alkalmasság jóval összetettebb annál, mint amit egy egészségi állapot, diagnózis vagy hivatalos minősítés önmagában megmutat. Egy ember képességeit nem lehet egyetlen dokumentumból vagy orvosi szakvéleményből megismerni. Ahogyan nincs két egyforma ember, úgy nincs két egyforma munkakör sem. Egy diagnózis nem munkaköri leírás. Gyakori tévhit, hogy egy diagnózis vagy a megváltozott munkaképesség ténye pontosan meghatározza, ki milyen munkát képes ellátni. A valóság ennél sokkal árnyaltabb. Két azonos egészségi állapottal élő ember között is jelentős különbségek lehetnek. Mások a tapasztalataik, a végzettségeik, az érdeklődési körük, a személyiségük és azok a körülmények, amelyek között a legjobban tudnak teljesíteni. Ugyanígy előfordulhat, hogy valaki egy munkakörben nehézségekbe ütközik, miközben egy másik feladatkörben kiemelkedő eredményeket ér el. Ez nem ellentmondás, hanem a munkavilágának természetes része. Az alkalmasság mindig az adott munkakörhöz kapcsolódik. A munkahelyi alkalmasságot nem önmagában kell vizsgálni, hanem mindig az adott feladatok és munkakörnyezet tükrében. Lehet, hogy valaki számára a tartós állomunka nem jelent reális lehetőséget, ugyanakkor kiváló adminisztratív, ügyviteli feladatokat lát el. Másnak a nyugodt, kiszámítható munkakörnyezet biztosítja azt a hátteret, amelyben kiemelkedően teljesít. Van, aki otthoni munkavégzés mellett tudja a legtöbbet kihozni a tudásából, míg más személyes jelenlétben érzi magát igazán erősnek. Nem a diagnózis dolgozik, hanem az ember. Ezért a valódi kérdés nem az, hogy valaki megváltozott munkaképességű-e, hanem az, hogy az adott munkakör milyen készségeket, képességeket és munkafeltételeket igényel. A képességek sokszor többet mondanak, mint a korlátok. Az állásinterjúkon és a kiválasztási folyamatok során gyakran a korlátokról esik szó, inkább, mint az erősségekről. Pedig hosszú távon éppen azok a készségek határozzák meg a sikeres munkavégzést, amelyek egy jó csapat minden tagjánál értéket képviselnek. A precizitás, a probléma megoldó gondolkodás, a kitartás, az együttműködési készség, vagy a megbízhatóság nem fogyatékossághoz, vagy egészségi állapothoz kötődik. Ezek olyan kompetenciák, amelyek minden munkahelyen fontosak lehetnek. Érdemes ezért nem kizárólag arra koncentrálni, hogy mit jelent számunkra egy diagnózis vagy egy minősítés, hanem arra is, hogy milyen tudást, tapasztalatot és személyes értékeket tudunk magunkkal vinni egy új munkahelyre. A megfelelő munkakör megtalálása közös feladat. A sikeres munkaviszony nem csak a munkáltató múlik. Az álláskereső számára is fontos, hogy tisztában legyen saját erősségeivel, terhelhetőségével és azzal, hogy milyen munkakörnyezetben tud a legjobban teljesíteni. Ez nem azt jelenti, hogy minden helyzethez alkalmazkodni kell, sokkal inkább azt jelenti, hogy érdemes olyan lehetőségeket keresni, ahol a munkakör valóban illeszkedik a képességeikhez és az élethelyzetünkhöz. Az önismeret ebben legalább akkora szerepet játszik, mint a szakmai felkészültség. A megfelelő helyen kibontakozhatnak a képességeink, nincs olyan ember, aki minden munkakörre egyformán alkalmas lenne. Ez független attól, hogy valaki fogyatékossággal él, megváltozott munkaképességű, vagy teljesen egészséges. A valódi kérdés nem az, hogy vannak-e korlátaink, sokkal inkább az, hogy megtaláljuk-e azt a munkát, ahol a tudásunk, a tapasztalatunk és a képességeink valóban értéket jelentenek. A befogadó munkahelyek nem azért sikeresek, mert figyelmen kívül hagyják az emberek közötti különbségeket, hanem azért, mert felismerik azt, hogy a különböző életutak és képességek ugyanannak a közösségnek lehetnek az erőforrásai. Tudatja a Rehab portál. Kedves hallgatóink, ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva várom Önöket ugyanezen a csatornán. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található oldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát Facebook oldalunk címe facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legismertebb és leggyakrabban használt podcast applikációkban is, például az Apple Podcastben, illetve a Spotify applikációban. Kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Köszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket, további tartalmas, kulturált időtöltést, kellemes nyarat és kellemes rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Elfüggesztik a pedagógusok teljesítményértékelését. Fontos határidő közeleg a felvételizőknek. Elkezdődött a pamplónai bikafuttatás, többen már is kórházba kerültek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az országgyűlés kedd délelőtti ülésén 135 igen és 11 nem szavazattal 53 tartózkodás mellett elfogadta a Tisza pár törvényjavaslatát a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről. A döntés értelmében a mostani tanévben elmarad a tanárok értékelése, és hatályon kívül helyezik a részletszabályokat tartalmazó miniszteri rendeletet is. A Tisza párt két képviselője, Kaproncai Balázs és Müller Anna által benyújtott javaslat indoklása szerint a felfüggesztés nem jelenti azt, hogy a kiemelkedő munkát ne lehetne elismerni, mivel a munkáltató az általános szabályok alapján bármikor megnövelheti a pedagógus illetményét a teljesítményére figyelemmel. Folytatódott az alaptörvény módosításának vitája az országgyűlés keddi ülésén. A Fidesz és a KDNP szerint nem demokratikus a javaslat. Gulyás Gergely a 12 éves képviselői mandátum korlátozással kapcsolatban kifejtette, ez a szabályozás csak az ellenzéki frakciókat érinteni, a Tiszájét nem. Semmilyen nemzetközi jogi szabályozásnak nem felel meg, a demokratikus versenyt is torzítja, vélekedett. Rétvári Bence kiemelte, tiltakozniuk kell az önkény kiépítése ellen, ezért tüntetnek csütörtökön a javaslat ellen. A képviselő szerint a 12 éves képviselői mandátum korlátozás Magyar Péter személyes bosszúja. A felvételizők július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A sorrend módosításakor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető, a nem kívánt jelentkezési helyek viszont visszavonhatók. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy nem kell feltölteni a 2006. január 1-e után megszerzett érettségi bizonyítványt, illetve tanúsítványt, a 2003. január 1-e után megszerzett nyelvvizsga bizonyítványt, illetve a 2006. február 1-e után szerzett hazajoglevelet. Ezek adatait az oktatási hivatal az elektronikus közhiteles nyilvántartásokból veszi át. Villám gyorsali 2 perc 16 másodperces futással indult kedden reggel a pamplónai San Fermin Fesztivál. Az idei első NCRO főszereplői a nagy tapasztalattal rendelkező Fuente Imbro tenyészetbikái voltak, akik a hagyományokhoz híven tiszta futást produkáltak, vagyis nem történt szarval okozott sérülés. Ennek ellenére a mentők 4 futót láttak el zúzódások miatt, közülük 3-at kórházba szállítottak. A futás ideje 21 másodperccel volt rövidebb a tavalyi nyitónap 2 perc 37 másodperc perces eredményénél. A pamplónai bikafuttatás a San Fermin Fesztivál leglátványosabb és legveszélyesebb eseménye, amelyet július 7-e és 14-e között minden reggel megrendeznek. A futók és a bikák egy 875 méter hosszú elkerített útvonalon rohannak végig Pamplóna óvárosának szűk utcáin, a Santo Domingo-i karámoktól egészen a Bika Viadal arénáig. Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk infokukac@hobbyradio.hu.
3: Világjáró. Világjáró. Ha ön már jártott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál
4: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket! Kalandozzanak velem a világ és hazánk legszebb és legizgalmasabb tájain. Ma az örök tavasz szigetére, Tenerife-re invitálom Önöket. A magyarok körében is közkedvelt úti cél a 13 szigetből álló Kanári-sziget csoport részét képezi az Atlanti-óceánon. A legnagyobb sziget Tenerife, amelynek területe 2052 négyzetkilométer. A legkisebb lakott sziget a Los Lobos, amelyen mindössze néhány család él. A szigetcsoport közigazgatásilag Spanyolországhoz, földrajzilag viszont Afrikához Koreához tartozik. Valamennyi sziget vulkanikus eredetű, mégis nagyon különböznek egymástól. Egyes szigetekre alacsonyabb, zömökebb domborulatok jellemzőek, Tenerife-re ellenben a magas hegyek. Legöregebb hegyláncai a vulkán kitörésének következtében 12 millió évvel ezelőtt emelkedtek ki az Atlanti-óceánból. Mai formájában 3 millió éve létezik, három vulkán egyesülésének köszönhetően. A Kanári-szigetek és egész Spanyolország legmagasabb pontja az itt található 3718 méter Pico del Teide. A vulkán majdnem mindenhonnan látható a szigetről, a kráter pedig helyenként 17 kilométer hosszú. Csúcsát télen heteken keresztül hóborítja, míg a sziget déli oldalán elnyúló strandokon 25-28 Celsius fokos melegben fürdőzhetnek a nyaralni vágyók. Tenerife ideális célpont az év minden hónapjában. Klímáját leginkább a passzát szelek és a frissítő golfáramlat befolyásolja. Ennek is köszönhető, hogy a sziget mindig is nagy népszerűségnek örvendett. Szerették a rómaiak is, akik Boldog szigetnek nevezték, Homérosz pedig azt írta róla, hogy itt mindig tavasz van, lakói pedig boldogok. Innen ered az örök tavasz szigete elnevezés. Itt élvezhetjük a világ legkellemesebb időjárását. Télen sincs hidegebb 15 foknál, és általában 20-25 fok van. Nyáron a minimumok 20, a maximumok pedig 30 fok körül alakulnak. Az óceán vize a Kanári-áramlás miatt mindig kellemes, 20-24 fokos. Az év minden napján strandolók lepik el a partokat, míg alig 40 perc autózással akár hógolyózhatunk a Teidén. Télen inkább az idősebb korosztálynak kedvez a tavaszi időjárás, de nyáron sincs kánikula, a szinte állandóan hűvös óceáni fuvallatnak köszönhetően. Évente 2-3 alkalommal találkozhatunk a kalimával, ami egy forró afrikai szél. Ilyenkor 40 fok is simán előfordul, olyan, mintha hajszárítóval fújnának. Szerencsére ez nem tart tovább 2-3 napnál.
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Világjáró. Ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Hatalmas hegyek, vulkánok, kristálytiszta vízű, fekete homokos strandok, ez Tenerife, a Világjáró magazin mai úti célja. A Kanári-szigetek legnagyobbika sokkal többet nyújt, mint csak lustálkodást a strandon. A gyönyörű környezet például fantasztikus túrákra csábít, hiszen Tenerifén számos lenyűgöző szépségű, egyedülálló természeti képződmény található. Az itt tapasztalható egyedülálló kettősség minden látogatót lenyűgöz. Nem meglepő, hogy a sziget rendkívül népszerű turista célpont. Évente 3,5 millióan látogatnak ide, és ez a szám nem tartalmazza a spanyol turistákat. Mielőtt elmerülünk a látnivalókban, íme néhány praktikus tanács. Mivel a Kanári-szigetek Spanyolországhoz tartozik, így az Európai Unió része hivatalos pénzneme az euró. Mindenképpen itthon váltsunk valutát, mert a szigeten akár 20-30%-kal kevesebbet kaphatunk forintunkért. A bankkártyákat elfogadják, de sokszor, ha bankkártyával fizetünk, rászámolnak 2-3%-ot a magáncégek. Ennyivel sarcolja őket a bank, és ezt gyakran a vásárlóra terhelik. Apropó, fontos infó lehet, hogy a sziget vámmentes, így ne lepődjünk meg, hogyha hazaúton a repülőn plazmatévéket cipelő turistákat látunk. Aki a Kanári-szigetekre érkezik, fiatalodik egy órát. Tehát amikor Magyarországon déli 12 óra van, ott még csak délelőtt 11. Mi magyarok jellemzően repülővel érkezünk a szigetre, amelynek bebarangolására szakképzett idegenvezetővel vagy akár önállóan is vállalkozunk. Tenerifén elég rossz minőségű a tömegközlekedés, a buszokat zöld színükről lehet felismerni, a vezetőnél válthatunk jegyet, vagy használhatjuk az előre megvásárolt bonót, vagyis bérletet, ám érdemesebb autót bérelni, így nagyon gyorsan lehet közlekedni, hiszen türelmesek az autósok, de parkolóhelyre bizony vadászni kell. Autót a 25. évüket betöltött személyek bérelhetnek, kilométer korlátozás nélkül. Rengeteg különféle cég és autó áll a rendelkezésünkre. Nagyon jó az úthálózat, mindenhol táblák vannak, nehéz eltévedni. A benzin relatíve olcsó, a rendőrök tekintélyesek, de segítőkészek. Tenerifén rengeteg bérautó közlekedik, amelyeket turisták vezetnek. Sokan nem ismerik az utakat, ezért gyakran az utolsó pillanatban váltanak sávot, és a helyiek közlekedési morálja is némiképp eltér a magyar gyakorlattól, ezért legyünk a szokottnál is figyelmesebbek, és a zebráknál kivétel nélkül mindig álljunk meg, hogyha gyalogost látunk. Soha ne hagyjunk semmilyen értéket az autóban, pláne ne szem előtt. Autólopás gyakorlatilag nincsen, de ha egy táskát hagyunk az ülésen, akár nappal is betörik érte az ablakot. Ami érdekes a szigeten, hogy itt nem utcanevek alapján tájékozódnak az emberek, hanem minden épületnek van saját neve. Még a taxisofőrök sem ismerik az utcákat. Ha egyébként csak a közeli strandra megyünk, ezt jobb taxival megtenni, mert a strandok közelében szinte lehetetlen parkolót találni. A mai Világjáró magazinban ugyan Tenerifén kalandozunk, de én most néhány perc erejéig Egyiptomba csábítom önöket, hogy ha van kedvük egy kétszemélyes egyiptomi utazáshoz, és miért ne lenne, akkor keressék fel a www.egyiptomtitkai.hu oldalt, és lájkoljanak bennünket, hiszen a Világjáró magazin hallgatói közt egy kétszemélyes hurgadai utazást fogunk kisorsolni.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Sziasztok!

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Folytassuk kalandozásunkat Tenerifén, az Atlanti-óceán egyik gyöngyszemén, amely szokatlanul változatos, lenyűgöző és kontrasztokban gazdag. Sziklaszirtek és mély szakadékok, sokszínű vegetáció és romantikus öblök váltakoznak. A nyaraló paradicsom fölé magasodik a sziget szívében Tenerife és Spanyolország legmagasabb hegye, a Pico del Teide. Ettől délre található egy gigantikus, holdbéli táj a Las Canadas kráterrel, amíg délen a legnagyobb üdülő paradicsomok homokos strandokkal csábítják a fürdeni és pihenni vágyukat, addig a háttérben a sziget húfötte jelképe magasodik, lélegzetelállítóan. Színpompás növényvilág borítja a sziget északi részét, ahol hatalmas pálmaültetvények, bujavirágos kertek, gondozott parkok, erdők és egyedülálló növényzet csábítja az utazót. Tenerifén lehetőség van szinte minden sport kipróbálására, és a szabadidős programok is rendkívül sokrétűek. Remek szórakozás lehet a családok számára a sziget állat- és növényparkja, a Loro Park, továbbá a vízi vidám parkok is. Élvezzék a napsütést Playa de las Americason, kiránduljanak a vulkánikus kőrengetegbe, amely a Teide lábához vezeti el önöket, vagy fürödjenek és napozzanak a szálloda medencéjében egy üdítő koktél mellett. Nos, bármelyikre vágynak, itt megkapják, a sziget szépsége és változatossága mindenkit elvarázsol. No de lássuk, melyek a legnépszerűbb üdülőhelyek. A sziklás hegyek által övezett Playa de las Americast a turisták Mekkájának is nevezik. Egy igazi jó hely azoknak, akik az estéket laza helyeken, a nappalokat pedig a forró strandokon szeretnék tölteni. A napozáshoz és a vidámsághoz tökéletes ez a hely a fiataloknak. Napközben tele a part, éjjel pedig folyamatos a zaj és a villódzó fények. Mindemellett a hely kiválóan alkalmas a vízisportokhoz is, mint például a szörfözés, a jetskizés vagy a mély, illetve könnyű búvárkodás. Több városrészben különböző bevásárló és szórakoztató centrumokat találunk. Ezen kívül az aquapark nyújt kicsik és nagyok számára kikapcsolódást. Akik a nyüzsgés és a tömeg helyett a nyugodtabb nyaralásra szavaznak, Porto de Santiago-t válasszák. Az egykori halászfalu mára egy igazi turista központtá nőtte ki magát, és szinte teljesen egybeépült a szomszédos Los Gigantes-szel és Playa de la Arenával. A nyugodt falu kitűnő választás az igazi pihenésre vágyóknak. A kikötőben megismerkedhetünk Porto de Santiago régi arcával. Kis fabárkák ringatóznak a vizen, amint a halászok éppen munkába indulnak. Itt igazán messzinek tűnnek a rohanó hétköznapok. San Miguel is vonzó célpont lehet. A mezőkkel körülölelt csendes település 500 méterrel a tengerszint felett helyezkedik el, ahonnan csodálatos kilátás nyílik Tenerife déli részére. Kitűnő nyaralóhely a nyugalmat és természetet kedvelőknek, valamint a golf szerelmeseinek. A Kanári-szigeteken, így Tenerifén is a strandok nyilvánosak, nincsenek privát strandok. A legtöbb helyen bérelhetünk napágyat és napernyőt. Tenerifének vulkánikus természetéből adódóan kevés természetes partja van, ezeket főleg szürke, fekete homok borítja, lényegében vulkánikus eredetű hamu. A turizmus drámai növekedése azonban megkövetelte a mesterséges partszakaszok kialakítását. Mára rengeteg kiváló, tiszta part áll készen bőrünk barnítására. Tenerife leghíresebb és legnépszerűbb strandja a Santa Cruznál lévő Playa de las Teresitas, amely egy nagyon szép mesterséges strand. 1973-ban bővítették ki, és ekkor hozták be a fehér homokot a Szahara spanyol felség területéről. Körülbelül 4 millió zsák homokot importáltak ide. A strand adottságai nagyon jók, sok bár van és jó pár étterem is található itt. Rengeteg pálmafa áll a parton, árnyékot nyújtva az érzékenyebbnek ezen a másfél kilométer hosszú strandon. Bár az Atlanti-óceán vize kellemes felfrissülést nyújt, Tenerife több annál, mint hogy egész nap a parton pihenjünk. Rengeteg felfedezésre váró helyet kínál, ezekről hallhatnak a folytatásban, itt a Világjáróban.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Tenerifén mindenki megtalálja a neki tetsző programot, legyen a szörf, halászat, túrázás vagy vízipark. Szervezettúttal vagy önállóan is bejárhatjuk az egész szigetet. Elmehetünk spanyol táncestre, átruccanhatunk Kolumbusz Kristóf szigetére, La Gomerára, vagy bálnákat, delfineket figyelhetünk a nyílt óceánon, de megismerhetjük a világ legnagyobb papagájgyűjteményét is, sőt akár részeseivé válhatunk egy hangulatos várjátéknak, ahol a lovagok küzdelmét figyelve a középkor szokásai szerint kézzel fogyaszthatjuk el vacsoránkat. Azoknak, akik szeretnek túrázni, elsősorban az ördög szakadékot ajánlom, amely gazdag búja és a zöld növényzetben, és néhány helyen Tenerife természetes folyóvizeiben. A séta körülbelül 3 órát vesz igénybe, és 6,5 kilométer hosszú. Érdemes reggel megtenni, mert gyönyörű, ahogy felkel a nap. Akik még vállalkozóbb kedvűek, és akár autóval vagy anélkül is elindulnak, javaslom a Masca nevű kis falut és hasadékot. Masca a kalózok rejtek helye volt, a legendák szerint még ma is kincsek vannak a barlangok mélyébe rejtve. 1991-ben építettek utat ide, addig nem is volt megközelíthető a település autóval. Éppen az elzártsága révén lett turista látványosság, mert olyan, mintha az odalátogató visszautazna az időben. A faluból a Masca hasadékon át egy vadregényes út vezet a Los Giganteszek lábához. A hatalmas sziklaképződmények Tenerife legszebb látnivalói közé tartoznak. Magasságuk akár az 5-800 métert is elérhetik. Aki nem a szárazföldön túrázna, hanem a nagy kékséget szeretné meghódítani, az talán legegyszerűbben Playa de las Americasból teheti ezt meg. A parton egymást érik a búvárbázisok, még Los Giganteszt is javasolnám, hiszen ott különleges barlangi, vagy akár bálnákhoz közeli merüléseket is végrehajthatnak a vállalkozó szellemű utazók. A városnézést kedvelők sem maradnak program nélkül, a főváros Santa Cruz, vagy a sziget másik nagyvárosa Puerto de la Cruz szép helyekben és múzeumokban is bővelkedik. Ha a Tenerife-re utaznak, semmi pénzért ne hagyják ki a Siam Parkot. Ez a csodálatos, tájföldet idéző vízividám park Playa de las Americasban található, különféle attrakcióival és egzotikus környezetével felejthetetlen, lenyűgöző élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A Siam Park nem csak Tenerife, de Európa legnagyobb és leglátványosabb víziparkja is, amelyet a legtöbben a csúszdák miatt látogatják meg, de önmagában is gyönyörű a hely, akkor is, ha csak sétálni van kedvünk. Tájépítészek kivitelezték eredeti anyagokból a függőpiacot és a boltokat, a park minden részletében tökéletes, a kertjétől az ékszerekkel kirakott fehér elefántokig, ami a jó szerencse szimbóluma. Tenerife talán legfontosabb látnivalója a Teide vulkán. Holdbéli táj ez, ilyenek lehetnek a Mars vörös sziklái. A tűzhányó a Föld 3. legnagyobb vulkánjának számít, utoljára 1798-ban tört ki, de a jövőben újabb kitörésekre számítanak. A csúcs megmászásához nem kell profi hegymászónak lennünk, libegővel körülbelül 10 perces utazás után eljuthatunk arra a vulkáni fennsíkra, ahonnan mintegy fél órás, oxigénszegény levegőben megtett gyaloglás után már a csúcsra érkezhetünk. Az itt terjengő sárgás, kénes füstöt és a kellemetlen szagokat kompenzálja a gyönyörű látvány. Szép időben Tenerife egész szigetét láthatjuk, míg felhős időben az áthatolhatatlan felhőket csodálhatjuk. A csúcs

0: utolsó 200 méterének megtételéhez engedélyt kell kérnünk, amely beszerezhető a Nemzeti Park irodájában. Ha a Tejdire kirándulunk, mindenképpen réteges öltözet javasolt a furcsa időjárási körülmények miatt. Télen hó fedi a hegyet, nyáron is állandó hideg szél fúj, pár lépésenként is változhat a hőmérséklet a széltől és a napsütéstől függően. Ha van egy szabad esténk, és autó is rendelkezésre áll, ajánlani tudom az éjszakai Tejde túrát is, útközben gyönyörűen világító városok, magasabban az abszolút sötétség miatt a legcsillagosabb égbolt látható. A Világjáró magazin hallgatói közt egy kétszemélyes egyiptomi utazást fogunk tehát kisorsolni. Ahhoz, hogy esélyesek legyenek az utazásra, nincs más dolguk, mint lájkolni a www.egyiptomtitkai.hu oldalt.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Képzeletbeli tenerifei utazásunk során jártunk már kristálytiszta vízű tengerparton, megismerhették a legjelentősebb természeti látnivalókat és kikapcsolódási lehetőséget, és bízom benne, hogy kedvet kaptak ahhoz, hogy egyszer, ha van rá lehetőségük, ellátogassanak a szigetre, ám ahhoz, hogy üdülésük valóban felejthetetlen legyen, nem árt néhány apró óvintézkedést betartani és figyelembe venni azt, hogy ahogy leszállunk a repülőről, egy másik kultúrába csöppenünk. A Kanári-sziget lakói hétköznapjaikat európai módon élik, bár a munkaidő más. Déli népekhez hasonlóan megszakítja a déli pihenő a siesta, ami 13-tól 17 óráig tart. Erre az időre bezárnak a boltok, a hivatalok, leáll a nyüzsgő élet. A nagyobb turista központokban persze nem zár be minden üzlet, sőt a hétvége sem szünnap, ám nem árt tudni, hogy a legtöbb üzlet és gyógyszertár a siesta alatt bizony zárva tart. Mivel kevés természetes forrás található a szigeten, a vízellátásban gondok merülhetnek fel, nem szabad inni a csapvízből, mert kanáriai betegséget lehet tőle kapni, ami erős fejfájással, lázzal és gyomor problémákkal jár. Ha egy magyar turistának orvosi ellátásra van szüksége, az otthon megkötött biztosításával a kórházak többsége fogadja. Mindenképpen készpénzzel kell viszont kifizetni a mentővel való szállítást és az orvosi kiszállás díját. Javasoljuk, hogy kiutazás előtt váltsák ki az Európára érvényes európai egészségbiztosítási kártyát, amely a magyar TB kártya külföldön is elfogadott változata. Spanyolország területén új dohányzással kapcsolatos törvény lépett életbe, amely szigorúan szabályozza a dohányáruk árusítását és fogyasztását is. Mivel Tenerife Spanyolországhoz tartozik, így a középületekben, repülőtereken és tömegközlekedési eszközökön itt is tilos a dohányzás. A törvény érinti a vendéglátás területét is, éttermeket, bárokat és szállodákat. Végezetül ejtsünk néhány szót az ételekről is, nos a mediterrán konyha szerelmesei itt a mennyben érezhetik magukat. A levesek és egytál ételek igen kedveltek. A Rancho Canario például húsból és zöldségekből álló egytál étel, amelyet manapság friss sertéshús, csicseriborsú, burgonya, tészta, hagyma, sáfrány, fokhagyma és a pikáns spanyol paprikás kolbász a chorizo felhasználásával készítenek, ez Tenerife legősibb, legjellegzetesebb ételei közé tartozik. A spanyol élet egyik fő hozzávalója a tapas. Ez kisadag nasi, amit egy korsó sör vagy pohár bor mellé fogyasztanak leginkább. Lehet saláta, hús, tengeri herkentyű. A legfontosabb és legkedveltebb tapaszok az ensaladilla, vagyis a saláta, a pulpo, a polip, a sardella, a tortilla, vagyis a burgonyás omlett, a garabánzász, vagyis a csicseriborsú, illetve a csípős csirke, valamint a házi kolbász. Tenerifén nem csak a spanyol konyha különlegességeit kóstolhatjuk meg, rengeteg angol pub, kínai, indiai és olasz étterem, pizzéria csábítja az éhes utazót, emellett bárhol fellelhető bármilyen nemzetközi gyors étterem. Tenerifei utazásunk végén kívánom, hogy egyszer vagy akár többször is eljussanak erre a paradicsomi szigetre, és tartsanak a Világjáró magazinnal legközelebb is. Én Magyarosi Marianna vagyok, fedezzük fel együtt a világot!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, de legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélünkben aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítok, nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
2: Ki fogjuk próbálni? Simán.
1: Egy szó mint száz, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a galád gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látnivalóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyanebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, na csak Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a világjáró, egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.

0: Hobbi Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Wifi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Wifi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
4: Továbbra is sok a veszélyes USB-töltő, közel 100 000 kiló veszélyes hulladékot rejtettek el Gyömrőn. Kivitelezési hibák miatt hullottak betondarabok a Grupama arénában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-s töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek 80,4%-a megbukott a teszteken. A hatóság keddi közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92%-a bukott meg a termék biztonsági vizsgálatot. Tavaly pedig ez az arány 87% volt. A legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházakban vásárolni. A gyömrői polgármesteri hivatal kedden közölte, hogy több száz veszélyes anyagot, köztük 1300 liter erősen tűz- és robbanás veszélyes dimetilamin, 12 000 liter akrilamid polimer, 6 000 liter azonosítatlan folyadék és 200 liter kénsav van egy elhagyatott raktárépületben a Pest megyei Gyömrőn. A közlemény szerint több mint egy évtizede dugták el a nagy mennyiségű veszélyes hulladékot egy állami tulajdonban lévő épületben. Mint írták, a veszélyes hulladék a 2010-es évek elején Gyömrőn tevékenykedő olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után maradt a raktárban, amellyel az előző városvezetés is tisztában volt. Több mint 240 a kivitelezéshez köthető hibát tárt fel egy 2025-ös igazságügyi szakértői jelentés a Grupama arénában. A dokumentum szerint egyes szerkezeti hiányosságok miatt diónyi, sőt ökölnagyságú betondarabok is lehullottak a stadion lelátóinak környezetében. A jelentés szerint a problémák egyik fő oka, hogy a 14,7 milliárd forintba került stadionban bizonyos vasbeton szerkezeti elemekből hiányoznak a szükséges vasalások, emiatt repedések keletkeznek, a beton gyorsabb romlik és darabok válhatnak le róla. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a stadion összeomlásának nem áll fenn közvetlen veszélye, ugyanakkor több szerkezeti elem nem teljesíti az elvárt tartósági követelményeket, ezért javításuk sürgető. Újra elérhetők a MÁV havi késési statisztikái, hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében felidézte, a MÁV 2024 végén Lázár János utasítására változtatott a késési statisztikák sok évre visszamenő közlési módján, és a részletes információk helyett csak egy a valóságot inkább elfedni akaró összevont adatsor jelent meg minden hónapban. Az oldal még fejleszthető ennél tovább, de most elsőre is sokkal több adatot mutat, mint az eddigiek jelezte. A miniszter kifejtette, ettől a vonatok nem fognak pontosabban járni, az adatok sem fognak egyik napról a másikra javulni, viszont egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit. Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
3: Hobbirádió.hu.
0: A rádiót! Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Az idei tanévtől 8 településen a csapvíz fogyasztásának népszerűsítése érdekében logózott kancsókban biztosítja a csapvizet a bölcsődei, óvodai, általános és középiskolai, valamint a kollégiumi menzákon egy közétkeztetési cég. A kezdeményezés részleteiről Enyedi Csabát, a Hungás csoport kommunikációs igazgatóját, Balázs Zsanett kérdezte.
6: Nagyon kevés olyan terület van a földön, ami ennyire gazdag lenne jó minőségű, egészséges vízzel. külföldön, mint Magyarország. Nálunk a csapvíz is olyan minőségű, ami maximálisan kielégítő, és ennek a népszerűsítésére, hiszen sosem volt ennyire nagy az LCO erő, ennyire nagy a kísértés, a csábítás, a mindenféle cukrosütő, egyéb olyan italokkal kapcsolatban, ami már a gyerekeket is megfertőzik, már a gyerekek is csak abban látják a finomat, a fogyasztandót, holott a gyakran a hidratálása nem is alkalmasak ezek az üdítők, hiszen olyan magas szárazanyagtartalommal, meg cukortartalommal rendelkeznek, hogy gyakorlatilag inkább behidratálják a kis testüket. Tudjuk, hogy a szokás nagy úr, és amikor már gyerekkorban ilyen beidegződések vannak, az a későbbi során, felnőtti válások során is megmaradnak ezek a szokások, amit előbb-utóbb egészségromláshoz vezetnek, elhízáshoz, túlsúlyhoz. Az egészséges összetevőknek az egészséges életmódra való nevelésében hiszünk, és ezért így is szolgáltatunk ételeket. Így nekünk kapura jött az a lehetőség, hogy a Dunántúli Regionális Vízműz ZRT-vel szövetkezve egy közös kampány keretein belül ne csak az egészséges ételeket, hanem a vízfogyasztást is népszerűsítsük, ami Magyarországon annyira kézenfekvő, annyira adja magát, hiszen a csapból olyan minőségű víz folyik, amire a szervezetnek szüksége van, sőt, folyadékpótlás szempontjából csak is vízre van szüksége, ez ugye kijelenthető. Ezért több óvodába és iskolába is plakátokkal, logózott kancsokkal népszerűsítjük a csapvíznek a fogyasztását. A gyermekek is szokjanak hozzá, hogy napjába többször is fogyasszanak friss csapvizet, hiszen nem csak nagyon jó minőségű, hanem az egészségre gyakorolt hatása is nagyszerű. Ha már gyerekkorban hozzászoknak, akkor jó esély van rá, hogy felnőttként is minden nap fogyasztanak megfelelő mennyiségű vizet.
7: Én úgy tudom, hogy korábban a menzákon csak csapvíz volt a kancsókban. Ez ma hogy néz ki? Hogy jut el a menzákon a gyerekekhez a csapvíz?
6: Most is így kell lennie. Ennek a kampánynak egyébként nem csak ez a lényege, hogy ezt mindenhol be is tartsák ezeket az elvárásokat, hanem az is, hogy egy egészséges alternatívát mutassunk a gyermekeknek. Magyarán nem elegendő kitenni ezeket a kancsókat valamelyik sarokba, mert a gyerekek attól még úgyis elcsábulnak esetleg az iskolai büfék, vagy az iskolák közelében levő kisboltok kínálatai, és akkor még nem beszéltünk arról a típusú folyadékfogyasztásról, amit mondjuk jó szándékkal a szülőktől kapnak különböző gyümölcslevek formájában, amik adott esetben tömény cukros üdítőknek számítanak, tehát abban hiszemben vannak a szülők, hogy valami egészséges gyümölcstől származtatott dolgot adnak, de adott esetben nem kizárt, hogy az egy 12%-os gyümölcstartalommal bíró cukros löty. Egyébként az iskolai menzákon friss ivóvíz biztosítása kötelező, ezért kérjük mi a pedagógusoknak is és a szülőknek is a segítségét, a támogatását erre vonatkozóan, hogy emlékeztessék, hiszen a kisgyermekek gyakran a játszás közben vagy bármi közben egyszerűen elfeledkeznek róla, hogy a folyadékot is pótolni kell, és ha egy mód van rá, akkor az legyen friss ivóvíz, amivel ezt a folyadékveszteséget pótolják.
7: Mennyi vizet isznak egy nap a gyerekek, mondjuk egy ebéd során, mennyi jut el hozzájuk?
6: Az, hogy mennyit fogyasztanak a gyerekek, az nagyban függ az ő igényeiktől is, illetve a pedagógusoktól, illetve a szülőktől. Mi azt szoktuk javasolni, hogy étkezés közben a kívánalom szerint is fogyasszanak csapvizet, de csak kortyonként, tehát nem feltétlen jó az, amikor egy kisgyermek egy-két pohár vizet csak úgy ebéd előtt megiszik, hiszen hamar telíti a kis gyomrát, és akkor esetleg már nem tud a főételből annyit enni. Mi étkezéshez inkább azt szoktuk mondani, hogy korcsonként, ahogy megkívánja, hiszen nagyon sok kisgyermek kívánja is étkezés közben a vizet, viszont az a lényeg, hogy egész nap folyamatosan legyen ez a víz utánpótlás, tehát adott esetben szünetekben is tudjanak egy-egy pohár vagy fél pohár vizet elfogyasztani. Itt a kampány keretein belül természetesen erre is van mód, hiszen a legtöbb egységben egész nap elérhetőek a diákok számára a ivóvizes kancsók.
7: Hol, milyen településeken érhető el ez a csapvizet népszerűsítő kampány? Úgy tudom, 8 település az, ami most jelenleg részt vesz ebben a kampányban.
6: Azt kiemelném, hogy ez egy kezdeményezés, aminek nagyon-nagyon bízom benne, hogy hamarosan lesz folytatása. Tehát van itt valóban egy jó pár település, amelyik már most csatlakozott, Balatonföldvár, Vörösegy, Szólás, Bálványos, Jófok, Ajka, Balatonfüred, tehát több település, de mi abban bízunk, hogy ez csak egy kezdet, és előbb-utóbb ez kiterjedhető majd több helyre.
7: Fontos megemlíteni, hogy ezekre a településekre nem szállítják a vizet, hanem az ottani vizet fogyasztják a gyermekek.
6: Igen, ez valóban nagyon fontos dolog. Mindig elképedve nézem, amikor egy magyar ember drága külföldről behozott, palackozott vizeket fogyaszt, hiszen messziről idehozzák, jóval többbe kerül, környezetterhelő hatása is van, holott, ahol élnek, ott is a csapból kifolyik az a nagyon-nagyon jó minőségű víz, amire szükség van. Ezért erre külön odafigyel itt a Dunántúli Regionális Vízműz ZRT is, hogy az adott településen onnan származzon az a víz, amit a kancsóba beletöltenek. Ez a legegyszerűbb, a legkézenfekvőbb, a leglogikusabb módja ennek.
7: A kampány, amiről beszélgetünk, a csapvizet a kávézókba, az éttermekbe és a menzákon címet viseli. Mi az eddigi tapasztalat? A gyerekek fogyasztják a vizet?
6: Tapasztalat az, hogy a gyermekeknek ösztönösen szükségük van a vízre, de nagyon sokan már már egészen kicsi korban is egyszerűen nem tanulják meg azt, hogy a víz az, amivel a folyadékot pótolni kell. Ez azzal jár, hogy ezeket a gyermekeket meg kell erre tanítani. Erre is jó az a kampány egyébként, hogy erre felhívjuk a figyelmet. Mi ehhez biztosítjuk a kampány során az edukációt, mi biztosítjuk a kis kancsókat, hogy más nem mondjak, a vízmű biztosítja a remek jó minőségű ivóvizet, de szükség van az összefogásra családi és pedagógiai szinten is.
3: Hobbirádió.hu
8: A rádiót műsorajánló.
9: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
10: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi Rádió.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobbi Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobbi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
9: UK Fever Show.
10: UK Fever Show.
8: UK. Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobbi Rádióban.
10: UK Fever Show.
5: Névzenei kavalkád, a Hobbi Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Életveszélyesen megsérült egy 13 éves lány, akit buszmegállóban ütöttek el Mogyoródon. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidítónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy gyalogost is elgázolt az az autó, amely villanyoszlopnak ütközött Mogyoródon, közölte a katasztrófavédelem. A jármű az oszlopot kidöntötte a Gödöllői úton, a Petőfi Sándor út és a József Attila utca közötti szakaszon. A 24.hu információi szerint egy buszmegállóban 4 kiskorú várakozott, amikor az autó nagy sebességgel becsapódott közéjük, a járműben ketten ültek. A lapkérdésére az országos mentőszolgálat azt közölte, hogy egy 13 éves kislányt életveszélyes állapotban szállított a kórházba a helyszíni ellátás után. Két férfi könnyebben sérült, a mentők őket is kórházba szállították. Elfogadta az országgyűlés kedden az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A testület 13 tagból, az elnökből, 8 ellenzéki civil szakértőből, valamint 4 a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal, illetve szakismeretekkel rendelkező tagból áll majd. Két civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg. A parlament döntése alapján a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. Összesen 577 millió forintos kiadással számolnak a vármegyei és főispáni elnevezések kivezetésével kapcsolatban, szúrta ki a Népszava az erről szóló jogszabály módosítás egyik dokumentumában. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy újra felhasználnák a régi táblákat, csak hogy a Magyar Közút tájékoztatása szerint ezek a régi 2023-ban leszerelt megyenév táblák már nincsenek meg, mivel átmatricázás után forgalomterelésre, illetve egyéb korlátozásoknál használták fel azokat. A lap további tételként említi, hogy a Nemzeti Választási Irodánál a szoftverek módosítása is milliókba kerülhet, de a középületek tábláit és a hivatalos pecséteket is le kell cserélni. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidítónál, újra lehet strandolni. A legfrissebb vízminőségi vizsgálatok szerint a tóvize ismét megfelel az előírásoknak, ezért feloldották a korábbi fürdési tilalmat. A korlátozást az Enterococcus baktérium magas koncentrációja miatt vezették be, amelyet a rendkívüli hőség és egy helyi szennyeződés okozott. A megismételt mintavételek azonban már kiváló vízminőséget igazoltak. A hatóságok jelezték, a nyári szezonban továbbra is rendszeresen ellenőrzik a tóvizét. Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
2: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 8-án az Ellák nevű kedves hallgatóink ünnepelnek. A Hun eredetű férfi név, Attila Hun fejedelem legidősebb fia, jelentése pedig bizonytalan. Az Ellák ünnepelnek még július 8-án kívül január 5-én is. Az Ellák becézése: Elli, Ellike, Ellus. Jeles viselői: Attila Hun uralkodó egyik fia, valamint Enzsöl Ellák katolikus pap és ön kedves Ellák. Július 8-án ünnepelnek még Arnolda, Csatád, Csatárd, Csató, Edgár, Eperke, Esztilla, Eszter, Eugén, Iza, Izabella, Jenő, Kelly, Kilián, Kiliána, Liza, Periklész, Priscilla, Szabella, Terézia és Zsóka nevű kedves hallgatóink.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával július 8-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, hogy milyen érdekességekkel készültem. 1796. július 8-a az első időpontunk, ekkor kiállították az első amerikai útlevelet. Folytassuk 1831-jel, július 8-án megszületett Dr. John Stees Pemberton amerikai gyógyszerész, a Coca-Cola megalkotója. A szirup eredetileg fejfájás és gyomorpanaszok ellen készült, máig titkos recept szerint 1885-ben. A feltaláló a receptet és az értékesítés jogát 1888-ban Asa Candlernek adta el. Az eredeti italban a kóladió mellett többek között kokain is volt, ezt azonban 1906-ban az Amerikai Egyesült Államokban betiltották, az italban koffeinnel helyettesítették. Maradjunk még a 19. században, 1838. július 8-án született Ferdinand Zeppelin német altábornagy, a mesterségesen kormányozható léghajó feltalálója, ami róla is kapta meg a nevét. Ugorjunk a 20. század közepére, 1953. július 8-án Budapestre megszületett Kocsis Ferenc birkózó, az UTE edzője, mesteredző, aki 1980-ban Moszkvában olimpiát nyert. 1966 óta birkózik a kinizsi húsos, a budapesti honvéd, 1973-tól a ganzmávag versenyzője volt. Kötött fogásban 4-szer Európa-bajnok, 1-szer VB bronzérmes, ezüstérmes, világbajnok és olimpiai bajnok címet szerzett. 1986 óta az újpesti dózsa, 1991-től egyben a válogatott edzője is, mesteredző. És végül, de nem utolsó sorban, 1967. július 8-án Londonban 53 éves korában meghalt Vivien Leigh, eredeti nevén Vivien Mary Hurtley, brit színésznő, akinek legismertebb filmjei az Elfújta a szél, a Lady Hamilton, a Vágyvillamosa és a Bolondok hajója. Az 1939-ben bemutatott Margaret Mitchell azonos című regényéből készült Elfújta a szél hatalmas kasszasiker, és minden idők legsikeresebb filmje volt 1965-ig. A Victor Fleming rendezte David O. Selznick produkciójában készült költséges és látványos filmben Vivien Leigh játszotta Scarlett O'Hara szerepét, Clark Gable Red Butlert és Olivia de Havilland Melanie-t. Az amerikai polgárháború idején játszódó filmben a szentimentálisan feldolgozott szerelmi történetre helyeződött a hangsúly, Scarlett O'Hara sorsa könnyekig meghatotta a nézőket. Vivien Leigh egyébként élete során összesen 2 Oscar-díjat zsebelhetett be, mint a legjobb női főszereplő. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Üzenet a Máté evangéliuma 5. fejezetéből.
1: Jézus mondja: boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

2026. július 8-a szerda, Evangélium Szent Máté könyvéből, 10. fejezet 1-től 7. vers. Jézus odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, azutána testvére András, Zebedeus fiai, Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába

0: küzdelem és vágy. Mennyire sokat mondó ez. Jézus itt nem tömegeket hív, hanem néhány szemét. Nem tanítványokat toboroz, hanem kapcsolatot kezdeményez. Ezek az emberek nem az erényeik vagy kimagasló képességeik miatt kerültek Jézushoz közel, hiszen nem voltak kiváló vezetők, írástudók, sem kivételes erkölcsi példák. Egyszerű emberek voltak, hétköznapi gyengeségekkel és belső törékenységgel. Jézus mégis bennük látott jövőt. Ezt olvassuk. Jézus hatalmat adott nekik. Ez nem másokon uralkodó hatalom, hanem gyógyító erő, irgalmat közvetítő jelenlét. Olyan hatalom, amely nem a maga akaratát érvényesíti, hanem Isten erejét hordozza. Ilyen hatalom csak annak adható, aki nem önmagáért él, és nem saját magáért akar cselekedni. A tanítvány mindig Krisztust viszi, ezért az ő hatalma a legnagyobb alázattal jár. A tanítványok nem váltak azonnal apostollá, a meghívás mindig egy út kezdete. Az apostolok névsora nyitott, ma is újraírja Isten a történelmet, új neveket szólít meg, talán engem is. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy engem is nevemen szólítasz, és nem egy arctalan tömeg részeként nézel rám. Köszönöm, hogy meghívásod nem a képességeimhez kötött, hanem szeretetedből fakad. Küldeni akarsz, de én gyakran félek ettől. Kérlek, adj bátorságot, hogy ne a saját erőmre, hanem a tőled kapott hatalomra támaszkodjak. Mutasd meg, kikhez küldesz, kivárja ma az én szavaimat, jelenlétemet, vigasztalásomat. Tégy figyelmessé, és adj szolgáló lelkületet. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobby rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy időszámításunk előtti 3. században Eratosztanész precíziós műszerek nélkül megmérte a Föld sugarát? Eredménye a jelenleg is elfogadott értékhez képest 1%-os pontosságú.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió.
3: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok!

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma is egy tészta különlegességet hoztam önöknek, szardiniás fuszilit fogok készíteni. A hozzávalók: fél kiló fuszili tészta, 3 darab paradicsom, 4 deciliter paradicsomlé, olívaolaj, fokhagyma, bazsalikom, ételízesítő és szardínia. A fuszilit sós vízben feltesszük főzni. A főzés idő körülbelül 15 perc. Ezután olívaolajon a kockára vágott paradicsomot hirtelen megsütjük. Fölöntjük paradicsomlével, ízesítjük fokhagymával, bazsalikommal, ételízesítővel. Ezután beletesszük a szardíniát. Jó minőségű szardíniát ajánlok ilyenkor hozzá, körülbelül 4 adaghoz 2 doboz szardíniát kell. Szardíniáról az olajat öntsük le, távolítsuk el, ezután rakjuk bele a szardíniákat a paradicsomba, óvatosan keverve a fuszili tésztával, nehogy összetörjenek. Tároláskor a tetejére citromot és reszelt parmezánt ajánlok.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Fobbi Rádió, a világon mindenhol hallható.

0: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Neked vágy kell, nekem ágy kell, neked fény kell, nekem tény kell, neked rangos, nekem langyos, lehet éppen ugyanaz. Neked vicces, nekem sírós, neked sikkes, nekem kínos, neked éles, nekem édes, lehet éppen ugyanaz.

lehet neked zöldre, nekem kékre, neked földre, nekem égre, neked jobbra, nekem balra, lehet éppen ugyanaz. Neked itt kell, nekem máskor, neked este, nekem máskor, neked így kell, nekem úgy kell, ez a baj, és ez a jó.

aki ámít, nekem szépít, aki épít. Neked kényszer, nekem játék, lehet éppen ugyanaz. Neked így szép, nekem úgy szép, neked így jó, nekem úgy jó. S fogadok, hogy olyan is van, aki másképp szeret.

0: műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre!
4: Egészségedre!
0: Egészségedre!
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Elfüggesztik a pedagógusok teljesítményértékelését. Fontos határidő közeleg a felvételizőknek. Elkezdődött a pamplónai bikafuttatás, többen már is kórházba kerültek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az országgyűlés kedd délelőtti ülésén 135 igen és 11 nem szavazattal 53 tartózkodás mellett elfogadta a Tisza pár törvényjavaslatát a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről. A döntés értelmében a mostani tanévben elmarad a tanárok értékelése, és hatályon kívül helyezik a részletszabályokat tartalmazó miniszteri rendeletet is. A Tisza párt két képviselője, Kaproncai Balázs és Müller Anna által benyújtott javaslat indoklása szerint a felfüggesztés nem jelenti azt, hogy a kiemelkedő munkát ne lehetne elismerni, mivel a munkáltató az általános szabályok alapján bármikor megnövelheti a pedagógus illetményét a teljesítményére figyelemmel. Folytatódott az alaptörvény módosításának vitája az országgyűlés keddi ülésén. A Fidesz és a KDNP szerint nem demokratikus a javaslat. Gulyás Gergely a 12 éves képviselői mandátum korlátozással kapcsolatban kifejtette, ez a szabályozás csak az ellenzéki frakciókat érinteni, a Tiszájét nem. Semmilyen nemzetközi jogi szabályozásnak nem felel meg, a demokratikus versenyt is torzítja, vélekedett. Rétvári Bence kiemelte, tiltakozniuk kell az önkény kiépítése ellen, ezért tüntetnek csütörtökön a javaslat ellen. A képviselő szerint a 12 éves képviselői mandátum korlátozás Magyar Péter személyes bosszúja. A felvételizők július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A sorrend módosításakor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető, a nem kívánt jelentkezési helyek viszont visszavonhatók. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy nem kell feltölteni a 2006. január 1-e után megszerzett érettségi bizonyítványt, illetve tanúsítványt, a 2003. január 1-e után megszerzett nyelvvizsga bizonyítványt, illetve a 2006. február 1-e után szerzett hazajoklevelet. Ezek adatait az oktatási hivatal az elektronikus közhiteles nyilvántartásokból veszi át. Villám gyorsali 2 perc 16 másodperces futással indult kedden reggel a pamplónai San Fermin Fesztivál. Az idei első NCRO főszereplői a nagy tapasztalattal rendelkező Fuente Imbro tenyészetbikái voltak, akik a hagyományokhoz híven tiszta futást produkáltak, vagyis nem történt szarval okozott sérülés. Ennek ellenére a mentők 4 futót láttak el zúzódások miatt, közülük 3-at kórházba szállítottak. A futás ideje 21 másodperccel volt rövidebb a tavalyi nyitónap 2 perc 37 másodperces eredményénél. A pamplónai bikafuttatás a San Fermin Fesztivál leglátványosabb és legveszélyesebb eseménye, amelyet július 7-e és 14-e között minden reggel megrendeznek. A futók és a bikák egy 875 méter hosszú elkerített útvonalon rohannak végig Pamplóna óvárosának szűk utcáin, a Santo Domingo-i karámoktól egészen a Bika Viadal arénáig. Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
2: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.

hogy álljon. Szőke. Feszve ilyen hangom. Hát biztos azért, hogy múltkor, amikor beszélgetünk, akkor álltam.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói, Csiki Dám, és sziasztok.